Azt mondják, szedjek rívott rélt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, melkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogyha haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy össze.

0: Egy újabb hazai sztár, egy újabb sláger. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát, mert tudtam az elején, de meg bosszulja magát, nekem az a cél.

0: about you now.
1: Sok zene, kevés duma.
2: Kevés duma.
1: Utóra csak slágerekkel.
2: Csak slágerekkel.
1: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban.

0: kocsiban ül le.
1: Mindig vagy már otthon pihenve is.
0: Lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk te!

hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Még egy órán legyen tánc! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense Spy

mostanra ennyi volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég. Ez a Beat. Ez a Beat. A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig. 3-tól 5-ig.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Meleg rekordok dőltek meg a hidegfront előtt, nőtt a kabard és balkárföldi lavina baleset áldozatainak száma. Két helyen is végeznek faápolási munkákat Esztergomban ezen a héten. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a Forrás Rádió reggeli hírei. Meleg rekordok dőltek meg szerdán, megdőlt a hajnali országos és fővárosi melegrekord, valamint délután a 98 éves fővárosi melegrekord is, írta a Hungaromet ZRT honlapján. Tatabánya Dózsakert meteorológiai állomáson hajnalban új országos hajnali melegrekord született. Az itt mért 22,1 Celsius fok alig 0,3 fokkal haladta meg a korábbi 21,8 fokos rekordot, amelyet 1946 óta Orosháza tartott. Budapesten is a megszokottnál enyhében alakult a reggel, a János hegyen 20,9 fokot mértek, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi hajnali meleg rekord is. Az eddigi rekord 19,2 fok volt, amelyet 1982-ben Budapest országút állomáson regisztráltak. Délutánra már igazi nyári hőség volt, a csúcshőmérsékletek jellemzően 30 fok felett alakultak. Újpesten a legmelegebb órákban 34,8 fokot regisztráltak, ezzel új fővárosi napi meleg rekord született. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 34,7 fok volt, amit még 1928-ban rögzítettek Budapest országútállomáson. A hegyi mentők megtalálták a kabard és balkárföldön 3 nappal ezelőtt történt lavina baleset 2 újabb áldozatát, így a halottak száma 14-re nőtt szerdára. A szerencsétlenül járt hegymászók egy része az orosz nemzeti gárda katonája volt. További 3 eltűnt hegymászó keresése folytatódott. A több mint 5000 méter magas Mizsirgi hegyről a bezengi szurdokba vasárnap lezúduló hó és jég egy 33 fős csoportot sodort el, csak 10 embernek sikerült önállóan lejutnia a hegyekből, 6-an olyan mértékű sérülést szenvedtek, ami miatt kórházba kellett őket szállítani. Alekszandr Jakovenko, az Oroszországi Hegymászó Szövetség Sporthegymászó Bizottságának elnöke a Kommerszant című lapnak elmondta, hogy a csoport nem sportcéllal mászott most a bezengi szorosban, hanem kiképzésen vett részt. Két helyen is végeznek faápolási munkákat Esztergomban ezen a héten. A mai napon 8 és 17 óra között a Visegrádi út 65-től 71-es szám, illetve a Kassai út Palatinusztó Murvás terület melletti fák, míg szeptember 11-én 8 és 15 óra között a Lőrinc utca melletti nyugati ostorfák faápolási munkáit végzik el. A kivitelezés ideje alatt az érintett útszakaszokon ideiglenes út, parkoló lezárás lesz, valamint hanghatással kell számolni, kérik a lakosság megértését és türelmét. Szeptember 12-én 15 és 22 óra között rendezik meg Tatabányán a 15. Kertvárosi Lecsó Fesztivált a Kertvárosi Bányász Művelődési Otthonban. Fellép Kéri György, Skót Dudás, a Tatabányai Bányász Dalkör, a Tatabányai Bányász Mazsorett, 17 órakor MC Haver és Teknő, a programot Utcabál zárja. A délután során arcfestés, csillámtetkó, lufis bohóc, ugrálóvár, szabadtéri játékok is lesznek, a rendezvény ingyenesen látogatható.
0: Időjárás.
1: Ma zömében borult, erősen felhős idő lesz, de jelentős csapadék nem várható, 18 és 20 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Morgan Best of I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Nincs kávém, úgyhogy ilyen idegesen és feszülten indul a nap. Én ezt a kávégépet, ezt egyszerűen nem értem. Képzeld el, bedobtam az aprót, ahogyan minden reggel szoktam, megnyomtam a kis gombomat, hogy akkor kérem a kávémat. Éreztem, hogy baj van, mert nem adott poharat. Aztán lefőzte a kávét, így gondoltam, hogy szájjal behasalok alá, vagy nem tudom, tenyérbe gyűjtöm, de rossz ötletnek tűnt. Lement a kávém a lefolyón, úgyhogy nem volt pohár, és egyszer csak hallom, amikor már legbosszusabb vagyok, hogy na ez most hogy kiment a kukába, hogy cseng az apróm, visszadobta, 200-at dobtam be, és 210-et adott.
2: Hát figyelj, ez nem rossz, tehát hogy...
1: Ez egy nyerőgép?
2: Igen, tulajdonképpen ez egy ilyen pénzkamatoztató gép.
1: 10, nem a mennyit, 200-ra 10, 5% kamatot ad, akkor főzessek le vele még egy 20-30 kávét, hogy
2: hát
1: megéljünk belőle.
2: Igen, ja, jó. Két 20-at szerintem.
1: Na, úgyhogy kávé nincs, zsé van, egyre több, de én kávét akarok, szóval egy óra múlva már 300 forintot tudok felajánlani valakinek egy kávéért.
2: De várjál be egyébként, hogyha nyersz, mondjuk óráként 20-at lefőzetsz vele, akkor az ugye 20x10, 200 forint nyereség per óra. Ha ezt megcsinálod napi 8 órába, hát 1600 forint, sokkal beljebb nem vagy, de akkor azért kiegészítésnek nem rossz.
1: Érdemesebb ilyen mohús üvegeket gyűjteni? Azt mondod, ez a jobban járok.
2: Hallod? Hát az nagyon kemény. Tehát
1: a
2: például
1: pénz.
2: Hétvégén a bányásznapon voltak olyanok, amiket rengetegen dobáltak el, mert hát... Nyilván tudod, úgy vagy vele, hogy azért alapjáraton megtartod az 50 forintos palackot, de amikor mondjuk kijössz egész estére, koncertet nézel, az még hagyja egy kilóba a kukába, mert akkor az klassz, tehát, hogy akkor jó vagy. De rengetegen csak úgy eldobálták, ez viszont nem szabad, csúnya dolog, üzenjük mindenkinek. Na de voltak, akik nekiálltak ezen felbuzdulva zsákokban gyűjteni.
1: És egyébként szerintem ezzel tök jól lehet keresni.
2: Hát hallod, szerintem minimum egy, de lehet, hogy inkább 2-3 heti bevásárlás költségét ők ebből fogják fedezni.
1: 10 évvel fognak menni majd Ferrarival utána. Az van, hogy ebből iszonyat botrány van Budapesten, már hogy nem abból, hogy gyűjtik az üvegeket, messzebbről indulok. Elvileg tilos. Tehát, hogyha a kukába belenyúlsz és onnan kiveszed ezt az üveget, az tilos, mert az már a személygyűjtőnek a tulajdona. De én ennek ellenére nem bánom azt, hogyha mondjuk hajléktalanok ebből pénzt keresnek. Tök jó, hogy tudnak valamit csinálni, amiből pénzt szednek össze. A probléma az, és amiből a balhé van Budapesten, hogy feltúrják a kukákat, kidobálják belőle a szemetet a kuka mellé, és nem rakják utána vissza. És emiatt akarják ezt a dolgot megelőzni, de így, hogyha a földről a szétszórt üvegeket valaki gyűjtögeti, hát Istenem, csinálja.
2: Persze, pláne egy fesztiválon, ahol tényleg rengeteg szemetet ott hagynak, igazából csak segítenek a takarítóknak.
1: Igen, most gondolkoznak ezen a mohusok, hogy ezt hogyan lehetne megoldani, vagy mi lehet erre a megoldás, néznek mindenféle külföldi mintákat. Például van egy tök jó, ami nekem tetszik, csak hát nem tudom, hogy ezt mi meg fogjuk elépni ebben az országban. Nem tudom, melyik európai országban az történik, hogy napi 3-szor viszik el a szemetet. Tehát tudják azt a kukatúrók, hogy nem érdemes feltúrni, mert már úgyse lesz benne üveg.
2: De akkor a mohút át kéne nevezni mohóra.
1: Igen, nagyjából így szerintem is. Nekem volt még egy ötletem, hogy olyan forró legyen a kuka, hogy amikor ilyen műanyagot beledobsz, akkor egyből elolvad. És akkor már nem tudod kivenni.
2: Adnak aztán sok értelme lenne. Baleset történt a 81-19-esen 2 perccel ezelőtti a bejegyzés az élő térképen. Tehát ez azt jelenti, hogy ahogy megyünk, Mike... Tól Kőhányás puszta felé.
1: Így hívják? Ott. Kőhányás puszta?
2: Ne, ez neked nem volt
1: nem
2: meg?
1: Nem volt meg, szegények. Tényleg benne van a nevükben, hogy hányás?
2: Kőhányás.
1: Ne!
2: Kőhányás puszta. Igen. Tehát, hogy ma is Kőhányás van, puszta között.
1: Van, Fafosás hegység is.
2: Fafosás. Olyan így.
1: Szegények.
2: Ez még ott van idegen.
1: Bocsánat.
2: De miért? Egyébként szép hely.
1: Hányás.
2: Érdemes arra ellátogatni.
1: Nem se kőhányó, de kőhányás így.
2: Így. Hát miért, mint főnév? Igen.
1: Szegények. Hát ilyen nincs.
2: Ádi barátkozik a környékkel is,
1: hát
2: a helységekkel. Keres rá, tök szép hely. Mondom, biztos
1: biztos szép, ez a semmi, de hogy lehet így hívni valamit?
2: Jó, hát...
1: Jó, oké, folytasd.
2: De figyelj, csináltuk egyszer külön erre egy ilyen műsort, hogy nagyon hülye település nevekkel.
1: Nyilván, tehát ott a... Mi az a mak, heréd, mogyoród, nem tudom, háromszög. Tehát ugye azért vannak ezek a furák tényleg, de... Hát erről még nem hallottam, bocs. Ezt láttad, amit Zsóka írt? Buenos, Andi reggel van, szép estét kívántál. Hát benne van a pakliban, na fáradtak vagyunk. Tényleg? Én nem figyeltem. Estét kívánt.
2: Tényleg? Na ezt már jó visszahallgatjuk.
1: Jó van. Szép estét mindenkinek. Jó, hát... Érted, akinek hosszú volt.
2: Nem tudom, hogy tehát Andi éjszakája, nem mesélt még semmit, kifaggassuk, Zsuka szeretné.
1: Persze, meg fogjuk kérdezni, hát ez nem lehet véletlen.
2: De akkor adásban tesszük, jó? Tehát csak, hogy mindenki hallja. Ez egy ilyen őszinte nyitott műsor.
1: Egyébként meg azt azért lássuk bele, hogy amikor mi például délután helyettesítünk, hát nálam is nem egyszer volt Buenos Morgan, tehát annyira rááll az embernek az agya, nem? Tehát, hogy így örülünk, hogy nem egy korábbi rádiószlog ennyit mondjuk be, nem?
2: Vagy másik rádió nevet, vagy bármit, tehát, hogy esetleg nem Hawaii időjárását osztjuk meg veletek, mert szerintem hasonlóak lehetnek most ott is,
1: szerintem
2: ha ő fogok mindálló.
1: Ez lehet ott is.
2: Egy nagyon fontos szakmai kérdése akadt Rédlő kollégának. Igen, van ilyen, hogy szilikonseg? Van.
1: Van ilyen, hogy szilikonseg?
2: Van, tehát, hogy lehet azt is töltetni.
1: És akkor mindig puhán ülsz?
2: Hát azt nem tudom, hogy mennyire puhán ülsz, de hogyha valaki ilyen Nicki Minaj-os popsit szeretne magának, akkor igen, az megoldható úgy, hogy oda is így töltenek be ilyen cuccot, ilyen plusz anyagot.
1: Ez de durva.
2: Most, hogy a szilikon vagy nem szilikon, de hát gondolom, hogy azért nem folytatott tudományos tanulmányokat ilyen téren a Bruno, hogy ezt így pontosan tudja megfogalmazni.
1: Én tegnap gondolkoztam azon, hogy voltam szaunában, és általában ugye ilyenkor mindig ilyen idősebb bácsikkal szoktam ott lenni, tehát ez az átlag, és tegnap bejött két gyúros fiú, meg egy nagyon durván szilikonos nő. És azon kezdtem gondolkozni, hogy vajon hogyan reagál a szilikon a szaunás melegítésre, tehát hogy akkor ez tágul, szűkül, vagy mi történik.
2: Megolvad, vagy ilyenek?
1: Megolvadni csak nem fog, vagy ha igen, akkor vissza, tehát, hogy annyira nem gondolom, de hogy azért valamit csak csinál az az anyag.
2: Hát azt nem tudom, szerintem azon a hőfokon még nem.
1: Mindegy, és a szilikon fenékbe, de akkor mindenhova lehet, nem? Tehát akkor lehetne nekem ilyen szilikonizmom.
2: Hát azt nem hiszem.
1: Soha nem kéne gyúrni. De miért ne?
2: Nem tudom, erről egy plasztikai sebészt kérdez meg.
1: Biztos, hogy meg lehet csinálni. De tényleg, ha van ismerősötök, szóljon már be adásba. Én kíváncsi vagyok, hogy a szilikonfenék az milyen érzés, mert hogy azon ülni.
2: Aha.
1: Hogy akkor, mert én most nem érzem a fenekem, azon gondolkozom, te érzed?
2: Hát, most így kifkeltetek, külön így nem egyébként.
1: De egyébként akkor te ülhetnél magasabban, nem? Mert a szilikonfenekők magasabban ülnek.
2: Lehet, hogy egy-két centit nyernék.
1: Talp szilikont a Rolandnak! Egy ilyen buffalo szilikont a talpába.
2: Majd nézd meg a tegnapi posztomat, kitettem egy képet, és jó. A kommenteket oda. Varázsoltam magamnak egy ilyen platformos cipőt, hogyha még alacsonyabb lennék, akkor arra lenne szükségem.
1: Megnézem majd. Magasabb... Mi ez? Magasabb hőfokon se. A muffin sütő cucci szilikon, nem? Na, valaki elkezdett logikusan gondolkozni. Köszi, Kristóf. Mondasz valamit, tehát igen. Akkor nem lesz belőle baj.
2: Igen. Egyébként, ha már plasztikai sebész, akkor azért arra figyeljetek oda, hogyha egy haverotok azt mondja az új barátnőtökre, hogy én csináltam belőle nőt, akkor ő vajon az ex-e, vagy egy plasztikai sebész, mert nem feltétlenül ugyanaz a mondat jelentése.
1: Ez megint egy személyes saját tapasztalat.
2: Nem, semmi ilyesmi. Nem. Csatlakozott hozzánk Andi. Jó reggel.
1: Szép estét, Andi.
3: Ja, jó reggel, sziasztok. Igen, már a Tamás is felhívta a figyelmet, hogy én nekem este volt még két óra.
1: Hosszú volt az éjszaka?
3: De tényleg lehet, hogy az zavart meg, vagy én nem tudom, de, hogy miért mondtam. De utána, direkt de utána meg nem. Tehát, hogy így nem tudom.
2: Föl se tűnt.
3: Nem tűnt fel.
1: Hát mert ugye annyira benne van az emberben, nem, hogy ezt csak úgy mondja, tehát ez át se gondolja, hogy mit mondott, nem? Ja, legközelebb úgy teszem, hogy Nemes Kitti vagyok.
3: Ja, lehet. De egyébként tényleg, tehát hogy én nem is tudom, mikor csináltam ilyet utoljára.
2: Igazából ez egy teszt volt, hogy a hallgatóink mennyire figyelnek. Jó, de figyelnek, írták többen, igen.
1: Ha hibázunk egyből, tehát ez a, érted, ha valami jó, az ott nem jön SMS, ha hibázunk, akkor...
2: Mert a jó az természetes, de az jó, egyből
1: az a jó, Andi, hogy mindannyian ilyen együttérzők, tehát egy ilyen család vagyunk mi, tehát hogy mit csináljunk Andival, faggassuk. Fizetéslevonás, osszuk szét stábon belül. Hogyne?
2: Igen, itt Zsuka felvetett, hogy biztos hosszú volt az éjszakád, és fárasztó. Hogy mitől, azt nem tudjuk.
3: Nem, egyébként borzasztóan fáj a fejem, migrénem van, és már nagyon, mióta benn van a migrén piercing, azóta nem volt ilyen migrénem.
1: Van ilyen, hogy migrén piercing?
3: Igen.
1: De ez hát mi az, halántékban?
3: Ja, itt van a fülemben.
2: Migiri.
1: És kérek egy migrén piercing, egy százas szöget benyomnak oldalról a halántékodba. Igen,
3: meglékelik a fejedet, soha tudod, mint régen.
2: Neked nem állna jól a migrén piercing.
1: És ez
2: lenne.
1: Működik? Lehet ebből ilyen férfiasat, hogy mit tudom én, egy halálfej kívülről?
3: Hát vannak, akik férfiak is, akik betetetik, ők ilyen feketét szoktak, fekete karikát rakatni ide.
1: Muti? Az, és az, ami belül van, így fülcimpán belül.
3: Igen.
1: És ez működik?
3: nekem működik, de mondom, hogy mióta benn van, de már szerintem 3 éve tuti, hogy bent van, azóta nem volt ilyen erős migrénem, sőt, még nagyon fejfájásom se. De hogy most ez mi volt, azt nem tudom, ja. De még most is egyébként ilyen állapotban vagyok, és még most is fáj a fejem. Szóval jó lenne, ha esne az eső.
1: Azt én egyébként
3: tudom.
1: Teljesen félreértettem, akkor ez nem az, hogy berakják a migrén piercinget, és akkor onnantól van migréned.
3: Kifejezetten erre vágyik az ember, hogy minden nap migrénje legyen.
2: Mazoistáknak ajánlott.
1: Tegnap délután is előfordult velem, meg délután szokott, hogy jó reggelt kívánok. Tehát, hogy nekem is annyira megborul itt minden, hogy amikor megyek innen valahova, nekem még reggel van.
2: Amúgy az előfordul, igen, hogyha valaki hajnalban kell.
1: Ki a legélesebb kés? Röhögni fogtok, nem hiszitek el. Tegnap én is kaptam üzeneteket. Egy zseniális konyhaeszközt akarnak nekem bemutatni, a melegített vajkést. Önmelegítő vajkés igenis létezik. A nyelében ott az elem melegíti a pengéjét, tehát amit tegnap bedobtunk itt a kvízen, és azt mondtuk, hogy hát ez hülyeség, bár én azt mondtam, jó ötlet. Az létezik, lehet venni melegített vajkést.
2: Tehát magyarán más is tud annyira kretén lenni, mint te.
1: Igen, úgyhogy meghunyászkodom.
3: De ez
1: meghunyászkodom. Szerintem ez már amióta így dolgozom.
3: Azóta egyre kiderült. Jobban. Igen.
1: De hogy nem csak én leszek egyre kreténebb, hanem a gyerekek is ebben az országban.
2: Ez milyen szép átvezetés volt. Én kérek elnézést.
3: Ez nagyon erős volt.
2: Én kérek elnézést.
3: De
1: tényleg ez a témánk. Ugye a PISA felmérésről kijöttek a friss adatok, és azt képzétek el, hogy soha nem látott romlás tapasztalható. Nyilván ezek a 2025-ös adatok. Ez az ugye, ami egységesen több ország gyerekeit leteszteli, és itt kijön az, hogy abban az országban hogyan teljesítenek a gyerekek, és az jött ki 2025-ben, hogy főleg matematikából, azon belül is a szövegértésben brutális mértékben romlottak a számok, soha nem voltak ennyire rosszak, mint ebben az évben. Azt nézem itt, hogy mondjak valami konkrétat is, hogy... Most 91 ország volt benne, 6400 diákot vizsgáltak, Magyarországon 273 intézményből voltak itt, és kapaszkodjatok, szövegértésből 452 pont lett az átlag. Eddig egyébként azt nézem, hogy ennél sokkal jobb volt nálunk, matematikából pedig 459 lett. Jó, ilyen 9 pont meg, igen, visszaesés van nálunk. Tehát sokat romlottunk.
2: Igen, ugye ez a nemzetközi tanulói teljesítménymérés programja, ugye ennek a rövidítése.
1: Na de és az hogyan ki, az nemzetközi, az N. Már alapból rossz vagy.
2: Angolul te.
1: Jó, bocs.
2: Igen. Na, szóval, hogy minden, kicsit utána néztem, ugye minden országban legalább 150 iskolában kell, hogy megmérjék a tudását, ugye pontosan a képességeit a gyerekeknek. Véletlenszerűen választják ki a programban résztvevő iskolákat, majd szintén véletlen mintavétellel választanak az adott intézményből tanulókat, és minden résztvevő államban minimum 5250 gyermeket mérnek fel. Tehát, hogy ez így az egésznek az alapja, ugye több ciklusa zajlott már ennek, és valóban azt tapasztaljuk, hogy most már 26 éve mérik a szövegértést, meg a matematikát, és most születtek a legalacsonyabb eredmények. Egyébként nem csak nálunk, hanem összességében is, tehát, hogy nem mondhatjuk azt, hogy ez kifejezetten egy ilyen magyar, nem is tudom, lelet vagy tünet lenne, hanem úgy általánosságban.
3: Nem, tényleg több helyen is, mert ugye én is olvastam a hírekben, hogy több ország is kiakadt emiatt, hogy ugye egyre romlottak náluk is ezek az értékek. Hát mondjuk ne csodálkozzunk, tehát, hogy az AI, meg a folyamatosan a játékkonzolok előtti ülés, ezek mind, ahol, meg ugye a TikTokozás, a gyors információ, azért nem tudnak már a gyerekek szövegeket értelmezni. Tehát, hogy sajnos ezek a dolgok, és egyre többet használják, ezek ehhez vezetnek. És itt van, tessék, itt a bizonyíték.
1: Na jó, de igen. Nem lehet, hogy mást kéne felmérni? Tehát, hogy olyat, amiben megfejlődünk, mit tudom én,
3: a videójátékozást mérni?
1: Influencer követés.
2: Jaj, valahol azért lesz szomorú, nyilván most nevetünk rajta, meg viccet kreálunk belőle, ahogy Kristóf, a porontyok intellektuális sattyulásának analizálása. Ő ezt így összerakta magyarul.
1: Köszönöm szépen.
2: Nagyon jó volt. Aztán István is ír nekünk. Sziasztok, ez az eredmény tükrözi a tanárok teljesítményét is. Ő szerinte régen külön iskolák, külön osztályok voltak a speciális igényű diákok számára. Ezt eredményezik az összevont osztályok. Az integrált oktatás az egy külön téma, tehát hogy arra azért külön rákanyarodhatnánk.
1: Igen, és hát most oké, ezek a számok romlanak, de miből még egyszer? Tehát matek és szövegértés, mert itt most még a környezeti tudást mérték föl, környezetismeret volt még, ott annyira nem romlottunk. Tehát, hogy a gombát még mindig felismerjük. Meg
2: az
1: ilyenek.
2: Egy ilyen általános dolog. Igen. A szövegértésben szerintem is nagyon-nagyon komoly szerepet játszik a digitális eszköz használat. Meg az, hogy nagyon impulzívan fogyasztják a tartalmakat a mai fiatalok, egészen másként, mint nemhogy 20 évvel ezelőtt, de szerintem még 10 évvel ezelőtthöz képest is.
1: Igen, és szerintem itt a kulcs a figyelem. Tehát, hogy sokkal kevesebb ideig lehet megtartani a figyelmet, és sokkal gyengébb az a koncentráció, amit itt belefektetünk a dolgokba. Egyszerűen megunjuk hamarabb a dolgokat, több inger kell.
3: És az a durva egyébként, hogy ez nálunk is megfigyelhető, vagy nem tudom, hogy ti észrevettétek-e magatokon, de például nálam is sokszor előfordul, hogy egy idő után elunom, ha valamit túl sokáig kell olvasni, vagy túl bonyolult, vagy nem
1: Igen,
3: tudom.
1: És ezt én nagyon érzékelem például a filmekben, mert képzétek el, hogy van egy csomó olyan film, amit nagyon szerettem, és emlékszem rá, hogy szerettem, és most újra nézem, és lassú.
2: Igen, egy kicsit az egész világ felgyorsult. Én azért hozzátenném azt is, hogy egyrészt a figyelem, tehát hogy valóban ez is, de hogy a mélyolvasási képesség is szerintem visszaesett a rengeteg TikTok pörgetés, meg Facebook, meg hasonlók miatt, illetve hogy a hosszabb, összetettebb szövegeknek az értelmezési képessége. Uh-huh. Mert hogy annyira butított tartalmakat kapnak a mai gyerekek, hogy egyszerűen nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy hosszabb szövegeket kell befogadniuk és értelmezniük. Azért a mi időnkben szerintem például kötelező olvasmányból is több volt, gyakorló szülő vagyok, látom, hogy most például Dávidék, ők most hatodikosok vagyunk, 8 osztályos gimibe járt, tehát az lehet, hogy egy kicsit más, nekik például volt most 3 kötelező föladva, így a nyárra, ami szerintem klassz, de hogy alapvetően azt látom, hogy például általános iskolában szerintem kevesebb a kötelező olvasmány, mint régen. És ugye a gyerekek ezeket az egyszerű tartalmakat kapják, nyilván itt a telefonon keresztül, és nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy 5 összetett mondat egymás után szembe jön.
3: Ezért kéne többet olvasni. Tehát hogyha utána nézel, ott is mindig kijönnek ilyen adatok, hogy mennyivel kevesebbet olvasunk. És a gyerekek meg aztán még kevesebbet olvasnak, és nagyon nehéz is őket rávenni az olvasásra.
1: Biznisz ötlet. Nagymamáink, szüleink még olvasták ugye a könyvet, nekünk volt a kötelező olvasmányok röviden, és akkor majd megcsináljuk a gyerekeknek a kötelező olvasmányok SMS-ben verziót, és akkor úgy meg tudják csinálni a vizsgákat.
2: Várjál, nekünk volt annó gimiben, közben szóltam, volt egy osztálytársam, Szevasz Balázs, aki hát nem nagyon szerette a kötelezőket elolvasni. És
1: senki nem szereti.
2: Ő matematika feladatokat oldott meg egyébként, így sokszor magyarul meg törin is, de mindegy, és az osztályfőnökünk, aki magyar tanár volt, összerakott neki, így ő maga kézzel kötelező olvasmányok röviden, mindegyik egy mondatban összefoglalva, azt mondta, hogy Paláskám, legalább ezt jegyezd meg.
3: Igen.
1: És megcsinálta?
2: Azt tudta, persze.
1: Teljesen jó. Mi van a matekkal? Mert azt meg én tapasztalom, hogy ugye mindent ki tudunk már számolni, számológép, eszközök, stb. Segítségével. Itt a logikai érzék is romlik emiatt, mert kütyükkel vagyunk körbevéve, tehát például a térkép, vaza alkalmazás, stb. Vannak olyan skillek, amikben ugye nem vagyok alapból jó, de most még rosszabb lettem, mert nekidőltem a technikának.
2: Ez is lehet, hogy belejátszik, hogy igazából mindenhez most már számológépet használnak például a gyerekek, ugye a telefonon is ott van. Tehát, hogy maga a fejszámolás sincs
3: az
2: úgy
3: már
2: benne.
3: Nincs. Hát figyelj, a boltban nem tudnak visszaadni pénztárgép, anélkül, hogy vagy beütni a számológépbe, vagy ugye a pénztárgépbe. Tehát nekem nagyon sokszor volt már olyan, hogy nem működött jó a pénztárgép, és akkor nem tudta úgy visszaadni, mert nem találta a számológépet, és nem tudod, és akkor mondtam neki, hogy segítsek. Tehát, hogy így, tudod, ez nem azért, mert hogy most mit tudom, csak hogy szerettem volna visszakapni a pénzemet, tehát, hogy így, szóval, hogy már ez sem megy.
1: Most nagyon jót mondtál, és ez gyerek oldalról is romlott, tehát, hogy régen még az működött nekünk matekból, én nagyon szar voltam matekból, de az működött, hogyha azt mondták, hogy csináld meg ezt a feladatot úgy, hogy rakd oda mögé egy forint. Mert ha pénzről volt szó, akkor azért, hogy ki tudtam számolni a dolgokat. És ma meg már azt látom, hogy a gyerek bemegy a boltba, lerakja a pénzt, és nem tudja, hogy kevesebbet rakott oda. És ez engem teljesen sokkolt. Vagy nem tudja, hogy neki abból mennyi visszajáró jár.
3: Igen, azt se tudják, igen.
1: Nem mindenki, de sokan.
2: Igen. Ez egyébként nagyon szomorú, meg egyébként én is tapasztalok ilyet, hogy sokszor még harmadik, negyedik osztályban gyerekeknek gondja van például az egy-egy összeadással. Uh-huh. Hát azért hagyjuk már, tehát hogy az már első osztály, igen, után az már nagyon gáz szerintem. Bocsánat, minden érintett.
1: Pedig ma már ebben a világban az egy nemű összeadással sincsen baj.
4: Jaj. Olvasd egy szó viccet, hogy
1: Tudod, hogy ha már matematika, hogy tudjátok, hogy kik végzik a legtöbb összeadási hibát a világon?
2: Az anyakönyvvezetők
1: annyira tetszett. Hoztam nektek egy ilyen kis, hát, szituációs játékot. Azon kezdtem el gondolkozni, hogy Rolanddal már bedobtuk reggel, hogy sokan szokták mondani, hogy engem az élet iskolája képzett. És nem mondom, hogy ez hülyeség.
2: Facebookon is sokan írják ki az életiskolája.
1: Csak engem ez falra másztat sokszor. De hogy nézzünk már meg egy-két területet, hogy szükség van-e azon a területen, nem is a lexikális tudásra, hanem inkább az iskolai tanulmányokra, meg az iskolázottságra, vagy mondhatjuk azt, hogy teljesen megoldható, lehozható az életben szerzett tapasztalatokból és talpra esettségből az adott terület.
2: Jó, tehát igazi iskola versus az életiskolája. Jó, nagyjából van 2,5 percünk erre.
1: Jó, állásinterjú.
2: Is.
3: Ja, szerintem is, igen. Ott tehát, azért kell gógy is.
1: Tehát, hogy akkor kell az, de itt sem konkrétan az, amit megtanultál, nem, hanem az a skill, hogy mit tudom én, érted,
3: hát
1: amit leírtak,
3: tudsz kell adnod maga. Igen,
1: prezentálod
3: igen.
1: magad, tehát akkor ez fontos. Igen. Jó, vezetés. Kell-e? És ez egy jó kérdés például. Lehet,
3: hát,
1: hogy...
3: amit az autós iskolában megtanultam, az kell, de amúgy alapjáraton.
1: Jó, de
3: kell.
1: És hogyha nem ott tanulod, tehát megtanulod az élet iskolájából, beülkél a kocsiba,
3: persze,
1: beindítod.
3: Jó. Hát de
1: azért
3: akkor
1: vannak?
3: Is, hát de sokan tudnak
2: az úgy vezetni. Az élet iskolája. Figyelj, azt tudom, hogy nekem a gyerekeim, a Dávid YouTube videókból tanulta meg a kresztáblát, esküszöm jobban ismeri, mint sok felnőtt.
1: És simán
2: de a jobbkész szabályt is érti.
3: Aha.
2: Az van mi? Olyan ismerősöm, aki vezet, de nem tudja, hogy
1: az adáson
2: szabály.
1: Kívül lesz, hogy mondd már elég, hogy ez mi. Főzés.
2: Az életiskolája.
1: Ugye? Tehát, hogy lehet, ha nem tudsz olvasni, számolni, semmit nem tudsz akkor is, hogyha gyakoroltad, meg főztél,
3: meg csinálod. Megnézted a nagymamát, igen. Anyukát, akkor szerintem.
2: Sok bográcsmarcsit néztél, aztán jó az.
1: Pénzügyek?
3: Hát ahhoz azért kell
2: hát
3: már
2: ahhoz kell,
3: egy matematikai tudás is, mindenképpen igen. kell.
1: Tehát akkor ott az fontos, hogy iskolába
2: az
1: jártál.
2: Az életiskolájából a kamatyot tanulod meg, a rendes iskolában meg a kamatot.
1: És akkor a legutolsó, már a kamatyot hoztad, párkapcsolat.
3: Kamaty.
2: Szerintem is.
1: Már hogy iskolai téma, vagy úgy érted,
3: hogy
1: is.
3: De iskolában mit tanultad? Volt nektek volt például egyébként
2: felvilágosító
3: órátok? Mert én nem emlékszem, hogy lett volna.
1: Amikor jön a méhecske, a virág,
3: a gólya hozza a gyereket.
1: Ma már van, hogy a méhecske méhecskével, a virággal.
2: Amúgy én sem emlékszem, hogy lett volna
1: életiskolája, akkor azt mondod?
2: Az életiskolája ott inkább, igen.
1: Na jó, hát figyelj, akkor igazából tényleg a gemist a legjobb, nem? Hogyha mind a kettő megvan.
2: Gemist! Az. Na, nézzük a forgalmat. Tatán erős. Környén erős. M1-esen erős.
1: Ezt nevezem?
2: Komáromban erős. Esztergomban erős. Az egész megye erős.
1: Győrben Spiggy Boy.
2: Hát ha már így nyomod. Mindenhová szól az erős a piac.
1: Engedjük el, igen. Engedjük el a
2: dolgot. Nagyon rossz volt.
1: Bárkinek bármit igazolok.
2: Aztán, hogy elfogadják-e?
1: Te amúgy hamisítottál valaha?
2: Garantálni.
1: Ilyet, amikor gyerek voltál?
2: Nem voltam rászorulva. Olyan házi orvosom volt, hogy lementem hozzá, kettőt köhintettem, megmondtam, hogy fáj a torkom, egy hétre kiírt.
1: Szifilisz.
2: Szifilisz kapott, hogy per, tessék.
1: 6 évesen.
2: Ja, figyelj, egyébként sokat, nekem voltak anyajegy műtéteim, elég sok, tehát ilyen 8-9. És
1: raktak fel?
2: Persze, nem volt rajta elég. És a bőr és nevi beteg gondozó, az egy osztály volt, tehát én mindig olyan pecsétet kaptam az ellenőrzőbe.
1: Jó, tehát akkor ültél ott.
2: Aztán magyarázkodhattam, hogy én melyik részére mentem.
1: De ezzel tök jót lehetett menőzni, nem? Az osztálytársaknál nem használtad ki?
2: De nyilván, hogy csajok buktak volna arra, persze.
1: Persze.
2: Itt a kicsi szifiliszes.
1: Tessék, itt egy kis penicillin, kezelt, keneges. Jó, azt nézem közben, hogy az előző óra témája az azért nagyon felborzolta a kedélyeket, tehát sokan hozzászólnak ehhez. Itt van, aki azt fejtegeti SMS-ben, hogy egy mai gyerek egy kamatos kamatot sem tud kiszámolni. Hát én sem tudok. Amúgy.
2: Amúgy figyelj, abban igaza van, Péter írta, hogy pénzügyi tudatosságot pedig hagyjuk, a fogalmat sem tanítják az iskolában. Ezt én is évek óta mondogatom, hogy kellene. Szerintem erre nagyon nagy szükség lenne, hogy tényleg ilyen gyakorlatorientált oktatás.
1: Azt is, kreszt is lehetne tanítani.
2: Azt akartam még mondani. Így van, pénzügyi tudatosságot, meg én a kreszt is oktatnám. Mert lehet, hogy nem lesz a gyereknek jogsi a 17 éves koráig, de akkor is gyalogosként, kerékpárosként, mostanában ugye most már elektromos rollerosként, ott lesz a forgalomban. És könyörgöm, tehát sokkal jobban átlátja a közlekedési helyzeteket az, aki tanulta a kreszt.
1: Meg egyébként tényleg most mire van nagyobb szükségünk? Arra, hogy pénzügyileg tudatosak legyünk, vagy arra, hogy tudjuk, hogy hol volt régen bauxit? De lehetne ilyen modern tudást tényleg átadni, hogy mit tudom én.
2: A Belgában van a bauxit.
1: Igen, melyik országban, hol lehet jó Starbucksot találni? Tehát, hogy lehetne ilyeneket is oktatni. Biztos érdekelni a gyerekeket, nem?
2: aktualizálni kicsit a földrajzoktatást?
1: Aha, gazdaságtanból, hogy hány mohus üveget kell szerezned a kukákból, hogy megkeressél annyit, hogy eljussál mondjuk Pécsig. Itt ebben minden van. Van benne matek, van benne biológia, természetvédelem, akkor spekuláció, hogy akkor hogy kell megvenni a buszjegyet, hogyan jutsz oda legolcsóbban. Minden.
2: Tájföldön hol ne szálljunk meg, ha szeretnénk elkerülni a ladyboyokat.
1: Biológiából, hogy mit kell nézni tájföldön, hogy az lány vagy fiú. Ádám Csutkás lányokkal óvatosan. Csomó mindent meg lehetne tanítani. Az életiskolája a suliban. Na, ehhez mit szólsz?
2: Ja, de nyilván ugye most a PISA felmérés az meg ugye készségeket mér. Tehát szövegértést, matematikát, az pedig alapvetően például ugye itt a digitális kütyük használata miatt is esik vissza. Mi tetszik ennyire?
1: Nem sokára íratunk a mesterséges intelligenciával zenét egy random témában. Gyorsan gondoltam, rákeresek a Sunóra, a programra, amivel ezt szoktam csinálni, de azt írtam be, hogy Suna, és megnyomtam a keresést. Ezzel nevetek.
2: A keresési találatait.
1: Ma nem zene lesz, na.
2: Kicsit altesti, kicsit prostó humor, de hát néha a Rédő kolléga erre képes. Nézzétek el, neki ma névnapja van. Lehet neki boldog névnapot kívánni, azzal nem nyerettek.
0: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már

0: nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
2: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban először lépnek hazai pályára.
3: 2026. szeptember 13-án vasárnap 18 órakor
2: a Szeged együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabdaklub.
3: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
2: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: telefonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen, jó reggelt mindenkinek, elindulunk ma is, nagyon-nagyon rendhagyó formában leszünk ma itt.
3: Jó reggelt!
2: Hosszú lesz a ma reggelünk, viszont. Azt kell, hogy mondjam, mert hogy 2 órán keresztül még innen a stúdióból, de zömében best of-val jelentkezünk, aztán 8 óra után már oroszlányból, a komód bútorból, bizony.
3: És egészen délig, tehát 4 órán keresztül élőben onnan a helyszínről jelentkezünk, nyeremény eső lesz. Tehát egyrészt érdemes lesz hallgatni a műsort, mert egy rendhagyó, különleges és izgalmas témákat tartalmazó kis interakció lesz ez ma. Másrészt pedig érdemes meglátogatni minket, most nem csak azért, mert mindig szerettek nekünk palacsintát hozni, hanem azért is, mert olyan nyereményeink lesznek, hogy elszáll az agy.
2: Elképesztő. Tényleg nagyon klassz nyereményekkel leszünk tele. A palacsintát ezzel együtt elfogadjuk.
3: Persze.
2: Minden esetre a személyes találkozásnak is örülünk, úgyhogy valóban 8 után, hát igazából 8.30-tól leginkább várunk mindenkit ott a helyszínen, de mi már 8-tól ott leszünk.
3: Így, és addig pedig válogattunk neked igazi bombonokat, ha már bútor volt, akkor mondom azt, hogy a felső fiókból hozunk finom falatokat, amolyan legjobb perceket a műsorból, de ne aggódjatok, a műsor további része majd élőben lesz, szóval semmiképpen ne tekergessetek, itt vagyunk veletek végig.

0: nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Ez volt a Shine, és hát aki itt ragyog, az nem más, mint Andi.
2: Nagyon szép volt, szia Andi.
3: Itt vagyok, ragyogok.
1: Érezte

0: éreztem, gyerekek, ez nagyon jó lesz. Tehát ez most zsigerből jött, és éreztem, hogy fú, a nap, életed bókja.
1: Jó, hát azért nem mindegy, hogy azután jön az Andi, hogy a mélység visszahúz, vagy a Shine után, tehát hogy azért tegyük már hozzá, hogy a daltól is függ egy kicsit.
0: Várjál, most így...
1: Mik jöhetnének még Andi előtt?
0: Hát figyelj, majd lesz a százszor, ezt is el tudnám kötni, de az csúnya lenne. Nem tudom. Hát a Tideni, a Triple X.
1: Tudod, anno...
2: Hát az már rég volt.
0: Ja, én a filmes kategóriára gondoltam.
2: Ja, filmesre, hát én nem arra.
1: Anno a heti hetes.
0: Elég baj az.
1: Heti hetesben volt annó mindig az, hogy a Jáksó mindig mondott valami gusztustalan viccet, és akkor utána rögtön, hogy Bajor Imre! És akkor mindig az volt a jelző, hogy fertőző redvás pörsen, és Bajor Imre! És akkor ezek így össze voltak kötve, tehát hogyha dalra kell konfolni az Andit, akkor itt mindig el lehet menni ebbe az irányba, hogyha akarod.
0: Jó, figyelj, nekem ez szimpatikus kezdeményezés.
2: Csak ne a kelésekhez hasonlítgass.
0: Ja nem, azért mondom, hogy itt a tripla X lesz akkor
1: az inkább. Az a következő Lutz.
0: Ja, az persze.
3: Buenos morgen, minden hét

0: dies with you.
1: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia.
5: Próbáld ki te is, jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1. Az ajánlat nem teljes körű, részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Nyíregyházán és Szolnokon is bemutatkozik a Debreceni Senior Egyetem. Spanyolországban ezen a nyáron összesen 61 napon volt hőhullám. A pékségeket és pékáru üzleteket ellenőrzi a vármegyei nap. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, jönnek a részletek. Szeptemberben újraindul a Debreceni Egyetem tudomány népszerűsítő ismeretterjesztő programja, a Senior Egyetem. Idén első alkalommal Debrecen mellett Nyíregyházán és Szolnokon is tartanak előadásokat, jelentették be a szervezők. A 2017-ben indult Senior Egyetem jubileumi 10. programsorozatának célja, hogy információkkal szolgáljon az idősebb korosztály számára a tudomány és a kultúra több területéről, és hogy az intézményben felhalmozott tudást és szellemi értékeket a társadalom szélesebb rétegei számára is hozzáférhetővé tegye, jelezte az egyetem sajtóközpontja. Móré Marianna, az egészségtudományi kar dékánja kiemelte, a tudásszerzés segítheti az idősebb generáció jó fizikai és mentális állapotának megőrzését, emellett a sorozat megismertetheti a Debreceni Egyetemet és annak tudományos eredményeit is a Nyíregyházán élőkkel. Spanyolországban ezen a nyáron minden korábbinál több, összesen 61 napon volt hőhullám, közölte a meteorológiai szolgálat szerdán. Az EMET összesítése szerint június és augusztus között 4 hőhullámot regisztráltak az Ibériai félszigeten és a Balear szigeteken, míg a Kanári szigeteken egyet. A hőhullámok összesen 61 napon át tartottak, ami 20-szal több, mint az eddigi rekordot tartó 2022-es évben. A meteorológiai szolgálat közleménye szerint a mérések 1961-es kezdete óta az idei nyár volt a legmelegebb. Az átlag hőmérséklet 24,5 Celsius fok volt a nyári hónapokban, 0,3 fokkal magasabb, mint tavaly nyáron. A NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai szeptember 8-a és 18-a között a pékségeket és pékáru üzleteket ellenőrzik. Az adóellenőrök vizsgálják a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését. Az M&M Balassa Múzeuma és a Helyiser József Városi Könyvtár a történelmi regények mestereit látja vendégül szeptember 12-én az esztergomi dzsámiban. 15 és 16 óra között közönség találkozó lesz, melyen részt vesz Bakóczi Sára, Bányai D. Ilona, Benedek Szabolcs, Cselenyák Imre, Fábián Janka, Farkas Bíborka, Gáspár Ferenc, Háromszéki Nándor, Kapa Mátyás, Mörk Leonóra, Pap Noémi, Remecki Imre, Smölc Margit és Sós Tibor. Várják az érdeklődőket.
0: Időjárás.
1: Ma zömében borult, erősen felhős idő lesz, de jelentős csapadék nem várható, 18 és 20 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Mosolygos reggelt, hello, elkezdjük a műsor második óráját, nem a négyből, a hatból.
3: Azt a...
2: Ez már egy ilyen műsor lesz, tényleg teljesen rendhagyó, több dolgot is felborít. Az egyik, hogy nem végig a stúdióból jelentkezünk, csak most még ebben a két órában, némileg ugye best of pillanatok keretében, aztán 8 óra után már kint leszünk Oroszlányban, a Komód bútorban, úgyhogy onnan hozzuk például a mai horoszkópot is.
3: Nagyon jó, bútoros horoszkóppal készültem, szóval ez 8 után következik, és mindenki megtudhatja, hogy melyik bútorral azonosulhat a horoszkóp szerint. Lesz benne komolyság is, tehát aki komolyan veszi a témát, az tudja úgy is értelmezni, aki megmosolyogna, annak pedig szerintem még izgalmasabb lesz a dolog. Most mondom, hogy miért adunk itt az első két órában ilyen legjobb pillanatokat. De eddig ugye pakoltuk itt a szettet, hogy minden velünk legyen, mikrofonok, stb. Keverőpult, hangfal, mert ugye kitelepülünk Oroszlányba, a Komód bútorban leszünk, és a következő óra pedig arról szól, hogy most átmegyünk oda, tehát most beülünk a kocsiba és gázt adunk, szóval arra kérünk mindenkit, hogy aki ezen az útvonalon autózik, most álljon félre, és 8 után lehet majd megint tovább haladni.
2: Így persze, az is pont egy eléggé forgalmas útvonal. Na a lényeg az, hogy mi minden esetre ott leszünk, megérkezünk, és 8 óra után már a Komód bútorból élőben jelentkezünk, élőben, hozzuk majd így 8 után például a bútoros horoszkópot, aztán nyilvánvalóan a nyereményjátékot is például, mert hogy készülünk nyereményjátékkal, sőt, nyereményjátékokkal, nagyon klassz nyereményekkel, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz ma a helyszínen velünk játszani, mert ez fontos, hogy helyszíni játékunk lesz fantasztikus nyereményekkel.
3: És egyébként, hogyha gondolkodsz azon, hogy nyerj, akkor vagy nyersz, akkor itt az ideje, hogy elmondjam, hogy ma szükséged lesz mindenféle szkillre, tehát szükség lesz a tudásodra, szükség lesz az ügyességedre, és a szerencsére is. Ezek mind játszanak, de rengeteg és nagyon értékes nyereményünk van.
2: A részleteket természetesen 8 óra után hozzuk nektek, akkor már a helyszínről, az oroszlányi Komód bútorból. Let's go!

0: nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Ádikám, olyan filmtippet adok neked, beszarsz.
2: Ajaj.
1: Képzeld el, a Z-kategóriás filmeket úgy néz ki, hogy sikerült még egyel megkoronázni. Ezt nem láttam jönni.
2: De akkor lehet, hogy körbeérünk, és akkor ez megint A-kategóriás lesz.
1: Hát azt nem tudom, nehezen tudnám elképzelni.
2: Mond.
1: Egy ilyen filmes csoport ajánlott bejegyzéseként jött velem szembe.
2: King Kong szereplőivel a Star Wars?
1: Nem. Lavina cápa.
2: Ah, ez a Sharknado-nak egy új verziója?
1: Hát azt nem tudom, hogy a Sharknadóhoz van-e köze, mondom akkor az alaphelyzetet.
2: Érdekel.
1: A történet egy síparadicsommal játszódik, ahol éppen egy nagyszabású bikini versenyt rendeznek.
2: Már alapból a koncepció tetszik, tehát hogy milyen helyszínünk van? Egy síparadicsom, hogy lehetnek itt pucérak a nők? Legyen bikini verseny a síparadicsommal, semmi nem érdekel. Kitalálom, hogy jön ide a cápa, esküszöm, nem olvastam utána. Fogadjunk, hogy ezek a cápák nagyon régen, amikor ott még óceán volt, ahol hegy meg víz, ezek oda belefagytak a jégbe, és kiolvadnak a jéggel a lavina hatására, és a mireli cápák újra életre kelnek. Így?
1: Hallod, szerintem te benne vagy ebben a brainstorming folyamatban a filmalkotóknál.
2: Megvan!
1: Egy hirtelen lavina megnyitja a hegyoldalt, és kiszabadítja a hó alatt rejtőző prehisztorikus hócápákat. Hócápa, érted? Hócápa. Ezek a ragadozók nem a vízben, hanem a hótakaróban úsznak, és könyörtel elől vadászni kezdenek a síelőkre, illetve természetesen a hiányos öltözetű bikinis lányokra, akik ott vannak, mert hol a rossz sebbe tartanánk egy bikini versenyt, ha nem egy síparadicsomban.
2: Végül is lássuk be, logikus. De ebbe tudományosan nem lehet belekötni.
1: Igen. Úgyhogy...
2: Nagyon jó, mikor lesz? Ez mozi? Érdekel.
1: Hát szerintem neten biztos, hogy fönt van. Figyelj,
2: megkész.
1: Amit, ez kész.
2: Ne, és még nem láttuk. Kérjük meg a dárcosokat, hogy hagyjuk azt a meccs dolgot, ezt nézzük.
1: Vetítsük. 2014-es a film, tehát ez elég régóta megvan.
2: És erről még nem hallottunk?
1: Az elmennél a darts klubba, és megnéznénk együtt a Lavina cápa című filmet?
2: Szerintem én nagyon. Amúgy én tényleg nagyon. Annyit mondj már még, hogy van erre bármilyen értékelés?
1: Igen, itt a port.hu-n látom, ott 2,8.
2: Mennyiből? 10-ből?
1: Igen. Figyelj, van benne egy ismerős szereplő, a két nauta, ő volt a szállító kettőben a csinos szőke csaj.
2: Jézusom,
1: tehát, hogy így, nem tudom, gondolom kellett a pénz, meg volt szorulva, nem tudom, adótartozása volt, tehát hogy valami oka csak volt rá, hogy ezt elvállalta.
2: Ez tényleg olyan, mint a gyilkos spermajom kettő, tehát hogy ezt egy színész miért vállalja el?
1: De hogy ezek a nagyon Z-kategóriás CGI cápák vannak itt, meg ugye hóval borított, vagy nem, vérrel borított hó, bocsánat.
2: Az mondjuk jó, az jól néz ki.
1: És bikinis lányok, tehát hogy tényleg ebből adódik a film.
2: Imádom. Hát ez mekkora, és erről nem hallottunk. Ezt nem tudja átvenni egy RTL klub.
1: Látod? Bezzeg leadják a micsoda nőt 15-ször.
2: Tényleg?
1: Ezt meg, ami a gagyi filmnek aranymetszete.
2: Ráadásul karácsonyi film.
1: Ez karácsonyi film?
2: Hát mert hó van.
1: Ja, értem.
2: Tehát ez simán belemegy a karácsony. Végre egy jó új karácsonyi film. Levegcsőli meg a milyen hócápa, vagy mi ez?
1: Igen, de ez, figyelj, 24-én reszkessetek betörők, 25-én reszkessetek betörők, 2-ben azt mindig leadják, plusz igazából szerelem 26-án lavina cápa.
2: Imádom. Ez nekem nagyon tetszik. Figyelj, ezt meg kell nézni.
1: Meg egyébként is lavin. I'm lavin. Lavin it.
2: Végre valami jó. Végre egy ötlet.
1: Zseniális. Tehát, hogy köszönöm. Én azt gondolom, méltó kihívója a Sharknadónak.
2: Köszönöm, hogy ezt megosztottad.
0: Buenos morgen, minden

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak a régiek. Mint például a Plazma Center kiemelt juttatásai. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első öt plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások, vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: kellnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: A sötét, a szürke és az Andi.
2: A szürke 50 árnyalata, az vagy te ma.
1: Az egy milyen rossz film.
2: Az kegyetlen. Fú, gyerekek, hát az merénylet az emberi közízlés ellen. Igen. A könyvet nem tudom, az állítólag jobb.
3: Nem, az jobb. Hát, de annál már azért vannak jobb ilyenfajta könyvek.
2: Hát általában ilyen magányos pajzánnőknek a kedvenc olvasmánya volt ez, ugye? Általában. De hogy a film is meg kellett néznem mind a hármat. Háromban,
3: mi
2: ugye?
3: Is megnéztük, de a csak szürke, azért, mert már kíváncsiak voltunk, hogy mi
2: a sötét,
3: belőle.
2: Meg a szabadság 50 árnyalata, vagy mi a rosszabb? Hogy gyerekek, fejből tudom. Hát hallod? Tehát, hogy lehet nulla színészi játékkal lehozni három filmet főszereplőként? Jó, férfinői oldalról is.
1: Valószínűleg ezek korábban más jellegű filmekben szerepeltek, nem?
3: Uh-huh.
1: Én azt tippelem. A másik, hogy egy dolog jó benne, viszont a főcímzene. Ez a Love Me Like You Do, az zseni.
3: Ja, igen.
1: Azt hiszem, nagyon
3: hát
1: jó.
3: Meg a The Weeknd-nek is jó adala.
1: Amúgy ez az 50 árnyalat, ez a könyvben, vagy a filmben, bármelyikben meg van indokolva? Tehát tényleg 50 van? Vagy ez csak egy ilyen szám? Mondhatnánk azt is, hogy a szürke 100 árnyalata.
3: Hát én megmondom őszintén, már nem emlékszem rá. Én egyszer olvastam a könyveket, egyszer néztem meg, talán ez egyik részt az kétszer a filmeknek, de hogy így nem emlékszem.
1: Szépen lassan átkötök,
3: de nem gondolnám, hogy az 50 az meg lenne.
1: Ha egy ismerkedős oldalon valaki beírja a profiába, hogy a kedvenc filmje a szürke 50 árnyalata, akkor te szívesen randizol vele, vagy inkább kerülöd?
3: Hát most ebből kiindulni, hogy kinek milyen film tetszik.
1: Ez a filmes ízlése gusztustalan, az kiderült.
2: Na jó, de valamiből ki kell indulni, nem?
3: Tehát, hogy hát valamiből ki kell. Hát.
2: Az azért már egyfajta...
3: Ez olyan érdekes férfiaknál, ha az lenne, jó. Igen. Az egy kicsit olyan red flag amúgy, tényleg. Most, hogy így belegondolok.
1: Na ugye?
3: Mert most én úgy gondoltam, hogy akkor mint ember indulunk ki, de nem, hanem hogyha én férfinél látom ezt, akkor igen, az egy kicsit riasztó.
1: Melyikkel ismerkedsz szívesebben? A. Ízek, imák, szerelmek. B. Szürke 50 árnyalata. C. Szellemírtók.
3: Szellemírtók.
1: Tessék. Ha azt kiszedem, másik kettőből?
3: Akkor az ízek, imák, szerelmek.
1: De utolsó lesz mindenhogy.
2: Igen. Hát
3: mindenhogy.
1: És hogyha az egyik a fűrész?
3: Fú.
1: Az is romantikus.
3: Vagy melyiket cseréled ki?
2: A maga módján.
1: Hát akkor hagyjuk benne a szürke 50 árnyalatát, meg a fűrészt.
3: Ez a kettő közül?
1: A melyik inkább? Hát, egyértelműen fűrész.
2: Szerintem is a fűrész.
3: Hát, ja,
2: még nőben
3: inkább,
2: is.
3: Igen.
2: Nőben is.
3: Mondjuk az első résznek ott az szerintem az egy jó film, mármint hogy...
1: Persze, hogy jó.
2: Zseniális.
3: Igen, az üzenete első rész. Van. Még talán a második is, de utána már azért kezdtek szerintem már így arra menni inkább, hogy ez a Trancsírozzunk című történet, egyébként... de az elsőnek még megvan az értelme, a pszichológiája, meg na, az tényleg, tehát maga, hogy véget is ér, tehát az zseniális
2: van
3: szerintem.
2: Szerintem, akinek nem tetszik így, nézze meg visszafele a fűrész filmeket, és akkor lát egy filmet egy kedves öreg bácsiról, aki megment embereket a csapdákból, érted? Tehát, hogy zseniális.
1: Még sem esik bele a kocsijával a szakadékba, kigyógyul a rákból. Igen. Nagyon jó.
3: Jó, végül is.
1: Ez tetszik. Meg fogom nézni, de tényleg, az a baj, úgy kéne megnézni visszafelé, hogy a szöveg ne visszafele menjen, mert az gáz.
2: Figyelj, 6-tól fölfele már mindegy a szöveg, tehát hogy ott már annyira elcseszték, hogy igazából,
3: miért,
2: hogy visszafele.
3: Még van 6-on fölül is?
1: 11-ig megy.
2: 11-ig van.
1: Most nézd, én imádom, Isten, nagyon szeretem, én mindent láttam.
3: Jézusom, én az első kettőt láttam meg, azt, amiben a Chester van.
1: És amúgy az utolsónál...
2: Az öt,
1: szerintem csak egy rossz van. A utolsó előtt volt talán a Spin, vagy valami.
2: Jaj, az nagyon rossz, de az ne, gyerekek, az nagyon. Tehát amiben a ki játszik, ki az a srác, az a fiatal,
1: hát
2: a fiatal színész, tudod, aki általában komédiákban szokott játszani.
1: Adam Sandler.
2: Színes bőrű.
1: Spirál, az a címe, Spirál,
2: de
1: igen.
2: De ki, hogy hívják a főszereplő srácát?
3: A Kevin Hartra gondolsz?
1: Whoopi Goldberg.
3: Nem? Én nem tudom, én nem láttam, én csak tippelek.
2: Nem a Kevin Hart, a Kevin Hartot tudom, kicsoda.
3: Morgan Freeman. Azt mondtad, színes bőrű.
1: De és mit ír be?
2: Rákeresek.
3: Hát, hogy fűrész. 125.
1: Ír be, hogy színes bőrű kínzás.
3: Jaj.
2: Te, Chris Rock.
3: Chris Rock.
2: A Chris Rockot ne engedjétek fűrész filmek közelébe. Egyébként a Samuel L. Jackson is benne van. Csak mondom neked.
1: Meg a Mónika a Jó barátokból.
2: Neki kellett a pénz szerintem.
1: De figyelj, az utolsó résznél tényleg zsenik voltak, mert ott már üzleti alapon nézték meg, és azt figyelték meg, hogy a mexikóiak szeretik a legjobban a fűrészt, tehát hogy ott a legjobbak a nézettségi adatok, ezért az már Mexikóban játszódik.
3: Mi meglepő vagy nem tudom. Tehát,
2: na jó, de egyébként...
3: ők találták ki fel a pinnyátát.
1: Azt hiszem a fűrészt.
3: Nem, a pinnyátát, tudjátok, hogy lehet csak.
2: Igen, de ha belegondoltok, most egyébként az egy jó, szerintem az egy jó részlet.
1: Szerintem is jó, de kéne folytatni. És ígérték is, csak aztán csúszik.
2: Na jó, de az, hogy ott az Mexikóban játszódik, tehát azt letelték volna a Silakára is egyébként, de hogy semmit nem számít maga a helyszín.
1: De a helyiek jobban
3: nem tudom,
1: szerették.
3: Én azt gondolom, hogy meg kellett volna állni az elsőnél.
1: De hogy is? Soha nem kell megállni az elsőnél.
2: És a következő állítólag tényleg jó lesz.
3: Jó van. Végül is a halálos irambannál is ez van, érted? Már a nem tudom hányadik, most már az űrbe repülgetnek az autóval, tehát hogy most már itt tartunk.
2: Na, azt el se kellett volna kezdeni.
3: Nem, az első rész még jó volt szerintem.
1: Ja, abból láttam a halálos iramból, ott se tudom a főszereplőt, de hogy van olyan verzió,
3: Vin
1: hogy
3: Diesel.
1: Igen, Vin Diesel, 38. epizód, és már ilyen izi elektromos kis nyugdíjas székben megy.
3: Hát tényleg, meg a izé is. Hogy hívják? Most nekem meg ő nem fog eszembe jutni.
2: Drag.
3: A Drog, igen.
1: Arra volnék kíváncsi, hogy szerintetek miért mutatjuk magunkat szebbnek, jobbnak, mint amilyenek valójában vagyunk. Értem, hogy első benyomás nagyon
3: fontos.
1: Hát meg
3: fontos. El akarjuk adni magunkat.
1: Az oké, 7 másodperc. Eldönti a másik, hogy te szimpi vagy nem. De onnantól miért nem hozzuk a valódi énünket? Mert akkor nem csalódás lesz az, ami leépül belőlünk, hanem még akár hozzánk is adódhat valamit. Tehát beszéljünk már erről, hogy miért sminkeljük szét magunkat.
3: Azért, mert szerintem van egy ilyen általános kép, ami kialakult az emberekben, hogy ilyennek kell lennie annak a valakinek, vagy a tökéletesnek, tehát vannak ilyen dolgok, amik ugye így meg vannak határozva, és akkor annak akarjuk eladni magunkat, hogy ugye vonzóbbak legyünk a másik számára, és sokan szerintem úgy vannak vele, hogy majd aztán kiderül a végén, hogy amúgy milyen vagyok.
2: Vagy ha már megszeret, akkor már mindegy,
3: akkor
2: ugye?
3: Akkor már mindegy, ja, igen.
1: Már bukta.
2: Igen, és akkor ezért egy ilyen idealizált képet, kicsit elfedni a hibákat, esetleg a pozitívmokat azt picit felnagyítani, de adj Isten még egy párat hozzá is csapni.
1: Na jó, de tudtok olyat mondani, amit ti így sminkeltetek magatokon? Tehát mit tudom én, Roland, eljátszottad például, hogy szívesen fizetsz az étteremben?
2: Vagy hogy magas vagyok és izmos, ugye?
1: Tehát tényleg mit?
3: Az csak SMS-ben tudod maximum, meg üzenetben. Hát, azt le tudod adni.
2: Ne, Photoshoppal is.
3: Akár igen.
2: De azzal nem tudok olyan szinten bánni, hogy ez hiteles.
1: Hát egyébként, hogyha nagyon ügyes vagy, tudod, vannak ezek a meglepi randik, hogy bekötöd a másik szemét, és csak elviszed egy helyre, és akkor ott mutatod meg neki, hogy mit lát. Hát, hogy tudsz olyan helyekre randit szervezni, ahol pont van egy pad, és csak azon állsz, és nem engeded, hogy lefele nézzen. Meg lehet ezt szervezni,
3: hogy
1: nagyon
3: vannak
1: akarod.
3: Ezek a sötétben randik, tudjátok, amikor itt sötétben ülsz egy étteremben, és akkor úgy kell lenni.
2: Az nekem mindig is hasznos lett volna.
1: Vagy...
2: ezzel a fejjel.
3: Hogy ez mindig is a vágyat volt.
1: Sötétben ülős randi. Vagy vannak ezek a szuperházak, a Vidámparkban is van, ahol ilyen megvan törve a tér. És ott tudsz olyan oldalon állni, vagy kicsit hátrébb állsz, hogy nagyobbnak tűnj.
2: Mondom, írok majd a Tom Cruise-nak, hogy ők hogy oldják meg a forgatásokon.
1: Vagy mész Buffalo-ban.
2: Gyerekek.
3: Magas sarkú cipővel.
1: Szia, a diszkó él.
2: Bennem továbbra is él. Igen.
1: De van olyan, amit itt tudtok magatokról, hogy amin, most nem kell azt mondani, hogy teljesen kifacsarjátok, de hogy amin így szépítettetek ismerkedős fázisban már? Nekem biztos, hogy van, mindjárt én is elkezdem kitalálni.
2: Szerintem nem. Én nem nagyon hittem nekem ebben van. Soha. Meg nekem, hát nekem mindig olyan lehengerlő volt a humorom, hogy nem kellett.
1: Jó, akkor
2: nem voltam rászorulva, bár bocsánat.
1: Drága hallgatók, csak én leszek őszinte ebből a három emberből, úgy tűnik.
2: Néha túlszerű voltam.
1: Többiek hazudnak. Szóval hogy az van, hogy nekem például volt olyan, hogy eljátszottam, hogy tök szívesen hazakísérem. Egy csomószor volt az, mert hát rohadtul nem, mert kimenni Cseperre, aztán ott már nem jön vissza az a rohadt hév, hogy jutok haza, meg izé, hát ki kell kísérni, mert megtanultuk, el is kell játszani szívesen, mert amúgy meg semmit nem ér, hogyha ott húzom a számot, de rohadtul nem akartam.
3: Hát igen, az mondjuk nem éppen előnyös, hogyha nem.
2: Na jó, de ilyenkor,
3: kíséret haza.
2: Várjál, akkor tudsz arra hivatkozni, hogy arra, hogy nem tudok vissza hazajutni, akkor itt kell aludnom.
3: Bár egyébként megmondom őszintén, hogy én szerintem...
2: És erre csak most ezt
3: most jött rá, lehet, hogy előtt kellett volna Rolanddal beszélgetni, de tudod, milyen kár, hogy csak most ismerted meg.
1: Ez kész, hogy milyen észjárása van ennek a gyereknek. Na jó, igen, de mit
3: kezdtem? Hát szerinted ezzel operált tizenakárhány éves kora óta ezzel operált.
1: Tizen, jó.
2: Rá voltam szorulva.
1: De mit kezdtél?
3: Hát azt, hogy nem feltétlenül kell hazakísérni, szerintem elég, ha a buszig elkíséred. Én azt gondolom.
1: Basszus, tényleg most kell ezeket megtudnom. De most tényleg.
3: De ez csak én vagyok, tehát, hogy most érted, mindenki más, de nekem elég lett volna az, ha csak a buszt megvárod velem, és akkor kész.
2: Más meg azt is elvárna, hogy fizess neki egy taxit.
1: Rolandnál nem volt egy olyan például, hogy egy randin beültetek egy étterembe, és akkor megkérted a pincért, hogy mint rádiós műsorvezető hozza már egy üveg bort, hogy ott a szomszédasztaltól küldik a rajongóid.
2: De egy olcsót. Vagy fizettem volna fiatal gyerekeknek, hogy jöjjenek aláírást kérni, mint a feketék fejé. éremben, tudod.
3: Igen, tényleg.
2: Nem, sose csináltam ilyet, de én erre meg most döbbenek, hogy milyen jó lett volna. Látod, egymásnak adunk utólag így szép csúszással a tippeget.
1: Olyan se volt, hogy mit behúzott hassal, ültél végig egy randit.
2: De olyan volt.
3: Tényleg.
2: Tessék. Próbáltam, de olyan volt, persze.
3: De hát ez hogy? Hát úgy ne élvezni se lehet, oda tudsz úgy figyelni.
2: Egy idő után már ment rutinból. De én csajokat is ismertem, akik mondták, hogy nekik kvázi életük így telik, hogy behúzott hassal.
3: Ja, van ilyen, igen. Hát...
1: De akkor azt mondjátok, na végre, ott lelepleztünk valamit, Andinál is hozzunk már le, valamit leplezünk meg. Korodról soha nem hazudtál?
3: Nem.
1: Elfogytam.
3: Én azt mindig beszoktam valami, nem.
1: Tényleg?
2: Az egyébként nem jó, ha szóba kerül szerintem első randin.
3: Nem, az első randin nem.
2: És többedik randin volt, hogy mit tudom én, letagadt? Á, vele nem volt sem, nem is ismerem. Azt nem tudom, ki az.
3: Nem emlékszem. De hogy lett volna ilyen.
1: Itt szerintem tényleg az van, hogy tök jó, hogyha vannak pozitív csalódások is, és egyébként szerintem mindenképpen lesznek egy normális kapcsolatban, de hogyha túl szép az egész, hogy igaz legyen, akkor ott már valami gáz.
2: Péter azt kérdezi, szerintetek a smink az inkább a férfiak, vagy a nők igénye? Szerintem a nők.
1: Hát én minden reggel fölkenem, mert szeretem. Hát akkor...
2: Most nyilván itt ugye a randin, amikor mondjuk egy hölgy erőteljes sminkben jelenik meg, szerintem a nők maguknak és egymásnak jobban akarnak tetszeni, mint a férfiaknak. Vagy legalábbis egymással kritikusabbak a nők, meg önmagukkal szemben is, mint a férfiak a nőkkel
1: De
2: szemben.
1: De például ez is tök érdekes, mert most, hogyha én a saját gondolataimat mondom, akkor nekem a szemkifestés az nagyon tetszik, a rúzsal semmi bajom, de nekem én tök jól meglennék, hogyha nem létezne rúzsa világon.
2: Szerintem a legtöbb férfi egyébként nem igényelné.
3: Hát meg nem biztos, hogy ha mondjuk ezt a szájfényt, mondjuk ezt nem szeretitek, nem?
2: Engem úgy nem zavar. Engem
3: de mármint az... úgy gondoltam, hogy ha mit tudom én, csók van. És
2: ja,
3: akkor
2: az úgy, ez úgy talán tehát, nem a legjobb. Nem.
1: Attól függ a barackos, jó? A meggyes és a kólás is.
2: Az epres is. Na, szóval,
1: nincs ezzel baj.
3: Nálad a kólás a nyerő,
1: nem? A kólás, az a zéró kólás. Bocs, ezt meg kell tudni, hogy zéró vagy nem. Mert azért a plusz kalóriákat nem viszünk.
2: De azt meg kell kóstolni ahhoz, igen. Nem, én azt nem szeretem, mikor ilyen természetellenesre sikeredik a smink, és mindegy, hogy mondjuk itt a száj ceruza rész, vagy a szemnél, vagy a szemöldök, tehát vannak ilyen brutál szemöldökök, ez nagyon kemény.
3: Ami
2: tehát,
3: ilyen nagyon erős.
2: Igen. Na az engem úgy azért picit el tud néha riasztani, vagy el tudott.
1: Nem vagy nagy kis rajongó.
2: Nem.
1: Most azon gondolkozom, még a vízén lehet nagyon elmenni a parfümön, hogyha tényleg olyan, hogy nem tudsz megmaradni mellette. De az általában néniken szokott lenni színházban, tehát ez meg megint egy másik kategória.
2: És nem randiztás, ha idős nénikkel színházban?
1: Ezt most hagyjuk.
2: Pedig igény lett volna rá.
1: Na, nézzük meg azt, hogy milyen...
3: Őket meg tényleg hozzá kell kizsírni.
1: Milyen...
2: Te vagy a járókeret.
3: Beléd karolnak. Gyere, Ádika!
2: De olyan barack befőttet kapsz utána.
1: Jó, megvárom.
2: Becsinálsz.
1: Csak ott már nem ízé, nem szájfény van, hanem a barack befőttből, a kompótból kiszedi a barackot, és azzal keni végig, nem?
2: Hát ott már csak az a barack.
1: Amiért ezt a témát hoztam, találtam megint valós és hazug társkeresős, párkeresős szövegeket. Nagyon egyszerű a dolog, nincsen igazából tétje, csak annyi, hogy meg kell mondanatok, hogy ez létezik, vagy nem létezik. Nem mindig mondom, hogy nő vagy férfi, találjátok ki mondjuk az elsőnél. 3 diplomám van, de még mindig nem tudok főzni.
2: Hát ez nő.
1: Nő? És igaz-e vagy kamu?
3: Hát lehet igaz.
2: Én is azt gondolom, hogy lehet igaz, mert frappáns.
1: És ha igaz, akkor szimpatikus? Tehát ez egy olyan, ami érdekes lehet?
2: Nézd, 3 diplomája van, kellően céltudatos, akkor vagy pont, hogy nem találja a helyét az életben, tehát ez bármelyik lehet. Mindenesetre van némi humora.
3: Van, igen, azért kicsi.
1: Jó, teljesen jó, igaz, valódi, nő írta. Következő, ez is nő. Ha nincs legalább 180 centid, és ennek a tizede lejjebb, ne is írj.
3: Ó, Istenem. Ez mondjuk vicces lenne, hogyha lenne ilyen.
2: De az vicces lenne, simán el tudom képzelni.
3: Én is el tudom képzelni,
2: hogy igaz.
1: Tök jók vagytok, igaz, valódi, nem? Én az agyamat eldobom. Tehát
2: biztos ilyet. Nem húznám jobb rá, mondjuk én biztos, tehát, hogy
1: és minek? Ez ott van.
3: De te már az izés, csak a 180 centinél már végig.
2: Én mindenki számnál nem tudod.
1: Átlag nem jó, vagy valami?
3: Ja, tényleg.
2: Egyikből kivonom a másikat.
1: Medient számoljuk. Ne csak azon agyalok, hogy ezt kirakja valaki névvel, meg izével. Szóval lehet, hogy betelke a könyvelő valahol. Következő. Ez most egy férfi. Ha ezt olvasod, már egy lépéssel közelebb vagy az esküvőnkhöz.
3: Cső, hát ez nagyon gáz lenne, ha lenne. Szerintem ez kamu.
2: Ez szerintem is kamu, valahogy én is azt érzem. Szerintem annyira nem gáz, de én is azt érzem, hogy kamu.
1: Annyira nem gáz?
2: Annyira nem gáz.
1: Én de lehet tudni, hogy komolyak a szándékok, nem? Na, ez hamis. A következő, na, háromból háromnál tartotok. Nő, a kutyám választja ki, kivel randizom.
2: Hát ez gáz. Akár igaz, akár nem.
1: Ez szerintem halálgáz. Tehát szerintem is. Nem a kutyásokkal van baj. Na jó, velük is, de nem.
2: Szerintem kamu.
1: Kamu?
2: Szerintem kamu.
1: Szerinted? Számít amúgy?
3: Szerintem tehát, hogyha... is kamu.
1: Képzeljétek el, ez igaz.
2: Atyaik.
3: Hát durva. Számít azért. Tehát, hogyha mondjuk az én kutyám nem kedveli azt az adott
1: szakítanál
3: illetőt,
1: veled?
3: Akkor...
1: Tehát inkább beleszakítanál?
3: Persze, nem, majd kidobom a kutyámat, nem?
1: Nem kidobod, csak most elviseli, hát te is megszoksz egy csomó
3: hát
1: mindent,
3: úgy, hogyha nem bántja, akkor persze. Akkor igazából majd egymáshoz szoknak. De hogyha nagyon nem tudja elviselni, akkor nem tudok valamit csinálni. Tehát most, hogyha megharapja, akkor az meg nem az én problémám utána már.
2: De utána, hogyha jobbra húzod ezt a nőt, akkor ki a kutyával mész el először randizni? És utána csak
3: hát
2: a csajjal?
3: Hát mennek egy sétára, gondolom. Vagy ja. Nem tudom, hogy gondolta, hogy ő választja ki. Hm.
1: Csak komoly kapcsolat érdekel, de ne legyen túl komoly. Nő vagy férfi?
3: Férfi.
2: Lehet nő is, férfi is.
1: Nekem
2: szerintem.
1: Annyira egyértelmű nő. Tehát, hogy,
3: igen.
1: Aha. Csak komoly kapcsolat, de túl komoly ne legyen.
2: Szerintem férfi nem merne ilyet kiírni, úgyhogy ezért inkább
3: igen.
2: Nő.
3: Hát mondjuk a kevesebben húznák el, az biztos.
1: Na és igaz?
2: El szerintem kamu.
1: Igaz. Igaz. Nő írta, és igaz. Következő férfi. Három gyerekem van, de egyik sem tud rólam.
2: Jó.
3: Úristen. Hát
1: red flag.
3: Nem, szerintem ez hamis. Csak nem ír ki. Csak nincs ilyen hülye, hát aki ezt kiír.
1: Hamis, hamis, mert négy.
2: Nem, de én is én ezt gondolom. Andi volt a magyar rangom, mert csak én mástót használtam volna a hülye helyett, úgyhogy örülök.
3: Nem csak bocsánat, de...
2: Az enyém keményebb lett volna az én kifejezésem. Remélem, hogy...
1: Ez mindig azon, keményebb.
2: Remélem. Hát még egy ideig, igen. Remélem, ezt is...
3: Meg az a 180 centihez még hozzárul.
2: Mert is remélem, hogy ez is kamu.
1: Ja, figyelj, kapaszkodj, ez egyébként tényleg kamu. Következő szintén férfi. A volt párom még nálam lakik, de ne aggódj, jó fej.
2: Ez simán ez lehet, hogy igaz.
3: Ez is beteg amúgy.
1: Na, igaz?
2: Szerintem lehet, hogy igaz.
3: Hát.
2: Én betippelem, hogy igaz.
3: Igen.
2: Aha.
3: Hamis.
1: Igaz. Képzeled.
3: Na, nézzük a filmeket.
1: Mondd.
3: Na, mibe volt ez? Nekünk mindig megmaradt Párizs. Éjfélkor Párizsban, Casablanca, vagy mielőtt lemegy a nap?
1: Krokodil Dandy.
3: Ez az egyik leghíresebb filmes mondat.
1: Akkor Casablanca, egyértelmű.
2: Mert az minden jó.
1: Csak az lehet. Megvan?
3: Igen.
1: Yes! Még a Terminátorra nagyaltam.
2: Mondom, hogy ma bolyogtattunk a Casablancával.
1: Mondd a mondatot még egyszer.
3: Nekünk mindig megmaradt Párizs.
1: Ez ilyen lehet, amikor jön a Schwarzenegger így, hogy...
4: Hasta la vista, baby.
1: Nekünk mindig megmaradt Párizs.
2: Hasta la vista, Párizs.
1: Párizs.
3: Jó, Istenem, gyerekek. Na, mondom a következőt. Az igazság olyan takaró, ami alól kilóg az ember lába.
1: Shrek.
3: Az ember hiába rángatja, valamilyen mindig kilóg alóla. Akárhogy cibálja, valamilyen mindig fázni fog. Holtköltők társasága, Elrabolva, vagy Gran Torino?
1: Egyébként tök jó az.
2: Biztos nem az Elrabolva, mert azt fejből tudom, szerintem.
1: Igen, tök jó

0: legyen egy elég hely a boldogságnak. A keresztapa, Forrest Gump vagy életre valók?
1: Ez a Forrest Gump.
2: A bombom.
1: Igen, bár ma már a máshol is hivatkoznak, a Bluffben is hivatkoznak, ugye ma mára,
0: jó,
1: de ott egészen más kontextusban.
0: Igen, azért ott az egy kicsit más.
1: Tudjuk, melyik mama kedvenc színe.
0: Jó, nézd, ahogy a gondolatok szavakká válnak, ahogy a szavak tettekké, ahogy a tettek szokásokká, ahogy a szokások jellemvonásá, és ahogy a jellem sorsá válik.
2: De most amit, ez modell fejből.
0: Amit gondolunk, azzá leszünk. A tanú, gladiátor, vagy a vaslédi?
2: Vaslédit nem láttam, de ez nem a bíróica.
0: De itt nálunk Magyarországon. Igen.
1: Szerintem gladiátor.
2: Ilyen hosszú és bonyolult mondatok, azzá leszünk.
1: Mi volt az első mi volt az első variáció?
0: A tanú.
2: Á, nem, magyar, abban citrom van. Egyébként nagyon jó film a tanú, de ez nem magyar film.
1: Szerintem
2: van.
1: Gladiátor.
2: Szerintem is, mert régen körülményesen fogalmaztak.
0: Vaslédi.
1: Ez a vaslédiben
2: ne.
1: Van?
2: Mi az a vaslédi?
1: A gladiátorban is vannak full bölcs mondatok, de nem
2: lenne idő végigmondani, hogy van a mondat? Az eleje.
0: Nézd, ahogy a gondolatok szavakká válnak, jó, hogy a szavak tettek ki, hogy a tettek szokás.
2: Ez a nézd, ahogy a... És jön az oroszlán, és itt vége. Tehát nem lett volna ideje rá. A vaslédiben mi történik?
0: Hát a Margaret Thatcherről szól, ő volt a vaslédi.
2: Jó, olyan, ez nem ilyen szuperhősös.
1: Csak olyan filmeket hozol, amiket
0: nem
1: látunk.
0: Nem a ember.
2: Azt hittem, hogy ez a női változatok.
1: Én arra várok, hogy egy konfi filmből idéz.
2: Ez igaz. Addig következő idézet.
1: Igen.
2: Eszembe jutott egy idézet a te filmedről, mondhatok én is egy feladványt?
0: Na.
2: Oké, tehát akkor legyen az, hogy tedd vagy ne tedd, de ne próbáld. A. Star Wars, B. Kanos anyák.
0: Kanos anyák.
1: Ezt ugye én is próbálom, hogy Star Wars, ne. Azért ilyen szinten ismerem a Star Wars, csak nem szeretem.
2: Jó.
1: Kanos anyák. Senkire ne forgassa. Figyelj, itt annyira mondtad ezt, Ádi, ez a kinyomott kuplung, ugye itt
2: jaj,
1: a
2: kitnél. Hagyjál már!
1: És akkor így a Norbi haverom megírta, hogy hát de gyerekek, kit az automata, kinyomva a kuplungot, mi?
2: Norbi, jó, értsd, ahogy érteni kell, tehát berakod üresbe, automatán is van az a funkció. Csak én a saját kis autómból indulok ki, azon nincsen automata, de igen. Tehát, hogy azt írja meg nekem valaki, ne itt huszárkodjatok a szavaimon, azt írjátok meg kérlek, hogy lehet-e olyat, hogy nem üresben van az autó, és letolatsz?
1: Várjál, közben Erik is írt.
2: Kis gázzal tolatsz.
1: Erik, pont ebben a pillanatban. Aztán majd mindjárt érvényesülni hagyunk, Ávandi, tényleg.
0: Ja, nem, figyelj.
2: Knight Rider dilemma van. Mondom, ezzel elmegy egy matek óra.
1: Hogy a Michael, hogyha fölhajt a kamionra, akkor meg tud állni, úgyhogy nem üti agyon igen. A... nem üti
2: mert
1: el
2: ugye
1: a
2: megy 60-nal a kettő, és akkor gyorsabban, tehát 70-ről hirtelen nullára lassul le. Ezt már megértettük, hogy nem, mert csak a sebességkülönbség számít, tehát meg tud igen. Állni. De vissza tud-e tolatni?
1: És hogy tolat le? Igen.
2: Szerintem üresben.
1: Fizikailag minden lehetséges, azt írja Erik. Ha például pontosan egyforma sebességgel tolatna le, mint ahogy megy a kamion, akkor megáll az úton. Ha gyorsabban hajtana le, mint ahogy megy a kamion, hátrafelé haladna az úthoz képest. Ha lendülettel tolat le, a mozgása annyival lassul a kamionhoz képest, mint amennyivel lehajt róla, de még mindig előre fog haladni az úthoz képest.
2: Igen.
1: Tehát mozog tovább abba az irányba, amerre a kamion haladt.
2: Tehát működhet, ha te tudsz 3 méteren belül 60-nal tolatni. De szerintem nem tudsz.
0: Hát
1: szerintem se.
2: És akkor állsz meg. És akkor itt bejön a másik dilemmám, amit majd a holnapi műsorban kitárgyalhatunk. Ha kilöksz a strádán 100-zal egy darazsot az ablakon, akkor az megáll, falba csapódik szerencsétlenem?
1: Nem tudom, de ha falba csapódik, nem fogom sajnálni.
0: Kilöksz,
1: tehát
0: azt mondja,
1: van szó.
0: Kilöksz.
1: Ki kell lökni?
2: Meglököd.
1: Örülök, hogy nem valami nagyobb állatot mondtál, örcsögöt vagy valami.
2: Tegnap láttam a Facebookon valaki kiírta, hogy van-e valakinek módszere azt hiszem galambírtásra a kertben, vagy ilyen galambok eltávolítására a kertből. Igen, szerintem ilyen kulturáltan írta, és jött a kommentár, hogy hash. Nagyon kemény emberek vannak.
1: Néha
2: tényleg.
1: A legegyszerűbb módszer a leghatásosabb. Na, Andi, te mi volt hoztál nekünk? Remélem, hogy nincs Knight Rider.
0: Várjatok, mert én meg közben még mindig ezen a tolatáson gondolkodom. Nincs, de autópálya van benne.
1: Na.
0: hogy úgy csatlakozzak a témához. Hát egyébként, mikor ezt elolvastam, akkor is felértékelődött bennem ez a szabadban pisilünk, valahol megállunk című történet. Tehát, na, hogy inkább választom most már a szabadban...
1: Tehát Andi pisiléséről fogom
2: újabb
1: beszélgetni.
2: Újabb téma a hétfői műsorhoz, lehet-e szabadban pisilni menet közben?
0: Hát nektek még az is egyszerűbb lenne, mint a nőknek.
2: Szerintem elkezdeni nem lehet menet közben.
1: De várjál,
0: elkezdeni az...
1: Az 1.0-ás szint az, amikor ugye a... vezeted a kocsit. Nem, az hát akkor... nem. 1.0-ás, amikor az anyós ülésen ülsz, és akkor kipisül.

0: pisilsz magad mellett jobbra. A 2.0-ás, mikor te vezeted az autót, és úgy pisilsz ki magad mellett balra. A 3.0-ás, mikor te vezetsz, és kipisilsz jobbra az anyósülés melletti ablakot lehúzva. És
1: igen, akkor, az anyóson ülő, az biztos, hogy örül neki.
0: Hát ott nem ülj neki
2: akkor. És akkor 4.0-ás, hogyha a 60-nal előre haladó kamionról a 70-nel tolasz visszafele, de előre pisilsz 5-tel, akkor Devon arca vizeletes lesz. Erik,
0: délutára.
2: Ez számolt ki.
0: Tessék, fizika érettségi feladat.
2: Én ebből annyit tudok,
1: de hogy... De amúgy mennyivel jobb lett volna, ha ilyen érettségi feladat.
0: Hát ez nagyon.
2: Én ebből annyit tudok, hogy itt ilyen erők hatnak.
1: Azok hatnak, igen.
0: Tehát, hogy rád milyen erők hatnak.
1: Most.
2: Hogy Devon arcát bevon-e valami, vagy nem. Ezt megtudjuk, Erik.
0: Én kérek elnézést a kolléga nevébe. Tanult illet elmesél, hogy nekem úgy az életben. De van csak napszemüveg. És símaszk van, tudod? Vízálló símaszk van.
2: Pisímaszk. Na.
0: És én ezért jöttem vissza, gyerekek. Fél egészségesen.
2: Na, jelzott.
0: Viszont.
3: Buenos Morgan! Minden hét

0: ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Zöld komárom, fedezd fel az őszt. Aranylófa levelek, friss levegő és egy kis kaland. Indulhat az őszi felfedezés. Töltsd le a Zöld komárom alkalmazást, és járd be játékosan a páros parkjait, tanösvényeit és természeti kincseit. Közös élmény családoknak, gyerekeknek és minden kíváncsi felfedezőnek. A Zöld komárom elérhető iOS-en és Androidon. Zöld komárom. Ősszel is élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
2: Vannak dalok, amiket nem csak hallunk, hanem érzünk is. Egy régi nyár, egy szerelem, egy emlék, ami egyetlen dallamtól újra életre kell. Szeptember 12-én Tatán újra megszólalnak a Beatles felejthetetlen dalai. A The Blackbirds a legendás liverpooli hangulatot hozza el a tatai szabadtéri színpadra. Szeptember 12-e 19 óra. Jegyek már 5500 forinttól kaphatók a hellotata.hu oldalon. Ne csak emlékezz rájuk! Éld át újra!
3: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban először lépnek hazai pályára. 2026. szeptember 13-án vasárnap 18 órakor a Szeged együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabdaklub. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség, az EU mintegy 115 millió euróval támogatja Spanyolországot, ma Dunaalmáson várják a véradókat. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit itt Taller Andreától hallják. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából, közölte a szervezet az MTI-vel. Azt írták, a diákutaztatási program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. Közölték, a pályázat feltétele, hogy az utazócsoport legalább egy országhatárt átlépjen és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. Az online pályázatok benyújtási határideje október 5-e hétfő, a kirándulásokat október 18-a és 28-a között kell megvalósítani. A pályázati űrlap a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el. Az Európai Bizottság 114,7 millió eurós sürgősségi támogatást nyújt Spanyolországnak a ceutai helyzet kezelésére, és megerősített operatív segítséget is nyújt a spanyol hatóságoknak, közölte szerdán a brüsszeli testület. Spanyolország a finanszírozást egyebek mellett a határvédelem megerősítésére, a biztonsági infrastruktúra fejlesztésére használhatja fel. A forrásokból támogathatják továbbá a menedékkérők átvilágítására szolgáló létesítmények kialakítását, a ceutában illegálisan tartózkodók visszaküldését, valamint a befogadási kapacitások bővítését, a kísérő nélküli kiskorúak ellátását is. A bizottság közlése szerint a Frontex, az Europol és az Európai Unió menekültügyi ügynöksége is kész további operatív támogatást nyújtani Spanyolországnak. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon is várja a véradókat, 15 és 18 óra között a Dunaalmási Művelődési Házban nyújthatják karjukat. Idén is lesz nagy tatai hangszerválasztó, a Peron Pop Zeneiskola nyílt napját ebben az évben szeptember 12-én szombaton rendezik meg 9 és 14 óra között. A helyszínen az érdeklődők megismerhetik a Peron Pop Zeneiskola tanárait, részt vehetnek bemutató órákon és kipróbálhatják az intézményben oktatott hangszereket, tárgyakat. A rendezvény ingyenes, bárki számára szabadon látogatható.
0: Időjárás.
1: Ma borult, erősen felhős idő lesz, az előrejelzés szerint jelentős csapadék sehol sem várható, 18 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi, vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos Morgan! Szép jó reggelt innen Oroszlányból, a Komód bútorban vagyunk, az I és Rolanddal.
2: Meg a Rédl Ádámmal nyilván jó reggelt, mosolygósat. Na itt vagyunk mi már a nyitás előtt, mert hogy 8.30-kor nyílik ma az ajtó, és hát onnantól kezdve jöhet mindenki. Még jó, hogy minket itt soron kívül engedtek.
1: Nagyjából megvalósítottam az álmomat. Nekem mindig az volt az álmom, hogy egy bútorboltban olyankor lehessek, amikor senki más nincsen ott, csak az a baj, hogy itt össze kellett szerelni a berendezéseket, és ezért nem volt idő bújócskázni. Pedig tök jó búvóhelyeket látok itt a helyszínen, meg hátul van egy francia ágy, ami nagyon kényelmesnek tűnik, szóval lehet, hogy engem elvesztesz majd egy órára valamikor.
2: Jó, de legalább akkor tudom, hogy merre fele keressek.
1: Abszolút, abszolút, nincsen rejtély, nincsen titok. Marha jól néz ki a hely, tehát hogyha itt körbenézel, akkor abszolút otthonosan érzed magad. Nagyon-nagyon nagy területen vannak szebbnél szebb egyedi bútorok, viszont mégsem érzed azt, hogy egy ilyen boltban vagy, hanem inkább úgy érzed, hogy egy nappaliban, egy hálószobában vagy egy konyhában. Mi például most pont a konyhában ülünk.
2: Igen, itt a konyha sarokban két egyébként kifejezetten szimpatikus és tényleg jól kinéző konyha.
1: Ja, nem minket akartál dicsérni?
2: Nem, kivételesen nem magukat, de a konyhabútorokat terveztem dicsérni. Nagyon szépek a konyhabútorok.
1: Te van valamilyen sütőben? Pont őt karnyújtásnyira van tőled.
2: Hát ha lenne, már nem lenne.
1: Ja, értem.
2: Tudod, ez így működik. Nem egyébként tényleg, tehát itt ugye a beépített konyhagépekkel együtt, nyilván majd itt azért természetesen faggatjuk a házigazdánkat is, úgyhogy biztos, hogy meg fog szólalni Viki a Komód bútor képviseletében, ebben mindenki biztos lehet, és akkor itt azért tényleg én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy például itt a konyha bútorok kapcsán azért így elhintett nekem olyat, hogy itt abszolút ilyen ingyenes látványtervezés, szóval itt azért vannak ilyen nagyon-nagyon klassz dolgok.
1: Egyébként elsőn nyitott meg ez a hely, Tatabánya és Tata után, ez a harmadik, és mi most ezt ünnepeljük itt együtt ezen a helyszínen, és úgy ünneplünk, ez egy olyan ünnepély, hogy nem mi kapunk ajándékot, hanem mi adunk ajándékot a Komód bútor jóvoltából, és ezek olyan ajándékok lesznek, amiket helyszíni játékban lehet elnyerni, de természetesen a rádióban is közvetítjük élőben.
2: Igen, nem sokára eláruljuk a részleteket, jó, tehát elmeséljük, mert többféle játékkal is készültünk, 2,5 évvel egészen konkrétan, mert többnek számít.
1: Az már egy csomó.
2: Igen, az már egy csomónak számít, mert egyébként nyereményből tényleg rengeteg van. Lesz majd nagy nyereményünk is, meg lesznek kisebb nyeremények is. Egy dolog nagyon fontos, hogy ezekért itt a helyszínen lehet játszani.
1: Igen, és be kell vetni mindent. Tehát kell hozzá kreativitás, kell hozzá tudás, kell hozzá improvizáció, kell hozzá tehetség, szerencse, de szerintem üres kézzel innen senki nem megy el, mert legrosszabb esetben kap tőlem egy kávét, vagy mit tudom én.
2: Vagy egy tollat, vagy
1: gyertek,
2: valamit.
1: Gyertek, van egy-két forrás rádiós cuccunk is, szóval az a lényeg, hogy jó hangulatban töltjük a délelőttöt, mondhatjuk ezt, mert ugye egészen délig innen szólunk élőben a helyszínről.
2: És ahogy tegnap megígértük, hozzuk nem sokára a bútoros horoszkópot, mert már a bútoros horoszkóppal készültünk, szerintem mindenki tűkönül, mert horoszkóp nélkül ugye nincsen napindítás, úgyhogy nem sokára ezzel is jelentkezünk, meg persze a játékok részleteivel.
1: Ugyanúgy él az SMS falunk is, 0620 978 978 5, SMS Viber üzeneteket bármikor szeretettel fogadunk.
0: Ettől még a hűtőd is izzad, egy újabb forróság. Forrás Rádió.

0: perccel járunk 8:45 után, és hát ahogy ígértük, valóban mára ilyen bútoros horoszkóppal készültünk, miha szokott lenni ilyen tematikus. Nyilván, hogyha innen a komód bútorból jelentkezünk, akkor bútoros horoszkóp illik.
1: Így bizony, jó reggelt mindenkinek. Meddig mondhatom, hogy jó reggelt, mert ugye délig innen jelentkezünk, és műsorvezető simogató is van, tehát meg lehet minket látogatni.
0: Igen, bár azért itt nálunk csak szebb holmik vannak. De
1: ez igaz.
0: Minket könnyebb megsimogatni.
1: Amúgy itt ülünk a konyha részlegen, a konyhában tulajdonképpen, Roland konkrétan a sütő előtt. Annyit nézd már meg nekem, hogy ez igazi sütő, vagy ez ilyen műsütő, ami csak nézelődés céljából van itt.
0: Igazi, már megnéztem, nem játéksütő.
1: Komolyan?
0: Igen, de kajam nincs benne, még egyszer mondom. Én ezt határozottan sajnálom, én konyhába általában enni járok, ez most a kivételes alkalom.
1: Nem tudom, hogy mikor fürödtél utoljára, de van fölötted egy szagelszívó is, tehát hogyha bármi baj történik, akkor ezzel majd orvosoljuk.
0: Na, gyorsan akkor nézzük a mai horoszkópot. Minden egyes csillagjegy kap egy saját bútort.
1: Na nyomjad?
0: Ha a kos még sose érezte magát forgószéknek, akkor eljött az ideje.
1: Ez jó lesz.
0: Ma egy helyben maradni szinte lehetetlen lesz. Pöröksz, intézkedsz, szervezel, csak arra figyelj, ne, hogy valakit véletlenül leforgass magad mellől.
1: Bika, te vagy a kanapém.
0: Yes.
1: Így. Te ma a kényelmet választanád mindenek felett. Ha lehet, még a fontos döntéseket is fekvő helyzetből hoznád meg, egy kis lustálkodás most belefér.
0: Na várjál, te ikrek vagy, aha. Ugye Ádi? Aha, kinyitható étkező asztal. Jó van, valóban.
1: De jó, abszolút. Hogy nem valamilyen dekorköcsög.
0: Abszolút, teljes mértékben illik hozzád a kinyitható étkező asztal. Mindig van benned még egy kis hely valakinek. Tudok gratulálni, nagyon jót írtál magadnak. Köszönöm. Inkább ne menjünk ebbe bele mélyen. Esetre egy pszichoanalízis szerintem rád férne.
1: Jó, van,
0: ma különösen társasági leszel, mondjuk az előzmények tükrében ez kell is, aha. És könnyen lehet, hogy egy rövid beszélgetésből egész esti program lesz, és akkor tényleg lesz hely benned valakinek.
1: Rák, te vagy ma a komód. Ez tök jó itt ezen a helyen, nem? Kívül rendezett vagy, belül viszont minden fiókban lapul valami régi történet. Ma egy emlék, vagy egy régi ismerős könnyen előkerülhet.
0: Az oroszlán egy bársony fotel.
1: Na,
0: ez úgy hiányzott, pont kell egy bársony, egy jó bársony fotel, az
1: van itt,
0: mindig jó, biztos, hogy van bársony fotel. Nem egyszerű ülő alkalmatosság vagy, hanem maga a trón. Ma különösen igényled a figyelmet, és jó eséllyel meg is kapod, örülök, hogy nem a WC-hez kötötted ezt a mondatot.
1: Igyekeztem. Szűz, fiókos, rendszerező szekrény vagy. Bizony, jól hallottad, mindennek megvan a helye, a címkéje, és valószínűleg a tartalék címkéje is. Ma rendet tetsz valamiben, amit mások már rég feladtak.
0: A mérleg ma egy designer dohányzó asztal, de szépen alliterál. Szép, elegáns, és mindenki megdicséri. Te figyelj, én alapjáraton ilyen vagyok, tehát nekem nem kell ez dohányzó asztalnak lennem. Csak néha senki sem tudja pontosan, mire való. Mondom, hogy olyan, mint én. Ma ne csak jól mutass, dönts is valamiben.
1: Ez amúgy annyira durva ez a dohányzó asztal elnevezés, tehát hogy ez hogy rajtunk maradt? Senki nem dohányzik a családban, nem is dohányzott, de van dohányzó asztalunk, és így hívjuk. Na jó, erről majd lehet, hogy beszélgetünk még. Skorpió, te egy zárható bárszekrény vagy. Így, de kár, hogy nem vagyok Skorpió. Titokzatos, csábító, és senki sem tudja pontosan, mi van benned. Azért van egy tippem. Ma valaki nagyon szeretné megfejteni, mire gondolsz.
0: A nyilas jegyű egy kemping szék. Bármikor összecsukod magad, és már indulsz is valahova, ma nehéz lesz otthon tartani. Gyere például ide a komódba. Kirándulás, spontán program vagy egy hirtelen ötlet is becsúszhat.
1: Bak, te ma egy masszív tölgyfa íróasztal vagy, nem feltétlenül látványos, de 100 év múlva is állni fog. Ma is te leszel az, Roland, de jó, hogy nem szólaltál meg, akire mindenki számíthat, csak ne vállalját mindent másoktól.
0: Direkt nem szólaltam.
1: Köszönöm.
0: Meg. A vízöntő egy babzsák fotel. Senki sem érti elsőre, hogyan működsz, aztán mindenki ki akar próbálni, vagy egy furcsa ötletedből meglepően jó dolog sülhet ki.
1: Halak, te kapod a függőágyat félúton, vagy az álom és a valóság között. Ma könnyű elkalandoznod, de pont ebből születhet egy remek ötleted, csak néha érjen le a lábad a földre is.
0: Na, nekem ez pont sikerül.
1: Nem? Na, mit szóltál? Jó volt, nem?
0: Mindig jó volt, nagyon-nagyon, igen. Különösen mondom, a kinyitható étkező asztal, meg a designer dohányzó asztal, ezek álltak közel a szívemhez. Na, most már nagyon közel vagyunk a nyitáshoz. Mindjárt kinyílik itt a főbejárat, ha kinyílik az ajtó, és akkor tényleg lehet személyesen, hát mondanám, hogy bennünk gyönyörködni, de inkább a bútorokban. És ne feledjétek, hogy bizony itt 9 órától elindulnak majd a játékok is, úgyhogy mindenféleképpen érdemes kilátogatni oroszlányba, a komódbútorba, és akkor most már tényleg nem sokára eláruljuk, hogy konkrétan milyen játékokkal készülünk, és nyilván ugye az egész délelőttet itt töltjük, úgyhogy délig szerintem a boltnak minden apró kis részét bemutatjuk nektek.
2: Forrás Rádió. Kövess minket Facebookon, az Instagramon és a TikTokon is.

0: szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítása több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya Kertváros. Akácfa utca 31.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia.
3: Próbáld ki te is. Jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthori út 1. Az ajánlat nem teljes körű, részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
4: Figyelem! Valami egészen új érkezik. Szeptember 1-én megnyílik az új oroszlányi komód bútoráruház. Hihetetlen választék, rengeteg szín, stílus és bútor az egész otthonodhoz.
5: Ráadásul különleges nyitási akciókkal várunk.
4: Jegyezd meg! Szeptember 1-e oroszlány, népek barátsága útja 35. Komód! Bebútorozunk!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1.

Buenos Morgan, mindenkinek szép jó reggelt! Itt vagyunk a Komód Bútorban, I és Rolanddal, innen szól a reggeli műsor, sőt, nem csak a reggeli műsor, hanem egészen délig innen vagyunk adásban. Lehet velünk találkozni a helyszínen, és meg lehet nézni a szép bútorokat, meg nyereményjátékokkal is készültünk.

0: hogy rosszat pörgetett.
1: Melyik szürke a 8-ból?
0: Na, ja. Igen.
2: Ez nem a szürke 50 árnyalat, hanem ja, az, egy, jó, jó. Az egy másfajta játék. Világos. Olyat itt nem játszunk. Olyat, hát a gondolod otthon, de ezt ne velem beszéld meg. Na szóval, hogy pörget valaki a szerencsekerékkel, mondd előtte kettő színt, az lesz az ő két nyerő színe. Hölgyek előnyben merük az összes árnyalat, az ismerik, a férfiak nem biztos.
1: Bézs.
2: A férfiak rámutatnak.
1: Spongyobb a kedvenc színe amúgy a bézs. Azt tudtad?
2: Nem, mert spongyobb engem idegesít.
1: Ja? Pedig van köztetek párhuzam.
2: Na, ezt most akkor kérlek, hogy fejtsd ki, utána visszakanyarodunk a játékokhoz.
1: Hát nem tudom, te is tudsz olyan infantilis poénokat mondani, a magasságotok is stimmel, meg ha a Lackóra gondolok, akkor megvan a Patrik a baráti körödben.
2: Tulajdonképpen igazad van, az a baj, nem tudok vele vitatkozni. Én vagyok
1: spongyabom. Na jó, igen. Na,
2: szóval mondd, aki kettő nyerőszínt, utána pörget. Ha eltalálja ezt a kettő darab nyerőszínt, mint abból az egyiket, akkor utána kap egy egyébként nagyon könnyű kérdést. Azt kell megválaszolni, és hogyha az is megvan helyesen, akkor nyerhet. És nagyon klassz nyeremények vannak, mert hogy vannak itt vágódeszkák, díszpárnák, képek, ezeknek van valami neve a képeknek, de alulképzett vagyok. Nem tudom fejből, hogy
1: ja, ezek a dekorációs képek?
2: Így van, igen, igen, igen. Úgyhogy ilyen nyereményeink vannak, nyilván ugye itt a házigazda komód bútor felajánlásából. Ha pedig valaki tényleg nem a nyerőszínt pörgeti, akkor pedig hát vigasz díjak vannak, ezek pedig forrásrádiós ajándékok.
1: Jó, ez eléggé jól hangzik. Egy kicsit bonyolultabbnak hangzik szerintem, mint amilyen. Én még azt fel tudom ajánlani, hogyha valaki se a szín nem pörgeti ki, se pedig a választ nem tudja, akkor hogyha háromszor körbefutja az üzletet, akkor jobb lesz a fizikális állapota. Ez lehet még.
2: És egy közös fotót lőhet.
1: Igen.
2: Velünk.
1: A másik játék az szerintem nagyon-nagyon izgalmas, és az is egy ilyen több rétű játék. Ugye itt vagyunk egy körülbelül 400, kicsit több mint 400 négyzetméteres bútorüzletben, és 9 utást tartol, majd mi elrejtettünk különböző bútorokban, bútorokon, párnahúzat alatt, nagyon nem, ott azért nem, tehát nem kell semmit szétvágni, de elrejtettünk forrásrádiós logókat. És hogyha valaki egy ilyet megtalál, akkor esélye lesz megnyerni a fődíjunkat a mai napon.
2: Hogy mi a fődíj, ezt eláruljuk a következő megszólalásban.
1: Jó.
2: Úgyhogy érdemes lesz folyamatosan itt velünk tartani, csak hogy mindig csepegtessünk valami plusz infót, minden esetre az egy értékes nyeremény lesz. Tessék tehát bejönni, megkeresni egy darab ilyen logót azok közül, amiket ugye elrejtettünk.
1: Bárhol lehet, sütőben.
2: Itt bárhol, tényleg itt bárhol a bútorboltban lehet, érdemes alaposan körbenézni, és aki egyet talál, az utána ide tud jönni hozzánk, és be tud regisztrálni, és ezek közül a regisztráltak közül fogunk sorsolni majd valakit, aki megnyeri az értékes fődíjat.
1: Te ebben még én is próbára teszem majd magam, megpróbálom megtalálni őket, kíváncsi vagyok, hogy mennyire dugta el a Niki.
2: Ja igen, mert hogy mi sem tudjuk egyébként, persze, hogy hol vannak, nem mi rejtettük el, úgyhogy egy ilyen kis speciális kincsvadászatra invitálunk mindenkit ide a komód bútorba, oroszlányba.
1: Nagyon jó lesz, és ha már bútorboltban vagyunk, akkor gyors vagylagos döntéseket tudsz hozni? Tehát, hogyha bútort veszel otthonra, modern vagy antik?
2: Modern.
1: Biztos? Jó, egyetértünk. Összeszerelhető vagy készen érkező?
2: Utóbbit választanám, sajnos ilyen még nem volt. Mindent össze kellett szerelni. Aha.
1: Én amúgy, hogyha van időm, akkor szeretem. Tehát ez ilyen társasági élmény, csak volt ilyen is, amikor jöttek a kézisek segíteni, és hoztak magukkal bort, és akkor mindent összeraktunk, és másnap újra kellett mindent összerakni. Tehát, hogy...
2: De jó buli volt.
1: Jó buli volt. Design vagy praktikum? Nekem praktikum.
2: Is.
1: Te inkább design?
2: Én inkább praktikum, a feleségem inkább design.
1: Aha, de érdekes lehet megtalálni a középutat, tehát akkor itt a lólábú dohányzó asztal, simán lehet, mert szép a lóláb, és lehet rajta dohányozni.
2: Az nem, de a fürdőszobánk bármikor baromi nagyot menne a Pinteresten.
1: Tényleg?
2: Viszont a fürdőkádunkban azért van olyan, ami nem praktikus, például nálunk ott a lefolyó, az középen van. Tehát az nagyon nem praktikus.
1: De amit, pont ráülsz.
2: Hát ez az, viszont baromi jól néz ki.
1: Jó, érdekes koncepció. Minden esetre nálunk a fürdőszobában azt nem értem, de ez is ilyen női design dolog szerintem, hogy mindig el kell rakni minden tusfürdőt. Én gyerekkoromban úgy nőttem föl, hogy a panelkád oldalán ott volt sorba 26 tusfürdő, sampon, minden, bármikor elértél, most meg mi van ott? Egy ilyen illatos kis botocska.
2: Ja, nálatok is ez a fajta illatosító a menő.
1: Igen, nem, uh-huh. Az a menő. Minimalista vagy telepakolt?
2: Minimalista.
1: Abban én is. Olcsó, de egyszerű, drágább, de tartós.
2: Utóbbi.
1: Uh-huh. Ezt szerintem én is. Nyitott polcok, zárt szekrények? Nálad?
2: Is, vegyesen van.
1: Uh-huh. Oké, okay. Nagy kanapé vagy kisebb ülőhely?
2: Nagy kanapé,
1: teljesen egyetértek, lehessen elfeküdni, a családban többen akarnak feküdni, ne legyen ilyen, hogy valakinek a földön kell.
2: Így van, nálunk meg amúgy is, hát kis ember nagy kanapéval jár, vagy fekszik rajta.
1: Trendi darabok vagy időtálló klasszikusok? Mm.

0: Hát figyelj, ez a minimalista stílus, az szerintem ez a aranyközép út.
1: Igen, valahol félúton, és azon gondolkozom, hogy az időtálló az fontos, de szeretem a trendi. És akkor a végül, de nem utolsó sorban, minden passzoljon egymáshoz, vagy bátran keverjünk mindent össze.
0: Minden passzoljon, minden mindenhez. Ez nálunk egy alapvetés.
1: Azt a mindenit. És mi passzol a zongorátokhoz?
0: Az egész ház.
1: Passzol a zongorához a dohányzó asztal?
0: Várjál, nincs most dohányzó asztalunk, képzeld, volt, de aztán az nem fér bele a, mi volt, a minimalista dizájnba.
1: Csak ezzel nagyon vigyázz, mert hogyha ilyen szép bútoraitok vannak, akkor egy idő után te leszel az, aki nem passzol az egészbe.
0: Ja, azt én már tudom egy ideje.
1: Jól van, itt vagyunk a Komód bútorban, gyertek, látogassatok meg minket, találkozzunk élőben, innen szól a Buenos Morgan.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az ikonikus goodies-ek megérkeztek Totára. Kívül roppanós, belül omlós és szoftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Totán.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, egyszerűsödik a Viszmajor bejelentés, a magyarok csak nem fele kipróbálná a vény nélküli gyógyszerek házhoz rendelését, forgalomkorlátozásra kell számítani az esztergomi térségben. Itt Taler Andréát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Az országos aszályhelyzet kihirdetését követően egyszerűsödik az elháríthatatlan külső ok miatti, vagyis a Viszmajor bejelentés, és bevezetik az automatikus Viszmajort is, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az MTI-vel. Mivel így nem kell igazolást csatolni a szárazságról, az eljárások egyszerűbbek és gyorsabbak. Rendeletmódosítással az is lehetővé vált, hogy egyes támogatási feltételek nem teljesítése esetén meghatározott feltételek mellett a gazdálkodóknak nem kell külön Viszmajor bejelentést benyújtaniuk. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az intézkedés nem ad általános felmentést minden kötelezettség alól. A magyarok csak nem fele kipróbálná a vény nélküli gyógyszerek házhoz rendelését, amennyiben ilyen szolgáltatás széles körben elérhető volna, derült ki egy országos reprezentatív kutatásból, amelyről szerdán tájékoztatták az MTI-t. Az Opel a gyógyszercég megbízásából végzett kutatásból az is kiderül, hogy a magyarok csak nem 3/4 szerint javítaná az ellátáshoz való hozzáférést ez a fajta szolgáltatás. A magyarok 33%-a fordul egészséggel kapcsolatos weboldalakhoz vagy blogokhoz, 27%-a online keresőkhöz, 26%-uk a közösségi médiához. Ezzel együtt az egészségügyi szakemberek továbbra is megbízható forrásnak számítanak. A magyarok mintegy kétharmada orvossal vagy gyógyszerésszel konzultál egészségügyi kérdésekben, 55%-a pedig őket tekinti elsődleges forrásnak az egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsok tekintetében, olvasható a közleményben. Szeptember 12-én rendezik meg a Motorosok is lehetnek angyalok elnevezésű jótékonysági motoros felvonulást, melyen a korábbi évek tapasztalatai alapján körülbelül 1500 motorkerékpáros részvételére számítanak. A felvonulás résztvevői 10 órától a Dorogi Otthon téren a József Attila Művelődési Ház előtti téren fognak gyülekezni. Innen 12 óra 15-kor indulnak el Dorog Köztársaság út, Gorki utca, Bécsi út, Tokodaltáró, József Attila út, Tokod Kossuth Lajos út, Széchenyi utca, 11-18-as számú út, a 103-as számú főút, Tát, főút, Tát, Halászcsárda, 117-es számú főút, 11-es számú főút, Esztergom, Táti út, Hősök tere körforgalom, Terézia út, Petőfi Sándor utca, Vasari Kolos kórház, Kölcsei Ferenc utca, Bánomi út, Vaskapui utca, Dobozi Mihály utca, Bajcsi Zsilinszki út, Rákóczi tér, Lőrinc utca, Táncsics Mihály utca, Nagy Duna sétány, Gőzhajó utca, Suzuki Aréna útvonalon. A nagyforgalmú út kereszteződésekben a rendőrség és a polgárőrség forgalomirányítással segíti a motorkerékpárosok haladását, a járműforgalom folyamatosságának biztosítása, a torlódások felszámolásának meggyorsítása érdekében. A motoros felvonulás elhaladásakor 12 és 13 óra 30 közötti időben az említett útvonalon néhány perces várakozásra, illetve a megszokottnál lassúbb haladásra kell számítani.
0: Időjárás.
1: Ma borult, erősen felhős idő lesz. Az előrejelzés szerint jelentős csapadék sehol sem várható. 18 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és ami

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. Buenos Morgan!
1: Buenos Morgan! Szép jó reggelt mindenkinek! Immáron műsorunk negyedik órájában, de fura ezt mondani.
2: Azért, hogy kiszámoltad, láttam rajtad, hogy
1: pörög a matek.
2: Igen. És ráadásul lesz még kettő. Tehát, hogy ma ilyen rendhagyó, extra hosszú Buenos Morgannel jelentkezünk, egészen délig. Elnézést minden Zimmerer Tomi rajongótól.
1: Na, ezt akartam kérdezni, hogy azért a Tomi otthon leül, nem egy lemezjátszóval, és ott mondogatja magának a dolgokat. Tehát ez benne van a vérében, nem bírja ki 10-től délig, hogy ne csinálja.
2: Nyilván be fog köszönni azért 10-kor, 11-kor, tehát egy rövid időre azért hallhatjátok egy ilyen körülbelül nettó 17 másodpercre, aztán mi jövünk az óra közben.
1: Ja, azt hittem, hogy az lesz, hogy majd oda megy a párjához, hogy jó reggelt, ez az itthoni rádió, csak neked, kérem a kávém, Tomi voltam.
2: Na, szóval ezt nem tudjuk, hogy lesz-e, egy biztos, hogy mi egészen délig a komód bútorból jelentkezünk, oroszlányból, és ez fontos kihangsúlyozni, hiszen ugye velük így van, tehát, hogy nagyon új az üzlet, és ugye a komód bútorral lehet találkozni Tatabányán is, meg Tatán is, ugye a Teleki László út, az a Tatabányai cím 11,
1: az a legnagyobb.
2: Igen, ott a Május egy úton, Oroszlány, itt pedig a Népek Barátsága utca 35 szám alatt. Itt vagyunk jelenleg, mi is itt leszünk egészen délig, és ha már itt vagyunk, akkor nem csak innen megy a műsor, konyhából még sosem készítettünk reggeli műsort, nekem nagyon tetszik, határozottan jól érzem magam ebben a környezetben.
1: Hiányolok egy teli frigidert, tehát hogy az még ide kellene valami finomsággal, de sütőnk van, csapunk van, szekrényünk van. Na, itt van melletted egy konyhabútor, te mit hova raknál, hogyan praktikus? Én a csap fölé raknám egészen biztosan a poharakat, én azt ott tartanám, és a sütőhöz közelítve egyre följebb raknám a fűszereket.
2: Én egyre följebb nem raknék semmit, mert nem érem el.
1: De van itt zsámol, mi ez? Zsámol, sámli, olyat is lehet vinni, ha akarod, biztos adnak neked.
2: Úgyhogy nálunk ez úgy néz ki, hogy a legmagasabb helyen lévő polcokra tesszük azokat a dolgokat, amiket a legritkábban használunk, úgyhogy ez a praktikus.
1: Praktikus.
2: Igen,
1: ez
2: tehát egy 70 alatti családnál tudod, ez fontos dolog, fontos szempont.
1: Evőeszközök felső fiók, ugye?
2: Igen, evőeszközök felső fiók. Föntre ugye ott a poharak mellé még azért a másik helyre, tehát nyilván azért így a szekrényen belül elkülönítve a tányérok, meg a különböző ilyen tálak. Ide lentre, tehát hogy mindenképpen nagy részre az edények.
1: A szemetes az ugye egyértelmű számodra is, hogy a csap alatt van. Tehát hogyha valaki nem oda rakja, akkor is oda dobom a szemetet. Annak ott kell lennie.
2: Nálunk nem ott van.
1: Elég nagy hiba. Hol van?
2: Nálunk van, de be van építve a szekrénybe, de van neki egy ilyen külön fak.
1: De ez nem jó, mert oda megyek én. Hova dobom be a piszkos, kiöntött kávéfoltos Szilviát, hogyha a csap alá dobom nálatok?
2: Hát nálunk ott vannak a szatyrok, zacskók, mert ugye minden egyes magyar háztartásban kell legyen egy hely, ahol a zacskókat tartják.
1: Akkor én arra fogom dobni a szemetemet. Rendben, és az a nagy embermagasságú vagy plafonig érő, inkább keskeny, kihúzhatós tároló, az nálatok mire való? Nálunk abban vannak a szemetes zsákok, amúgy meg az ilyesmik. Vágódeszka.
2: Aha, nálunk nem, nálunk ez egy kisebb rész, tehát nem ilyen magas, kisebb, és akkor ott ilyen fűszerek vannak, meg olaj, meg konzervek, tehát azokat tartjuk ott.
1: Kicsit több mint fél órája nyitott meg ma ez az üzlet, és már érkeznek a vevők, akik egyébként gyönyörködnek itt a különböző bútorokban, most én pont látom, ahogyan az ágyakat, a francia ágyakat csodálják meg, még egyelőre ilyen kicsit félénken nem fekszenek rá, de egyébként szerintem eljön a bulinak az a pontja, és amikor muszáj kipróbálni, tehát ugye nincsen, hogy csak az a baj, hogy én nem pizsamában alszom, de...
2: Akkor légy szíves,
1: lehet, hogy nyitás előtt kellett volna. Na, mindegy,
2: nem mondom, hogy érezd magad otthon, mert akkor inkább nem.
1: Jó, de hogy már jönnek a vevők, nekik vannak mindenféle játékaink. Van egy olyan, amikor egy szerencsekereket kell megpörgetni, ott el kell találni egy szint, a kettőt mondhatnak, és hogyha eltalálják valamelyiket a kettőből, jön a kérdés, és jön a nyeremény, különböző apróságok, amik egyébként szerintem elég komoly nyeremények ahhoz képest, hogy apróságnak nevezzük, a komód bútor felajánlásában. Láttad már?
2: Igen, azért én nem nevezném apróságnak, figyelj, nagyon menő vágódeszkák, tehát én azért szemeztem már velük, mert vannak otthon vágódeszkáink, de hogy egyik sem néz ki ennyire jól.
1: Meg nem tudtam, hogy te ilyen vágódeszka őrült vagy.
2: Én nem vágok máson, csak vágódeszkán. Tehát én ragaszkodom a vágódeszkához, nagyon menők a vágódeszkák, masszív.
1: Hallod, szerintem ebben ennyi volt, beszélj másról.
2: Nagyon szeretem a vágódeszkákat, a díszpárnákat, azok is nagyon jók, meg egyébként ezeket a képeket. Nagyon jók ezek a dekorképek, úgyhogy ilyen klassz nyereményeink vannak, nyilván ugye a komód bútor, a házigazda komód bútor felajánlásából. Ha valaki ne hagyj Isten, nem tud jó szint pörgetni. Mert mondjuk nincsen szerencséje, akkor sem megy haza üres kézzel, mert hogy készültünk azért rádiós ajándékokkal is.
1: És a másik, ami nagyon fontos, hogy van egy folyamatos játékunk. Itt eldugtunk mindenféle bútorokban, szekrényekben, polcokon, stb. Forrás rádiós logókat. Hogyha ilyet talál valaki, ne jegyen meg, hozza ide nekünk, és akkor játszik a főnyereményért, ami...
2: ami egy nagyon-nagyon klassz nappali bútor szett.
1: Ez tényleg nem semmi. Én az előbb néztem meg, van benne polc, van benne fali szekrény, van benne tévétartó, állvány, vagy komoly, minek hívják ezt?
2: Tévéállvány.
1: Nekünk van olyanunk, nagyon szeretjük, de nem azon van a tévé, hanem fölött a falon, és így is nagyon praktikus. Kislányom imádja.
2: Igen, de rengeteg mindennel tele lehet
1: pakolni. Neki jó magasságú kis íróasztalka.
2: Meg nekem is. De azt most adjuk, szóval a lényeg az, hogy tényleg egy nappali bútorszett, ez a fődi, ezt lehet ezzel a kis kincskereséssel megnyerni. Tényleg nincs más dolgotok, csak bejönni az Araszlányi komód bútorba, végignézni, egyrészt akkor megnézhetitek a klassz bútorokat, tehát ott már önmagában élmény, másrészt, hogyha találtok egyetlen egy darab ilyen forrásos logót, akkor már ide jöhettek hozzánk, beregisztráltok, és van esélyetek megnyerni a nappali bútorszettet.
1: És amúgy dél előtt nem sokkal, föl fogjuk majd hívni azt, akit kisorsolunk, és ti is hallhatjátok rádióadásban, hogy ki a nyertes, de hogyha magatokat szeretnétek hallani, vagy azt, hogy csörögjön a telefonotok, akkor gyertek ide, tényleg nagyon érdemes. Alapból a bolt is klassz, de ilyen nap, hogy innen szól a rádió műsor, hát ilyen még soha nem volt.
2: Teljesen exkluzív, ezt gondolom. Na nem sokára szerintem szólaltassuk is meg magát a házigazdát. Jó, úgyhogy őket is hallhatjuk itt nyilván a komód bútor képviseletében, majd Vikivel fogunk beszélgetni, és hát itt vagyunk végig, mármint hogy délig az Oroszlányi komód bútorban.
0: Forrás!

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Tudjuk vágni, tehát nem élő, úgyhogy
2: jó. Jó, és akkor én elkezdem, de te mutatsz be, jó?
1: Jó.
2: Buenos Morgan, jó reggelt mindenkinek, itt vagyunk a Komód bútorban, Oroszlányon, elsőn nyílt meg a hely, és mi már itt vagyunk nyitás előttől, Roland pedig elkapta a házigazdánkat.
1: Így van, itt van mellettem Polgár Viktória, Komód bútor tulajdonosa. Szépek vagytok, Viki, azt kell mondjam, gratulálok. És ugye most már ez a harmadik helyszín, bárhogy számolok, ugye Tatabánya, Tata, és itt vagytok most Oroszlányban is, ráadásul egy gyönyörű szép megújult környezetben. Na, egy picit akkor hadd faggassalak már erről, hogy hogyan is jött ez, hogy akkor Tatabánya és Tata után itt egy ilyen tényleg klassz új helyszínen is megnyitottatok szeptember 1-én.
3: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! Azért nyitottunk Oroszlányban, mert szerettük volna, hogyha a környéken élőknek ne kelljen messzire utazniuk, ha szép, praktikus és megfizethető bútorokat szeretnének vásárolni. Nálunk nem csak katalógusból lehet válogatni, hanem élőben ki is lehet próbálni a bútorokat, és hogyha valaki szeretné, akár azonnal házhoz is tudjuk őket szállítani.
1: Nagyon egyedi darabok vannak itt. Én amennyire laikusként látom, de hát aztán ezt gondolom, hogy csak megerősíteni tudod szakmai szemmel is.
3: Köszönöm szépen, jól látod. Sok vásárlónk van, akinek megtetszik egy-egy bútordarab, de kiderül, hogy nem fér be a lakásba. Mi ebben tudunk segíteni, hogy akár egyedi méretben is, bármilyen színből, bármilyen szövetből meg tudjuk oldani az ő egyedi elképzelését is.
2: És hogyha mondjuk nekem itt most tegyük azt, pont az az ágy tetszik, pont így, ahogyan itt látom, akkor ezt el lehet vinni, vagy ez mindig úgy működik, hogy van egy várólista, és akkor én arra így rákerülök. Tehát, hogyha nekem gyorsan kell bútor, akkor is tudtok segíteni?
3: Igen, sokan jönnek hozzánk, akik másnapra, holnapra szeretnének bútorokat, akár egész lakást is be tudunk bútorozni azonnal is, a három üzletünk választékából. Rámutatsz a bútorra, és akár visszük is.
2: Ez de klassz, mert én emlékszem arra, hogy egyszer, amikor kanapé kellett, akkor valami fél évet kellett várnunk rá. Ott voltak boltban, láttam, el akartam vinni, és azt mondták, nem, azt nem szabad.
1: Ráadásul, ha jók az infóim, akkor nálatok működik a használt bútor beszámítása. És az is megoldott, hogyha ha valakinek nyilván van már egy meglévő ágya, akkor nem kell azon hezitálni, hogy oké, de akkor ezzel mit kezdjek, hogy jöhessen az új.
3: Igen, akár meglévő ágyat szeretne lecserélni, nem kell ahhoz a földön aludnia, vagy a szekrényből kipakolnia. Amikor visszük az újat, akkor hozzuk el a régi bútorát, és hogyha eladható jó állapotban van, akkor be is tudjuk számítani, tehát annyival olcsóbb az új bútor.
2: Azt képzeld el, hogy amikor én ágyat váltottam otthon, azt ugye meghirdettem, iszonyat balhé volt, hogy ezt el is tudjuk adni, meg ugye az új mikor érkezik, meg hogyan. És akkor végül az történt, hogy keltettem egyik reggel a feleségem, hogy most már ébredj fel, légy szíves, mert jön a vevő. És annyira rossz érzés volt, hogy azt az ágyat úgy rögtön eladni úgy alóla. Tehát, hogy ezzel igazából egy elég komoly terhet veszel le az embereknek a válláról szerintem. Meg alapból egy ilyet elszállítani, meg házhoz vinni, az sem egy egyszerű.
3: Igyekszünk teljes körű megoldásokat nyújtani a vásárlóinknak, hogy ne kelljen bajlódni tényleg a felcipeléssel, a szállítás megszervezésével, illetve a garzó használt bútor üzlettel közösen intézzük a használt bútorok beszámítását.
2: És mi a helyzet a szerelgetéssel? Tehát, hogyha én nálatok veszek valamit, de nem akarok vele bajlódni, akkor tudtok-e segíteni? Egyáltalán olyanok ezek a bútorok, hogy aki megveszi, annak össze kell szerelnie magának otthon?
3: Bútoraink általában nem lapra szereltek, hanem elemenként összeszerelve érkeznek a vásárlóinkhoz. Sokan vannak, akik mégis szeretnék, hogyha a teljes gardrób szekrényt, az ágyat, a szekrényeket összeszerelnénk a helyszínen. Erre is van megoldás, erre is van lehetőségünk.
1: Én azért még kíváncsi lennék egy pár dologra, de hát itt vagyunk délig, úgyhogy még azt gondolom, hogy bőven lesz időnk arra, hogy elkapjunk egy kis beszélgetést, mert például ezek a konyhabútorok nekem nagyon tetszenek, és például azt is tudom, hogy itt, ha jól sejtem, akkor ugye még ingyenes látványtervezésre is van mód, de ezekről akkor egy picit később beszélgetünk majd.
2: Én pedig addig tesztelem, hogy melyik a legkisebb szekrény itt, amiben bele tudlak téged rakni.
1: Én egészen könnyen elférek szerintem bármelyikben. Köszönjük szépen, Viki, picit később akkor folytatjuk. Polgár Viktóriával beszélgettünk tehát, a Komód bútor tulajdonosával, a műsor pedig egészen délig az oroszlányi megújult Komód bútorból jelentkezik. Itt vagyunk a Népek Barátsága út 35 szám alatt, és hát egy tényleg ragyogóan új, megújult környezetből jelentkezünk a Komód bútorban.
0: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel így is Rolanddal és Révül Ádámmal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ha nem a pénz a probléma, akkor mi más? Fedezd fel egy inspirációs workshop keretében a pénzzel kapcsolatos nehézségeidet
4: szeptember 19-én Tatabányán.
3: Részletek a Határtalan Facebook csoportban.
5: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia.
6: Próbáld ki te is, jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1. Az ajánlat nem teljes körű, részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
7: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban először lépnek hazai pályára.
8: 2026. szeptember 13-án vasárnap 18 órakor
7: a Szeged együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabdaklub.
8: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
7: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
2: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Buenos Morgan! Hú, normál esetben most köszönnénk ki, nem, Roland?
1: Körülbelül igen. Igen, hú, de hangos voltál, pont az, ennyire lelkesed, és ezt a bútorbolt hozza elő belőle? Te olyan típus, aki szeret. Tehát te vagy az a férfi, aki szeret bútorboltba járni.
0: Ugye itt vagyunk a Komód bútorban, és igen, én abszolút az a típus vagyok, mert én beleélem magam, hogy milyen lenne ez az én lakásomban, de én az a típus vagyok, aki szereti ki is próbálni. És igyekszem úgy, hogy ne nézzenek ki a boltból. Itt azt nézem, hogy itt a vásárlók még egyelőre elég szolidak, tehát nem ültek le még kintről hozott párizsi zsömlékkel egy konyhaasztalhoz, nem feküdtek be pizsamában egyik ágyba sem, tehát nem próbálták ki a kiállított vécét, nem az itt, hál' Isten nincs.
1: Ugyanezt akartam én.

0: Gyorsan hadd kérdezzem meg, és tényleg egy kicsit közelebb legyen szíves, hogy nehéz volt a kérdés, illetve mit választott a nyereményeink közül? Hogy szólíthatom?
1: Klárinak.
0: Klári, szóval nehéz volt a kérdés? Mit válaszolt meg?
1: Nem volt nehéz a kérdés, és képet választottam.
0: Egy fali képet, már meg is van a helye egyébként?
1: Nincs is, majd lesz.
0: Ön egyébként oroszlányi?
1: Igen, oroszlányi vagyok.
0: És jó, hogy itt lett egy ilyen bútorbolt, nem? Nem kell messziről cipelni a bútorokat.
1: Igen, így van különben, tényleg jó, hogy ez nyílt, és látom, hogy nagyon szép cuccok is vannak, tehát szép minden. Praktikus, fiatalos, minden jó.
0: Klári, hogyha egy dolgot otthon le kéne cserélni, vagy egy bútorra szükség lenne, akkor mi az, ami a legégetőbb, legfontosabb otthonra?
1: Hát mi most előszobát vettünk, előszobafalat, meg szobába vettünk asztalt, két kis éjjeli szekrényel, tehát szuper.
0: Oda megy a kép?
1: Igen, oda fog menni, de most még egyelőre tapétázni kell.
0: Nagyon gratulálok hozzá, és köszönjük szépen.
2: Gratulálunk, Klári, gratulálunk.
1: Köszönöm szépen.
2: Na hát ezért is érdemes betérni ide ma az oroszlányi komód bútorba, ugye Népek Barátsága utca 35, csak hogy a pontos szép cím is elhangozzon, ezt most fejből mondtam, igen. Úgyhogy van ez a szerencse kerekes játékunk, ahol tényleg óriás puffot, dekorképeket, díszpárnákat, vágódeszkákat, nagyon klassz tuccokat lehet nyerni, és hát emellett ugye zajlik a kincskeresésünk is.
0: Igen, a párhuzamos játék.
2: Elrejtettünk Forrás Rádiós logókat sok helyre itt a bútorboltba, bele a bútorokba, de azért nem kell mindent föltúrni, tehát azért kicsi kutakodással meg lehet őket találni, ha valaki legalább egy ilyet megtalál, és ide jön utána hozzánk és beregisztrál, akkor megnyerheti a nappali bútor szettet, amiben wow. Ugye van tévéállvány, van fali szekrény, polc, ez így egyben nagyon klassz.
0: Én egyébként tisztelettel várom az első versenyzőt, aki nem a kinyomtatott logókat keresi meg, hanem a Rolandról kapja le a Forrás Rádiós pólót.
2: Ő nem tudom, mit kaphat.
0: De szép. Figyelj, azon kezdtem el gondolkozni, hogyha már bútorbolt, meg innen jelentkezünk egészen délig, akkor innen is ragadjuk meg a témákat, és itteni témákkal foglalkozzunk, és elkezdtem dekorációs, illetve lakberendezési hibákat keresgélni, és összeszedtem ilyen top hibákat, hogyha neked mondanod kéne, akkor mi lenne az 1.0-as, ami szerinted ilyen nagy hiba is el lehet követni a lakberendezés során?
2: Figyelj, ami engem zavarni szokott, de ez lehet amúgy, hogy tényleg csak az én egyéni ízlésem, amikor nagyon csiricsáré, tehát amikor ilyen nagyon gicses, vagy pedig olyan szinten, nem azt mondom, hogy vegyes, mert az tök jó tud lenni, de amikor olyan stílusokat kevernek egymással, amik nagyon nem passzolnak össze.
0: És te érzed, vagy egyszerűen a feleségedre hagyatkozol?
2: Ja, otthon nálunk minden ilyenben az asszony dönt. De mondjuk miért pont ebben ne ő döntet?
0: Jó, nekem a legdurvább, vagy a legkomolyabb ilyen hiba, amit el lehet követni, és nagyon zavar, hogyha rögtön, amikor belépsz egy szobába, akkor valami nagy bútor az első, ami ott van az ajtó mellett, és beszűkíti a teret. Tehát én nem annyira a dekor vonulatra megyek rá, hanem ugye panelban laktunk, minden milliméter ki volt használva, közösen laktam egy szobában az öcsémmel, és igazából minden centiméter hasznos felület volt, de amúgy meg szeretem a valami szellős, tehát hogy a legpraktikusabb térkihasználás az bennem, szívemben, véremben, mindenben.
2: Igen, a zsúfoltságot én sem szeretem, amikor valami tényleg úgy túl van zsúfolva.
0: De tudsz praktikusan zsúfolni, tehát tudsz úgy zsúfolni, hogy ne tűnjön zsúfoltnak. Na, én ebben vagyok jó.
2: Az a jó. Meg én egyébként nagyon szeretem például a világos tereket. Tehát szeretem azt, hogyha van fény, szeretem azt, hogyha tényleg ilyen tágasnak érzem a teret. Hát én is egyébként panelparasz gyerek vagyok, szóval azért alapvetően mondjuk az 54 négyzetméteres panellakásban ezt megvalósítani, az egy kisebb kihívás.
0: Nyilván most nem megyünk végig az összes ilyen stílus tanácson, de például az íróasztallal kapcsolatban csak egyet kiemelek itt a sokból. Felsoroltak egy cikkben rengeteg hibát, amit elkövethetsz. Hol van jó helyen az íróasztal, tudod-e fejből?
2: Hát nálunk általában ott volt jó helyen az íróasztal, ahol volt hely a szobában. Ezt határozta meg.
0: Nem tetszik ez a megoldás. Fényhez képest hogy legyen?
2: Hát úgy, hogy ha a gyerek ír, akkor ne fél homályban írjon.
0: Tehát ha teheted, akkor ugye ablakhoz, ablak alá.
2: Hát vagy ablakkal szembe, vagy de a fény az úgy essen rá, hogy lehetőleg ne kelljen a gyereknek sokszor villanyt kapcsolni, mert az úgy tudod, sokba kerül.
0: Értem, tehát a megtakarítás is fontos szempont a listádon, helyes. Egyébként azt írják itt egy cikkben, hogy az a legjobb, hogyha természetes fény oldalról érkezik, pedig én annyira szeretem azt, amikor így ki tudsz nézni az ablakon egy íróasztal mögül.
2: Na jó, de ez meg elvonja a gyerek, igen, figyelmét, tudod, nem lehet kire koncentrál, hanem elkezd kifele nézelődni.
0: Akkor fontos az, hogy az íróasztal olyan helyre kerüljön, ahol frissen jön be a levegő. levegő.
2: Na az jó, azt már szeretem. Egyébként szerintem ez például az alvásnál is fontos, tehát azért, hogy az ágy is

0: olyan helyen legyen, hogy jöjjön oda friss levegő.
1: Aztán az is szempont, amit te mondtál, és itt nagyon rátapintottál, hogy a zavaró dolgoktól minél távolabb, tehát kis húg, stb.
0: Mitől?
1: Hát a zavaró dolgoktól.
0: Ezek mióta zavaró dolgok?
1: Értelek, értelek. Illetve, amire itt még nagyon felhívják a figyelmet, hogy nagyon sokan elrontják, hogy rohadt jó széket kell választani, és én is kipróbáltam, itt sok széket nézegettem. Egyrészt esztétikailag nem árt, hogyha passzol, de szerintem azon sok múlik, hogyha ott ülsz órákig, akkor ne pukkodj bele a dologba.
0: Egyébként itt, amiket én most látok, mindegyik szék kényelmesnek tűnik. Ami mi ülünk, ez is nagyon kényelmes, de nézd meg ott azt, az milyen színű, nem tudom, barnás.
1: Na ezt akartam kérni, hogy határozd meg csak az egyik széknek a színét ezek közül. Ez mustár, amin ülünk? Nézd a lányokat.
0: Ez talán mustár színű.
1: Ilyen színek, igen. A férfiak fejében nincsenek.
0: Nem, tehát ez határozottan. Arra azt mondom, hogy barnás, az ott bézses. Ennyit,
1: szerintem
0: tudok.
1: Gyertek ide és nézzétek meg a saját szemetekkel. Oroszlányban vagyunk a komód bútorban.

0: Két óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnád. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vannak dalok, amiket nem csak hallunk, hanem érzünk is. Egy régi nyár, egy szerelem. Egy emlék, ami egyetlen dallamtól újra életre kell. Yesterday. Szeptember 12-én Tatán újra megszólalnak a Beatles felejthetetlen dalai. A The Blackbirds a legendás liverpooli hangulatot hozza el a tatai szabadtéri színpadra. Szeptember 12-e 19 óra. Jegyek már 5500 forinttól kaphatók a hellotata.hu oldalon. Ne csak emlékezz rájuk, éld át újra!
2: Három üzlet, elképesztő bútorválaszték.
3: A Komód tatabányai üzletében Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is.
2: Széles választék és fantasztikus akciók várnak.
3: Kanapék, ágyak, nappali és konyhabútorok.
2: És még sok más, rengeteg színben és stílusban. Három helyszín, elképesztő választék, kihagyhatatlan akciók. Komód. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttet kívánok! A tűzoltók befejezték az utómunkálatokat egyek külterületén, a Hortobágyi Nemzeti Parkban, korabizánci keresztelőkápolnát tárnak fel az ókori Ulpianában. Világbajnoki címet szerzett Tóth Jessica és Nyári László. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. A tűzoltók befejezték az utómunkálatokat egyek külterületén, a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol még kedden gyulladt ki a nádas, cseri és bokros bozótos terület, közölte a katasztrófavédelem ma reggel. Azt írták, hogy a tűz még kedden keletkezett, a sötétedés miatt felfüggesztett munkálatokat szerda reggel folytatták a tűzoltók az egyek és Hortobágy közötti területen. Szerda késő estére úgy tűnt, megszűntek az izzások is, ám az érkező vihar ismét felszította a lángokat. A tűzoltók vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, háti permetezővel folyamatosan dolgoztak, a munkát nehezítette a terület tagoltsága. Az egységek ma kora reggelre oltották el a tüzet, és fejezték be az utómunkálatokat. A jelenlegi becslések szerint nagyjából 80 hektár égett le, áll a közleményben. Egy 6. századi katedrális komplexum keresztelőkápolnájának feltárásán dolgoznak régészek az ókori Ulpiana, későbbi nevén Justiniana Secunda területén, Pristina közelében, közölte a koszovói kormány. A koszovói és francia régészekből álló kutatócsoport jelenleg a katedrális komplexumhoz tartozó keresztelőkápolna feltárását, kutatását és dokumentálását végzi. A munkálatokat Milo Berisha, a koszovói régészeti intézet régésze és Christophe Godard francia régész vezetésével végzik. A kutatók azt remélik, hogy az új ásatások további adatokat szolgáltatnak Justiniana Secunda monumentális épületeiről, a korai kereszténység helyi fejlődéséről és a város késő ókori átalakulásáról. Szeptember 12-én szüreti felvonulás lesz Komáromban, Koppány Monostoron. A program 13 órakor kezdődik, a gyülekező a Dózsa György művelődési háznál lesz, és 14 órakor indul. Minden megállónál zsíros kenyérrel, málna szörpel és borral várják a vendégeket. És végül sport. Világbajnoki címet szerzett a tatabányai Tóth Jessica és Nyári László a Koszovóban zajló IFMA felnőtt világbajnokságon. A Magyar Muay Thai Szakszövetség hivatalos közösségi oldala szerint Jessica határozottan, erőből dolgozva indult a döntő első felvonásának. Távolról gyönyörűen előkészített bemenetelei és az abból kialakított rögzített helyzetek eredménye a világbajnoki cím lett. Nyári László óriási mérkőzést prezentálva az első menetben szerzett hátrányt ledolgozta, hatalmas energiákat mozgósítva vette át a vezetést, amivel megérdemelte a világbajnoki győzelmet. A tatabányai származású Tóth Enikő bronzéremmel zárta a világbajnokságot.
0: Időjárás.
1: Ma zömében borult, erősen felhős idő lesz, de jelentős csapadék nem várható, 18 és 20 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Nem mondom azt, hogy a Buenos Morgan kiköszön, a koktél pedig be, mert hogy a srácok maradnak déli 12 óráig, de azért én is itt vagyok, higgyétek el, és fülelek, figyelek, és be is bútorozok, mert hogy a Komóda célpont ebben az órában is, a Buenos Morgan, tehát déli 12-ig, onnan pedig majd átveszem a terepet most, Purple Disco Machine és a Fire

0: Szevasz, Morgan! Itt vagyunk Oroszlányban, a Komod bútorban. Ez a harmadik ilyen üzlet. Egyébként Tatabányán és Tatán is találkozhattok az áruházzal, de ez most nyílt elsőjén. Tök új az egész.
1: Ráadásul játszani is lehet velünk, kétféle játékot, lehet szerencsekereket pörgetni, nagyon klassz nyereményekért, dekorképek, pufok, díszpárnák, vágódeszkák, és zajlik egy kincskeresős játékunk, hogyha valaki megtalálja az egyik Forrás Rádiós logót, amit elrejtettünk, sok ilyet rejtettünk el itt a boltban, akkor egy nappali bútor szettel gazdagodhat a mai műsor végén.
0: Niki, fordulj rá a nyereményekre, ezeket lehet innen tőlünk elvinni, aki a Facebookon bekövet minket, az meg is nézheti, hogy milyen komoly nyereményekért játszunk. Hát ilyen még nem volt, meg olyan, hogy 10 után itt vagyunk, tehát igazából ez már a Tominak a műsorsávja, így az óra elején be is köszönt egy kicsit, de hogy alapvetően egészen délig veled leszünk itt a füledben.
1: Így van, Buenos Cocktail, akár ezt is mondhatnánk, nem? Buenos Cocktailos? Azt nem tudom, hogy van, de a Buenos Morgan sem stimmel, egyszer egy hallgató megüzente, hogy
0: ez így, engedjük el.
1: Őt ez zavarja, hogy nyelvtanilag nem stimmel a spanyol és a németnek az egyeztetése.
0: Figyelj, Roland, hogyha valakinek ebben a műsorban a név a legnagyobb baja, akkor én ezt őszintén tudom irigyelni.
1: Így van, és ezzel hányan vannak még így. Na, szóval a hangulat az ma is kiváló. Sosem vezettünk még műsort konyhából, most ez is megtörténik. Két gyönyörű szép konyhaszekrény között vagyunk. Nagyon jól érezzük magunkat, nekünk nagyon tetszik ez a környezet. Én biztos vagyok abban, hogy aki ide belátogat, annak is.
0: Na jó, akkor a játékokról még így a rádióban egy kicsit bővebb kifejtést adhatunk szerintem. Az egyik, amit szeretnénk mindenkinek ajánlani, hogy van egy szerencsekerekünk, és hogy ezt megforgatjátok, 8 szín van rajta, 2-t előre megmondtok, és mondjuk pont azt a színt forgatjátok ki, amit mondtatok, akkor esélyetek van egyene. Hát nem annyira nehéz kérdést megválaszolni, és utána már is választhatok a nyereményeinkből.
1: Szinte csak formalitás ez a kérdés, én azt gondolom, hogy itt tényleg jót kell tudni pörgetni. Többeknek sikerült már egyébként a mai napon, úgyhogy vittek el már innen tényleg óriás puffot, vittek el dekorképet, nekem nagyon tetszenek a vágódeszkák, bevallom, hogy nem tudom, lehet, hogy vágódeszka fetisista vagyok, de nekem az nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy ez kifejezetten klassz, és hát ezek ugye csak a kisebb nyeremények, mert ugye a kincskeresés után tényleg egy nagyon klassz nappali bútor szettel lehet gazdagodni, egyébként erről került ki fotó a Facebook oldalunkra.
0: Amúgy tényleg nem semmi. A kincskeresés meg úgy zajlik, hogy Forrás Rádiós logókat dugtunk el itt az üzletben különböző bútorokban, és hogyha valaki egy ilyet megtalál és idehozza nekünk, akkor elkérjük az adatait, a műsor végén pedig majd így adásban egy valakit felhívunk, és bizony ő fogja megnyerni az egész szettet. Tehát nem aprózzuk el, valakinek a nappaliát bebútorozzuk még ma délelőtt.
1: Nem sokára beszélgetünk, nyilván ismételtem majd Vikivel, Polgár Vikivel, a Komod bútor tulajdonosával. Engem nagyon érdekel itt a konyha bútoroknak a világa. Szeretem a szép konyhákat. Szép konyhában jó enni.
0: Köszönöm szépen, ezek olyan mondatok, ami után már nem kell semmit oda tenni, tehát ezek ilyen végszógyanús gondolatok a Rolandtól, most meghalnál, már teljesítetted, amit ebben az életben le kell hoznod.
1: Mondanám, hogy ilyen és koel hói magasságok.
0: Teljesen jó. Figyelj, annyit még itt hadd mondjak el, hogy például itt a kérdések, csak mondtuk, hogy mennyire nem nehezek, vagy mennyire nehezek, milyenek, egyet elárulunk megoldás nélkül, hogy aki a rádiót hallgatja, az tudjon készülni, jó, hogy legyen egy kis előnye annak, aki idejön. Hány óráig tartanak nyitva a Komód üzletek hétköznap? Ez a kérdés. Tehát, hogyha jöttök, erre már fel tudtok készülni.
1: Ennek utána lehet nézni, és ez mondjuk úgy, hogy az egyik legnehezebb kérdés az összes.
0: Tényleg amúgy?
1: Igen,
0: pont mert a
1: végig nézed, akkor azért vannak olyanok, amiknél még ilyen kis vicceske válasz lehetőségek is vannak.
0: 17:30. Na, a lényeg az, hogy témákkal is készültünk, és hogyha már bútorok, akkor olyan témákkal készülünk, amik a bútorhoz kapcsolódnak, és képzeld el, semmilyen cikket nem találtam, de elvégeztem egy kutatást tegnap sztárokról, illetve a kedvenc bútor darabjaikról, amik így elhíresültek velük kapcsolatban. Éppen ezért nem olyan sztárok lesznek feltétlen, mint Madonna, hanem majd egy kicsit magyaráznunk kell, hogy honnan is ismerjük ezt a valakit, de nem volt futárok, hanem tényleg ismert emberek, és a kedvenc bútorai következnek. Például Hilary Duff. Ismered?
1: Igen, színésznő.
0: Jó, tehát tudod, hogy ő kicsoda. Egyébként énekes is, nem? Nem
1: igen,
0: énekel?
1: De énekel is, igen, megszínészkedik, igen.
0: És az ő kedvenc bútora, képzeld el, hogy egy 50-es évekbeli komód, hát igazából egy kredenc, ő így hívja, ez a bútor egy fűzőszerű, szerinte fűzőre emlékeztető 50-es évekbeli komód, amelyet mindössze 18-19 évesen vett meg, és azóta a poharak és a kávék nyomai is rajta maradtak, tehát tulajdonképpen nem egy ilyen elit darab, hanem valami, aminek a története számít, és ez tökre tetszik, hogy egy bútornak van története.
1: Igen, a kredenca, ugye, de a kredenc, ezt mi is használjuk, ha jól emlékszem, a Kisváros című sorozatban emlegette az egyik karakter, mindig ezt mondta rá, hogy kredenc.
0: Na, hát így. Akkor itt van Kris Jenner, bevallom, nekem kutatnom kellett, ő a Kardashian család feje és menedzsere, ő ez, akit úgy szoktak emlegetni, hogy Momma Jer, tehát, hogy igazából neki van egy gusztustalan bárányszobra.
1: Azt abszolút nem irigylem tőle. Tehát,
0: és ezzel az a baj, hogy külön figyelmeztet minden vendéget, hogy ne üljenek rá, mert egyszer valaki meglovagolta.
1: De az legalább vicces lehetett. Tehát, hogy mire használsz egy bárányszobrot?
0: Nem tudom, semmire. Akkor itt van a rendkívül híres Wilmer Valderrama.
1: Ő volt a Nick Torres különleges ügynök az NCIS-ben, így mondom, akkor szerintem sokan be tudják azonosítani.
0: A Torres Danit tudom, de oké. Neki egy halászhajó propellerből készült dohányzó asztala van, el tudod képzelni?
1: Az menő, igen, az nekem tetszett. A Valderrama volt ilyen híres focista is, de ő nem ő, ő az NCIS-ből, amúgy a Torres ügynök.
0: Ilyen dohányzó asztalból én olyat láttam, ami akvárium. Ilyen üvegből van, és látod, hogy úsznak benne a halak, az szerintem elég cool.
1: Haluci.
0: Igen, meg képzeld el, nekem festőművész az anyukám unokatesója, másod unokatesó, mindegy rokon, és ő repülőket fest, világháborús repülőgépeket, és imádja is ezeket, és van a lakásában, a konyhában egy pilóta fülkéből a repülőülés átalakítva, és gyakorlatilag abba ott bele lehet ülni, mint egy fotelbe.
1: Ez nagyon jó. Figyelj, ezek, annyira szeretem az ilyen kreatív dolgokat, pláne az ilyen újrahasznosított történeteket. Van itt még egy Jenner, Caitlyn Jenner, aki, hát most már Caitlyn, de ugye ő eredetileg úriember volt, ebben most nem menjünk bele, mindegy, 10 próbázó olimpiai bajnok, egykori úriember, most már úrhölgy.
0: Ilyenkor egyébként két kategóriában is megnyerhetett, tehát mind a két nemnél lehetsz bajnok.
1: Nála ez két külön életszakaszt jelent. Egy 12 láb, vagyis nagyjából 3,7 méter hosszú kanapé. Azon már ugye
0: lehet terülni. Imádom, az egész család elfér rajta. És itt van Evan Rachel Wood, aki egyébként a Westworld-ből ismerhető, Dolores-t játssza abban a filmben, vagy a sorozatban, és neki simán van egy egyszerű hintaszéke, mert szeret abba beleülni, a verandán a Szent János bogarakat nézi, milyen romi.
1: Amúgy a hintaszék az tényleg praktikus. Na, szóval vannak ilyen nagyon híres bútorok is, meg vannak nagyon szép bútorok itt a komód bútorban, például oroszlányban.
0: És ha megszerzed a sajátodat, akkor megírhatod a történetét.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Buenos Morgan, Oroszlányban vagyunk, a Komodban, és Roland ismét házigazdánkkal beszélget.
2: Itt van mellettem Polgár Viktória, a Komod bútor tulajdonosa. Itt, amikor előzőleg beszélgettünk, még az előző órában, Viki, akkor én mondtam neked, hogy egyrészt nagyon tetszenek a konyhabútorok, tehát kifejezetten szépek, így férfi szemmel nézve, de szerintem női szemmel nézve is.
1: Eddig mínusz 10%. Folytasd!
2: Nem erre hajazok. És mondtam, hogy azért én, ahogy itt kattingattam például a honlapotokon, láttam, hogy ingyenes látványtervezés. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon egyedülálló dolog, és nyilván nagyon fontos is. De miért is fontos? Nyilván azért nektek vannak ebben tapasztalataitok. Miért szokták ezt szeretni a vevőitek?
3: Nagyon sok háziasszony álmodozik arról, hogy ha majd egyszer új konyhája lesz, akkor milyen színű lesz, milyen stílusú lesz. De nem mert belevágni, mert a konyhabútor tervezéstől a beszerelésig egy nagyon bonyolult folyamatnak tűnik. Mi ebben segítünk? Elég hozzánk csak egy elképzeléssel érkezni, mi az utolsó centig meg tudjuk tervezni valóban élethűen a konyhabútorát, hova kerüljenek a fiókok, milyen edényeket használ. Minden tervezés egy ilyen beszélgetéssel kezdődik, amikor a vásárló elmondja nekünk, hogy mik a főzési szokásai, milyen edényeket használ, hova kerüljön a fiók, hol vannak a kiállások. Mi a konyhahelyiség méretét szoktuk megkérdezni, és onnantól kezdve meg tudjuk tervezni a konyháját.
1: Milyen praktikus, amikor valakinél ez úgy működik, hogy először kigondolja, hogy mit hogyan szeretne, és nem az van, hogy a bútorokhoz rendeli hozzá funkciókat. Engem az érdekelt nagyon, hogy mi most a sláger, tehát hogyha egy dolgot így mondanod kell a konyhákkal kapcsolatban, akkor mi a legnépszerűbb, mit tudom én, szeretnének-e világos bútort, vagy faasztallapot, vagy bármilyen extrát. Én azt is hallottam, hogy ilyen kőasztallapok is léteznek, tehát hogy tényleg mindenféleket kérhetnek. Illetve, hogyha eszedbe jut esetleg valami olyan, ami nagyon különleges volt, és teljesítettétek, az is érdekelne.
3: Nagyon népszerűek a matszínek, illetve a fahatású bútorlapok. Nálunk is ezek láthatóak itt. Általában egyedi igényekkel jönnek, mindenkinek más-más elképzelése van. Nagyon sokan vannak, akiknek kicsi a konyhájuk. Itt is be tudjuk építeni az utolsó centig, gyakorlatilag fel tudjuk használni a helység adottságait. Egy gyakorlati példa, hogy pici konyhába például a mikro hullámú sütőt be tudjuk építeni, nem foglal el a konyhapulton külön helyet.
1: És mi a legfurcsább, amit eddig kértek és megoldottatok? Eszedbe jut valamilyen érdekes történet? Például kávégépet senki nem akart pultba építeni, vagy plüss bútorlapot kérni, vagy bármi ilyesmit?
2: Szerintem nem magadból indulj ki, Ádi.
1: Jó, hát csak...
3: Nagyon sokszor előfordul, hogy strangok vagy különféle egyéb akadályok vannak a konyhahelyiségben. Ezt is meg tudjuk oldani. Az asztalos a helyszínen szétszereli, újra gyártja, és az adott helyiséghez igazítja a bútorelemeket.
2: Mennyi idő mondjuk a tervezéstől a kvázi kivitelezésig? Tehát, hogy hogyan tervezzen valaki, hogy mennyi idő után fog már tudni mondjuk az új konyhában főzni?
3: A tervezéstől egészen a beszerelésig gyakorlatilag egy hónap alatt már az új konyhában tud főzni a kedves vásárló.
2: Ez kifejezetten gyorsnak tűnik, és akkor ha jól sejtem, mert itt azért mondtad, hogy a beszerelésig, tehát hogy abban is álltok rendelkezésre.
3: Igen, az élethű látványtervezéstől a szállításig, illetve van egy asztalos csapat, aki be is szereli a konyhákat igény szerint.
1: Neked egyébként személy szerint a bebútorozható helyiségek közül a konyha a kedvenced, vagy melyiket szereted leginkább?
3: Nőként egyébként a konyha a kedvencem, igen.
1: Látszik egyébként, hogy így mesélsz róla, meg jó is hallgatni, most már főzünk itt valamit.
2: Hát a főzni nem is fogunk, de az biztos, hogy Vikivel beszélgetünk majd még a folytatásban. Polgár Viktória, a Komód bútor tulajdonosa, házigazdaként, ugye, beszélget velünk, hiszen itt vagyunk az oroszlányi Komód bútorban, Népek Barátsága utca 35, már megjegyeztem, memorizáltam a címet, büszke vagyok magamra. Egészen délig innen szól a műsor, és ne feledjétek, nagyon klassz játékokkal és nagyon klassz nyereményekkel várunk mindenkit a helyszínen.
0: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: feledd! Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamáshegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Montaverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 9992-es telefonszámon.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ott számtalan bútorba rejtettünk el ilyet, akkor eséllyel nyerheti meg a nappali bútor szettet, amiben ugye van CV-állvány, van faliszekrény, polc, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon értékes kis összeállítás.
1: Nézem magam mögött a konyhafiókot, mert hogy itt ülünk egy konyhában, ebben nincsen, viszont tök lesz, amikor így belököd a konyhafiókot, és nem csapódik be, tehát van benne egy ilyen védőmechanika, az tök jó. Meg hát próbálgatjuk a bútorokat, az előbb Rolandot nagyon elkapta egy ilyen ledes kanapé, ahol lehetett a színeket meg mindent állítani, de ami nekem igazán tetszett, az egy praktikus dolog, mert ki ne szenvedne azzal, hogy kicsi a helye, és van egy olyan sarokülő garnitúra, mondhatom, hogy kanapé, rökamé.
0: Kérlek szépen, ez igen, egy francia sarok garnitúra, én megjegyeztem a nevét.
1: Na, szép, jó van, látszott is, hogy tudod kezelni, ami egy mozdulattal igazából átalakítható francia ágyá, és ezt Roland alakította át, na most, aki ismeri Rolandot, tudja, hogy amit az ő kézügyességével meg lehet csinálni, és ilyen esztétikus, az nagy dolog.
0: Azt nagyjából egy 3 éves gyermek is meg tudja oldani.
1: Na de ez tök jó. Szóval ilyeneket lehet játszani, megnézni itt a helyszínen. Egyébként látogassatok el, tényleg érdemes. Mi pedig folytatjuk egy kicsit a témánkat, ugye a bútorokból készültünk, és híres embereket keresgéltem, akiknek van különös vagy nagyon szeretett bútor darabja. Én azt vettem észre itt az előbb, amikor beszéltünk róla, hogy a Kardashianék azok gyakorlatilag a külföldi győzikéjék. Tehát amikor előjött a bárány szobor, meg ezek a hülyeségek. Vannak itt normálisabb ismert emberek is?
0: Eric Dane, a Grace Click, a színésze, a nagymamájától örökölt 10 Chippendale étkező széket. Nem tudom, hogy ez vajon azért Chippendale, mert ezen férfi emberek Magic Mike-ig szoktak eltáncolni, de nem hiszem.
1: Nem, tudod miért? Ezt egyébként egyszer kikutattam, mert nagyon érdekelt, hogy honnan van ez a Chippendale dolog, mert nem hittem el, hogy nem függ össze a Walt Disney mesével, ahol a Chip és Dale van, mert hogy annyira adta magát.
0: Hát ki mire gondolta erre? Én a vetközös fiúkra
1: látom. És kiderült, hogy nem, képzeld el, volt valahol egy ilyen lebúj bár, ahol kértek új bútorokat a bárba. És ez a Chippendale nevű bútoros asztalos készítette el a bútorokat, és az ő nevét kapta gyakorlatilag a műfaj.
0: Igen, tényleg.
1: Nagyon
0: ezt
1: kemény,
0: egyszer,
1: nem?
0: Ezt egyszer én is hallottam már, igen. Aztán itt van Serena Williams, akinek van egy műalkotása, amelyben egy a Holdról származó kődarab is található.
1: Jó, ezt bárkinek eladom. Ez bizony a Holdról van, bizonyíts be, hogy nem.
0: Jó, hát igen, bizonyíts be, hogy onnan van. De okay, hogy bizonyítod azt be?
1: Figyelj, a Nicole Scherzinger egy különleges dekorációs eszközzel dolgozik. Neki van egy megjavított retina festménye. Ezt egyébként úgy kell elképzelni, hogy egy vágást maga a művész édesanyja vart össze, és az énekes ezért anyai gondoskodást lát bele a képbe, tehát kvázi megjavította ezt a darabot. Ez olyan, mint a japánoknál a nagyon drága törött váza, amit arannyal javítanak, és így frankon látod, hogy hol javították ki, de ettől értékesebb, mert azt szimbolizálja, hogy senki és semmi nem tökéletes.
0: De azért az, hogy anyuka belevágott egyszer egy festményben, na mindegy, kíváncsi lennék magára a sztorira, hogy ez hogyan történt. Aztán itt van például Jensen Ackles, aki az Odaátban szerepel. Ő biztos tudná, ő Dean Winchester sorozatban. Szóval neki van egy asztala egy 2000 éves fából állítólag, egy ciprus törzset használtak hozzá. Azért az elég kemény. Na erre azt mondom, hogy ez tényleg egy
1: történelem, nem?
0: Igen.
1: És itt van Helena Bonham Carter, akit Bellatrix Lestrange-ként ismerhetsz a Harry Potter filmekből, neki béka és kutya formájú gyertya tartói vannak, de hát kinek nem?
0: Nézd neki, azért az egész karaktere is ilyen extrém volt ugye a Harry Potterben, tehát az, hogy mellette ilyen gyertyatartókat gyűjt, hát ezt mondhatni, hogy már csak habatortán.
1: Így, neked van bármi olyan bútor darabod, amihez nagyon ragaszkodsz, amit nagyon szeretsz? Nekem volt egy, nagyon szerettem volna megvenni, meg is vettem, meg is volt, ez egy ilyen bár asztalszerűség, ilyen magas székekkel, bárszékekkel lehetett körülülni, fehér színű volt polccal az oldalán, imádtam, csak annyira nagy volt, hogy nem fért el tőle a család.
0: Van ilyen, meg volt ilyen, nekem volt egy kanapém, amit nagyon-nagyon szerettem, aztán sajnos az x év után kiszakadt, tehát az már nincsen meg. A mostani házamból, amit kifejezetten szeretek, van egy konyhasziget, egy nagy konyhasziget, ugye elég nagy légtér nálunk a konyha, meg az étkező így egyben, és akkor ott van egy ilyen konyhasziget, ami nagyon praktikus, meg van egy olyan rész, amit én csak kiülőnek nevezek, egy ilyen nagy ablakos rész a terasz felé, és a benti felén ki van alakítva egy ilyen ülőhelyiség, egy hatalmas nagy ülőpárnával, de nagyon kényelmesen le lehet heveredni akár, szundítottam is már egy párszor ott, és kilátni a teraszra meg a kertbe, nagyon szeretem.
1: Azt hiszem, te nyertél. Ha átmegyek, belvihetek egy bútort.

minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, 3 perc múlva 11 óra. A nyári ellenőrzések 16%-ában találtak kifogásolni valót. Filmvetítés lesz ma Oroszlányban. Megvan az első magyar kvóta a 2028-as paralimpiára. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, jönnek a részletek. A nyári ellenőrzések 16%-ában talált kifogásolni valót a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki, közölte az NKFH. A hatóság szakemberei 1500 ellenőrzést folytattak le a szakmai irányítása alá tartozó kormányhivatalokkal együtt. Az eredmények az előző évhez képest mérsékelt javulást mutatnak. A tapasztalatok ugyanakkor arra is rámutatnak, hogy a nyomon követhetőség és a fogyasztói tájékoztatás továbbra is kiemelt figyelmet érdemel. Az ellenőrzött vendéglátóhelyek közel 23%-ánál indult hatósági eljárás. Oroszlányban a Kertész Imre Filmklubban a mai napon 17 órától Tímár Péter Egészséges Erotika című 1986-os filmjét vetítik. Az érdeklődőket a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtárban várják, a program ingyenás. Los Angelesben mutatták be Illés László rendező Ever After, míg meg nem haltak című Magyarországon nagyrészt Vas vármegye erdeiben forgatott horrorfilmjét, közölték az alkotók az MTI-vel szerdán. A közleményben azt írták, a világpremiért a Harmony Gold moziban tartották egy nappal az amerikai moziforgalmazás előtt, szeptember 2-án. A független finanszírozású alkotás szereplői Mark Shepard, Bonnie Aarons, Michael Berryman, Kane Hodder és Malcolm McDowell. A tájékoztatás szerint az Ever After alkotói a klasszikus mesék világát alakítják át kegyetlen modern horrorra. Mint a film szinopszisában olvasható, egy baráti társaság lánybúcsúra érkezik egy civilizációtól távoli erdei házba, az ünneplés azonban hamarosan rémálommá változik, az erdőben vérszomjas gyilkosok vadásznak rájuk, akik jól ismert mesék szereplőinek képzelik magukat. És végül sport. Restik Csaba ezüstérmet szerzett az R1-es versenyszámban a dél-koreai Csangvonban zajló parasportlövő világbajnokságon. Ezzel megszerezte Magyarország első kvótáját a 2028-as Los Angeles-i paralimpiára, adta hírül a magyar paralimpiai csapat. A VB-n, amely a paralimpia első közvetlen kvótaszerző versenye, 24, 13 férfi és 11 női kvótát osztanak ki.
0: Időjárás.
1: Ma zömében borult, erősen felhős idő lesz, de jelentős csapadék nem várható. 18 és 20 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

Kura, üdv mindenkinek, egy ilyen kis vegyes műsor. Koktél is, meg Buenos Morgan is egyben, és persze bútorozós történet. Mert hogy a Komód a célpont ebben az órában, még mindig, egészen déli 12-ig ott tartózkodik Roland, és persze Ádi, én pedig hozom a legjobbakat. Daniel Hurd és Dua Lipa közösét például. Kezd a Too Hard!

0: 4 perccel járunk 4:12 előtt, ez pedig azt jelenti, hogy ha jól számolok, még nagyjából 49 percig jelentkezünk innen a Komód bútorból, Oroszlányból, Népek Barátsága utca 35.
1: Nagyon jó, mindent tudsz, mindent megjegyeztél, én pedig elkezdtem nézegetni, mert itt mutogatni kezdted a bútorokról beszélgetve a saját lakásotokat. Szépen laksz, Roland, ez a helyzet, ez a B-window dolog, ez tetszik nekem.
0: Köszönöm, mondjuk nem engem dicsér, hanem a feleségem ízlését, de ezzel együtt én az dicséreteket örömmel begyűjtöm.
1: Rendben. Na, figyelj, itt meg más gyűjtenek be az emberek, képzeld el, egyre inkább jönnek ilyen papírcetlikkel, amiken a Forrás Rádiós logó van. Mondd már el, hogy ezt miért csinálják.
0: Kincskeresés zajlik. Aha. Itt a Komód bútorban, Oroszlányban, nem véletlenül. Ugye elrejtettünk Forrás Rádió logókat nagyon sok felé, nagyon sok bútorban, és hogyha valaki ezek közül legalább egyet megtalál itt ma délig, ez fontos, hogy azért...
1: Jó, tehát akkor most még van rá idő.
0: Most még van, egy kevés idő, így van, tehát ha valaki még mondjuk nem túl messziről jön, ideért gyorsan megtalálja, beregisztrál, akkor ezzel nyerhet egy nappali bútorszettet.
1: Nem semmi a dolog egyébként. Rendkívül értékes és rendkívül szép. Raktunk róla képet a Facebookunkra, érdemes megnézni. Ha most még ideérsz és megtalálsz egy logót, akkor dobd be a kalapba, és így ennek az órának a végén már sorsolni is fogunk. Felhívjuk telefonon a nyertest, tehát úgy fog értesülni. Nyilván nem várjuk el senkitől, aki reggel 8:30 óta idejött, hogy itt várja meg a sorsolást, hanem valakinél csörögni fog a telefon. Ez is roppantul izgalmas, meg vannak helyi nyeremények, amiket egyből zsebre lehet tenni, már ha valaki zsebre tud rakni egy puffot például.
0: Igen, ez mondjuk elég nagy, az
1: egy nehéz. Deszkát.
0: Még maradt talán egyetlen puff, a többit már elvitték, nagyon népszerű volt. Dekor képeknek a jelentős részét is elvitték, de még a legnagyobb itt van, úgyhogy azt még meg lehet nyerni, meg vannak díszpárnák, vannak nagyon-nagyon klassz vágódeszkák, nagyon masszív tényleg, pedig szerencsekerékkel lehet megnyerni itt nálunk, kint a Komód bútorban.
1: Mondtad a lányoknak, hogy mi a nyeremény és mi nem, vagy mögötte a konyhát is eljátszák?
0: Azt remélem, hogy nem, de majd akkor...
1: Hát azt a francia ágyat valaki pörgesse ki. De így is olyan nyeremények vannak, de én nem is tudom, hogy mikor láttam ennyi boldog nyertest utoljára. Ezt is itt élőben lehet, hogyha szerencsekeréken kipörgeted a két színed valamelyikét, akkor utána jön egy egyszerű kérdés, és ha megválaszolod, már is választhatsz a nyereményeinkből. Mindezt itt az Oroszlányi Komód bútorban. Itt vagyunk 12-ig.
0: De hogyha valaki esetleg nem pörgetné ki a nyerőszínét, akkor sem távozik üres kézzel, hiszen Forrás Rádiós ajándéktárgyakat is hoztunk. Azok ilyen kvázi vigaszdít jelentenek itt a mai napon. Szóval én azt gondolom, hogy aki ide betér, az egyrészt láthat gyönyörű bútorokat, másrészt pedig játszhat is velünk.
1: Abból a szempontból egyébként élvezem ezt, hogy egészen délig vagyunk adásban, hogy most ebédelni is láthatlak. Tehát mindig csak ezeket a tejberizseket eszed itt délelőtt. De mi volt? Már 10 óra isztál? Te megtartod ezt az ötöt, nem? Ozsonna is van?
0: Szokott, igen, de nem, most kicsit lehet, hogy ilyen lohasztó lesz, amit mondok, ja. Az is cukormentes tejber is.
1: Nem már! Tehát akkor igazából már nem tudsz újat mutatni.
0: Nem is akarok.
1: Nekem már nem tudsz újat mutatni. Rendben, a mai napon bútoros témákat hoztam, és ha már itt vagyunk egy bútorboltban, akkor arra gondoltam, hogy erről is beszélgethetnénk. Egy kicsit képzeld el a következő szituációt. Mindenki csukja be a szemét, azok is, akik vezetnek. Szóval, kapunk egy teljesen üres, körülbelül 12 négyzetméteres szobát, tehát mondjuk 3x4 méter. Én ennyi voltam az öcsémmel nagyon sokáig összezárva, és tudjuk azt, hogy van ez a kis terünk, ez a kis életterünk, és praktikusan szeretnénk berendezni, úgyhogy ne legyen zsúfolt. Mert ugye azt megbeszéltük, hogy a zsúfoltságot nem szeretjük. Annyi a feladatunk, hogy egyszerre lehessen benne dolgozni, pihenni, és akár vendéget is fogadni. Tehát van egy ilyen szobád, ebben élsz, és ebben akarsz mindent megvalósítani, nagyjából a főzésen és a fürtésen kívül. Ebből a boltból. Mit raksz bele?
0: Figyelj, belerakom azt a francia sarokgarnitúrát.
1: Az áthajtható ágyát?
0: Igen, igen, ami ugye, mert az akkor működhet nappal kanapéként, egy mozdulattal átalakítod ágyá, és akkor nagyon-nagyon kényelmes.
1: Tetszik.
0: Ott akkor az alvás az megoldva, meg belerakok valami nagyon klassz íróasztalt.
1: Íróasztalt raksz be? Tehát nem a másik irányba viszed, hogy akkor mondjuk egy ilyen társaság köré tudjon ülni, mert a sarokgarnitúra, a francia sarokgarnitúra az nekem is kell, de lehet, hogy inkább valami ilyen asztalt választanék, aminél itt ülünk, nem is konyhaasztal, de valami étkezőasztalszerűbbet, amit körbe lehet ülni egy baráti társasággal.
0: Igen, igazad van, valóban praktikusabb. Közben azon gondolkoztam, hogy például nálunk otthon hiába van íróasztal, Nia előszeretettel a konyhaasztalon, vagy az étkezőasztalon írja meg a leckéjét.
1: Én se szerettem soha az íróasztalhoz ülni dolgozni. Tehát az inkább egy ilyen tároló volt, egy birodalom, az én földem, ahova összegyűjtögettem a dolgokat, de aztán az ágyban fekve csináltam a dolgaimat, vagy lenn a szőnyegen. Én imádok egyébként földön is ülni. Viszem most már magammal a kis laptopot. Mikor ültél le otthon utoljára az íróasztalhoz?
0: Hát én nagyon érdekel, nincs íróasztalom. A gyerekek íróasztalához meg nem ülök le, tudod.
1: És nem hiányzik? Neked se hiányzik, nem?
0: Nem, meg vagyok nélküle. Én is egyébként, ha leülök dolgozni otthon például, akkor az étkezőasztalhoz.
1: Jó, akkor valamilyen társasági asztalfelület kell, szép és kényelmes székekkel, akkor az is pipa. Valami szekrény kell a ruháknak. Én olyat választanék, ami inkább magas és keskeny, már hogy így a mélysége nem túl sokat foglal a szobából.
0: Vannak ezek a nagyon klassz beépített, itt is látom ilyen gardróbszekrények. Ja. Erről még azért tervezem a Wikit megkérdezni, mert hogy itt ilyen nagyon egyedi megoldásokat láttam, mindenféle méretben ráadásul.
1: Tükrös, nem tükrös?
0: Igen, hangulatvilágításos, mozgásérzékelős. Én a létező legfullosabbat.
1: Jó, az enyémben legyen világítás, azt szerintem kell. Egy mini hűtő lehet, hogy nem ártana azért. Jó, de ez már más téma. És hát én nagyon szeretnék egy fotel, de azt hiszem, hogy megtelt a szobánk, tehát hogy azt már nem tudod úgy berakni, hogy a zsúfoltságot ne fokozd.
0: Hát ebbe a 3x4 méterben már nem nagyon ott, jó lesz, az nagyon klassz francia sarok garnitúra.
1: Szerintem ezt összeraktuk, úgyhogy akkor a bónusz fizetésemet utalhatod, és akkor intézzük, jó? Megfogod és vigyük.
0: Megfogjuk a sarokgarnitúrát és visszük.
1: Jó, nem sokára jön vissza Viki, vele beszélgetünk még, és ennek az órának a végén sorsolunk, tehát ha teheted, most még ugorj be a kocsiba, gyere ide, megnyerheted a fődíjunkat. Itt vagyunk Oroszlányban, a Komód bútorban.

0: óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Milyen kanapé illik hozzád? Milyen ágyban aludnál igazán jól? És milyen lenne álmaid konyhája? A Komód tatabányai üzletében, Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is elképesztő választékkal és kihagyhatatlan akciókkal várunk. Komód. Bebútorozunk.
3: Vannak dalok, amiket nem csak hallunk, hanem érzünk is. Egy régi nyár, egy szerelem. Egy emlék, ami egyetlen dallamtól újra életre kell. Yesterday. Szeptember 12-én Tatán újra megszólalnak a Beatles felejthetetlen dalai. A The Blackbirds a legendás liverpooli hangulatot hozza el a tatai szabadtéri színpadra. Szeptember 12-e 19 óra.
2: Jegyek már 5500 forinttól kaphatók a hellotata.hu oldalon.
3: Ne csak emlékezz rájuk, éld át újra!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánl.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod. Ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Buenos Morgan! Oroszlányban vagyunk, a Komód Bútorban. Nem sokára fődíjat is sorsolunk, de itt van velünk még mindig Polgár Viki, a Komód Bútor tulajdonosa. Roland, kérdezd meg, amit meg akartál.
2: Igen, a gardrób szekrényekről akartam kérdezni. Egyébként az egész mondatban, amit mondtál, Ádi, egyedül a Morgan, ami így délfelé közeledve azért egy picit furcsa hangzik. Tehát ez
1: megszoktam.
2: Igen, igen, hát az a megszokás.
1: Van, aki most kell.
2: Igen, én azt láttam, Viki, arra kaptam föl itt a fejem, hogy számtalan különleges gardrób szekrény van nálatok, és én azt láttam, hogy nem ilyen sablonos, tehát, hogy itt ez tényleg mérettől, stílustól, nagyon-nagyon színes az egész kínálat, népszerű termékek ezek nálatok?
3: Igen, teljes mértékben testre szabhatóak a gardrób szekrényeink, ami azt jelenti, hogy már az egyméteres helyet is be tudjuk tölteni tolóajtós gardróbbal, aminek a gardrób szekrénynek a színe, az ajtófrontok színe, mintája és a szerelvények színe is teljesen változtatható kívülről, illetve belülről a gardrób szekrényben bolcok, akasztók és fiók konténerek helyezhetőek el.
1: És tükrök világosítás, bocsánat, mert ez nekem nagyon tetszik.
2: Igen, ezt akartam én is megkérdezni, hogy lehet bele hangulatvilágítást is kérni, ugye?
3: Igen, kérhető bele mozgásérzékelős LED is. Ugye gyakori probléma, sötét van, kinyitjuk a szekrényünket, és nem látjuk, hogy mi van benne. Erre megoldás a mozgásérzékelős LED, ahogy elhúzzuk a gardróbnak az ajtaját, gyakorlatilag világos van bent, és mindent megtalálunk, amit keresünk.
1: És Roland, mit tanultál? Melyik bútornak tanultad meg ma a nevét?
2: Francia saroggarnitúra.
1: Szép.
2: Nagyon praktikus, egy mozdulattal, még az én nullához konvergáló kézügyességemmel is tényleg egy mozdulattal átalakítható ágyá. Én úgy sejtem, hogy azért ezt is kvázi viszik, mint a cukrot, nem? Mert hogy egy kisebb lakásban szerintem nagyon praktikus tud lenni.
3: Igen, vásárlóink egyik kedvence a francia saroggarnitúra, egy mozdulattal saroggarnitúrából francia ágyá, illetve vissza francia ágyból saroggarnitúrává lehet alakítani a bútort. Hatalmas ágynemű tartója van, illetve fixáló görgői, ami azt jelenti, hogy nem csúszik el a garnitúra. Gyakori kérdés, hogy parkettán elcsúszik-e a garnitúra? Nem, mert vannak fixáló görgői, amivel tudjuk stabilizálni a pozícióját a bútornak.
1: Na jó, akkor most e kapcsán beszélgessünk egy kicsit arról, hogy honnan vannak ezek a bútorok, tehát hogy ezek külföldről érkeznek-e, vagy magyar gyártmányok, milyen kapcsolatban vagytok a gyártókkal, illetve konkrétan ennél a francia sarok garnitúránál, na én is kimondtam, ez az ötlet, ez tőletek jött, vagy ezt te kutattad fel, vagy megtaláltad valahol? Tehát ez is úgy megy, mint ahogyan mennek a foci meccsre, és gyűjtögetik a tehetségeket, te meg gyűjtögeted a bútorokat?
3: Köszönöm szépen a kérdést. A gyártóink 99%-a magyar, tehát magyar bútorokkal foglalkozunk alapvetően. Vásárlóink igényeire szabjuk a bútorokat, ami azt jelenti, hogy a visszajelzések alapján a gyártóink külön bútorokat fejlesztenek, amiket csak nálunk tudnak megvenni a vásárlók. Ilyen például a francia saroggarnitúra, ilyen az a saroggarnitúra, ami LED-világítást kapott, aminek hangulatvilágítása állítható.
1: És akkor te tulajdonképpen nyitott szemmel járod az országot, nézed, mi tetszik, mi jó ötlet, illetve kivel lehetne megvalósítani, ez már a te fejedben összeáll.
3: Igen, nem csak országos szint, hanem inkább helyi igényekre szabjuk a bútorokat. Tatabányán, Oroszlányon és Tatán nagyon sok a panellakás, úgyhogy speciális kis lakásokra, kis szobákra is fejlesztünk bútorokat.
1: És mi a helyzet a kisgyerekesekkel, illetve azokkal, akik mondjuk előszeretettel borítják ki egy esti filmezés, egy Netflixezésnél mondjuk a kávét a kanapéra?
3: Kárpítós bútoraink választható szövettel készülnek, ha valaki szeretné, akkor lehet cigarettaálló, akár vízlepergető, festékálló, csokiálló szöveteket választani a bútorokhoz.
1: És mikor találtok ki végre a dohányzó asztalra valami más nevet, mert úgy már senki nem dohányzik?
3: Kisasztal.
1: Kisasztal, jó? Kisasztal
3: ez.
1: Oké.
2: De ez így nagyon, tényleg nagyon-nagyon praktikus. Viki, köszönjük szépen, hogy itt a rendelkezésünkre állt. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól képbe kerülhetünk. Még egy kis ideig itt vagyunk, és hát egy nagyon fontos feladatunk még hátra lesz, ugyanis a fődíjnak a nyertesét még föl kell, hogy hívjuk. Egyébként Polgár Viktóriával, a Komód Bútor tulajdonosával beszélgettünk, ugye most már Tatai, vagy Tatabánya után Oroszlányban egy vadonat új helyen is megtalálható az üzlet. Itt vagyunk, egészen délig innen jelentkezünk.
0: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenét.

0: Mi pedig a Komód bútorban vagyunk Oroszlányon, és pillanatokon belül kiderül, hogy ki viszi el a fődíjat. Ugye két játékot is játszottunk, az egyiket itt a helyszínen nyereményekkel, ott a szerencsekeréken kellett eltalálni a színeket, és utána kérdést tettünk fel, és értékes nyereményeket vitt el csomó hallgatónk, illetve vásárló, és most jön a fődíj, amihez ugye elrejtettük egy csomószor a Forrás Rádiónak a logóját, és aki megtalálta és idehozta nekünk, attól kértünk telefonszámot. Most bedobjuk a cetliket egy kalapba, és Roland fog sorsolni, mert hogy a fődíj egy...
1: Klassz nappali bútorszett, és akkor meg is van a nyertes telefonszáma. Gyorsan szerintem hívjuk is fel.
0: Szerinted láttam én ezt ekkorában? Várjál, pötyögöm. Remélem fel fogja venni. Azért ebben a bútorszettben sok minden van, csak húzzam az időt, amíg pötyögöm a számot. Tehát, hogy van benne polc is, van benne ilyen tévéállvány, vagy tévétartó komód, mondhatom így, meg
1: hát fali szekrény. Tévéállvány, így van, szóval meg egyébként értékes. Egy fali szekrény is, szóval tényleg klassz, ilyen három részből álló nappali bútorszett, és akkor mindjárt kiderül, hogy tényleg ki lesz az a szerencsés itt a mai játékosok közül, aki ezt megnyeri.
0: Jó, én bepötyögtem.
2: Igen, tessék.
0: Szia! Jól sejtem, hogy Nyári Bélánénak hívnak?
2: Igen, én vagyok.
0: Én pedig, tudod, ki vagyok?
2: Sejtem, a Forrás Rádió.
0: Így van, Rédl Ádám a Forrás Rádióból, így és Rolanddal, és elmondjuk, hogy te nyerted meg a főnyereményt, téged sorsoltunk ki, gratulálunk!
2: Aj, de jó, köszönöm!
0: Nappali bútor szett!
2: Aj, de jó!
0: Nyertél már valaha valamit?
2: Nem.
0: Hát akkor ez az első, és milyen komolyan kezded? Akkor mi lesz a következő sportautó?
2: Így van. Hát, az se lenne baj.
0: Megvan a helye a bútornak?
2: Megbizony, mindig mindennek van helye.
0: Jól van, és a polcra felrakod majd a rádiót, hogy szóljon a Forrás Rádió?
2: Így van, nálam mindig szól.
0: Nagyon jól teszed. És köszönjük szépen, hogy játszottál velünk. Még annyit árulják kérlek, hogy hol találtad meg a Forrás Rádiós logót, mert ugye itt tök sokat eldugtunk a boltban. Mennyire kellett kutatnod?
2: Nem kellett nagyon kutatni, kilógott a párna alól.
0: Na majd én rászólok a szósülösökre. Őszintén gratulálok hozzá.
2: Néztem azt az ágyat, és akkor fölemeltem a párnát rajta.
0: És ott volt a nyeremény. Köszönjük szépen, tartsd meg a jó szokásod, járj a Komód bútorba, és hallgasd a Forrás Rádiót.
2: Hát én is köszönöm.
0: Szia-szia!
2: Szia!
0: Azt hiszem, hogy a lehető legjobb helyre került a nyeremény, ugye, Roland?
1: Nagyon, nagyon boldog volt, és hát tényleg egyébként ilyenkor pláne jó örömet szerezni a hallgatóknak, amikor valaki először nyer valamit az életében, és hát rögtön tényleg egy ilyen csodás nyeremény. Na, szóval egy nagyon-nagyon jó délelőttöt zárunk, én azt mondom, ugye itt voltunk már reggel 8 órától a Komód bútorban, Oroszlányban, viszont szépen lassan elköszönünk, így a maratoni...
0: Délutára nem maradunk?
1: 6 órás Hány órás műsor szerettél?
0: Nem tudom, jó volt ez így. Nagyon élveztem én is. Ilyen helyszínen még soha nem rádióztunk, de remélem, hogy majd még fogunk. Köszönöm szépen I.S. Rolandnak, aki a nagymester a ledes kanapéknak, és bármikor kinyit egy francia sarokülő garnitúrát.
1: Így van, és hát köszönjük szépen Rédl Ádámnak, aki hát mondjuk úgy, hogy nagyon szeret feküdni, és ezt itt ma bizonyította egy pár ágyon és egy pár kanapén. Valamit ebből még videón is megörökítettünk, úgyhogy tessék a mindenféle social media felületeinket, Facebook, Insta, meg a TikTok nyomon követni, mert ott ezt lehet látni. Én pedig jövök vissza délután 3-kor a Beatben.
0: Úgy lesz, és a legnagyobb köszönet a Komód bútornak. Köszönjük, hogy ezt segítettetek megvalósítani, köszönjük a szuper nyereményeket. Nektek is, drága hallgatók, és a teljes social teamünknek, akik itt voltak velünk, az Immerer Tominak, és mindenkinek hálásak vagyunk. Jövünk holnap együtt, 6 után nem sokkal. Legyen szép a napotok, sziasztok!
1: Buenos morgen!

0: azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak a régiek. Mint például a Plazma Center kiemelt juttatásai. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások, vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép délutánt kívánok. Középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség. Az EU mintegy 115 millió euróval támogatja Spanyolországot. Ma Dunaalmáson várják a véradókat. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a déli hír összefoglalót. Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódóan, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából, közölte a szervezet az MDI-vel. Azt írták, a diákutaztatási program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. Közölték, a pályázat feltétele, hogy az utazócsoport legalább egy országhatárt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. Az online pályázatok benyújtási határideje október 5-e hétfő, a kirándulásokat október 18-a és 28-a között kell megvalósítani. A pályázati űrlap a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el. Az Európai Bizottság 114,7 millió euró sürgősségi támogatást nyújt Spanyolországnak a ceutai helyzet kezelésére, és megerősített operatív segítséget is nyújt a spanyol hatóságoknak, közölte szerdán a brüsszeli testület. Spanyolország a finanszírozást egyebek mellett a határvédelem megerősítésére, a biztonsági infrastruktúra fejlesztésére használhatja fel. A forrásokból támogathatják továbbá a menedékkérők átvilágítására szolgáló létesítmények kialakítását, a ceutában illegálisan tartózkodók visszaküldését, valamint a befogadási kapacitások bővítését, a kísérő nélküli kiskorúak ellátását is. A bizottság közlése szerint a Frontex, az Europol és az Európai Unió menekültügyi ügynöksége is kész további operatív támogatást nyújtani Spanyolországnak. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon is várja a véradókat, 15 és 18 óra között a Dunaalmási Művelődési Házban nyújthatják karjukat. Idén is lesz nagy tatai hangszerválasztó, a Peron Pop Zeneiskola nyílt napját ebben az évben szeptember 12-én szombaton rendezik meg 9 és 14 óra között. A helyszínen az érdeklődők megismerhetik a Peron Pop Zeneiskola tanárait, részt vehetnek bemutató órákon és kipróbálhatják az intézményben oktatott hangszereket, tárgyakat. A rendezvény ingyenes, bárki számára szabadon látogatható.
0: Időjárás.
1: Ma borult, erősen felhős idő lesz, az előrejelzés szerint jelentős csapadék sehol sem várható, 18 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Ilyenkor szoktam azt mondani, hogy ez már a harmadik óra, de ez még csak az első igazából a koktélból. Sziasztok, a Buenos Morgan kiköszönt a komódból, itt pedig a koktél köszönbe Tamással. Kevés Duma, jó sok zene, és Bulvár Csokor, persze benne. Szia Fuller, alias szia, Kelly Harris, addig Dash,

Elérész, és Dragon Ball Man az imént a Lovers in a Past Life volt a tiétek 2 évvel ezelőttről hoztam. Ez a koktél kereken 5 órában, ebből az első 2 ma a Buenos Morgan volt, bebútoroztak a srácok, de rendesen, főleg Ádi, aki ugye imád bútoráruházban járni, mert mindig beképzeli a bútorokat az ő lakásába. Ez már igazából fél siker, innentől már csak a folyószámlát kellene töltögetned, kedves Ádi, és utána repülhetnek azok a bútorok be a lakásodba. Apropó lakás, apropó ház, egy szomáli mondás a mai napi koktélos bölcsesség. Figyúzd, ha házat veszel, megveszed a szomszédokat is. Micsoda igazság, kérem, Szomáliában tudják, hogy mitől döglik a légy, ugye? Én is tudom, éppen ezért kiváló dalokat játszok, no meg persze hozom a bulvárcsokorban Szia Fullert, tudja, hogy érkezik, úgyhogy füleljetek nagyon. Michael Patrick Kelly, mindjárt jön pauza, itt lesz Alexander Burke Flo Rida-val, a Fastboy és Topic közös pedig most kapjátok, csak slágerek közt repül, a Forget You!

és a Throwback 5 évvel ezelőttől hoztam neked koktél 5 órában, ha már az ötöst emlegetem. Kevés Duma, jó sok zene és Tamás, köszi, hogy itt vagy, túl vagy már az ebéden, akkor büfi mehet, várra hajtva a fejecske, és indulhat, vége? Oké, ha még ebédelsz, akkor jó étvágyat, ha pedig előtte vagy, akkor főleg. Először volt hallható a Popeye, kérem, az NBC rádióban, hallottatok erről? Történt mindez 1935-ben, 91 évvel ezelőtt, csak gondoltam, megemlítem, annak kapcsán, hogy ma a Hunorok és a Nikolettek ünnepelnek. Boldogat nektek, örülnek mindennek is, drágáim, úgyhogy tessék őket köszönteni, és küldjétek neki mondjuk szia Fuller egyik dalát, mert hogy ő is jön nem sokára a Bulvár Csókorban, előtte a Halott Pénz, Pály Alexel, Shakira, Kungs és Boys Noise újdonság, no meg Robbie Williams, fú de jó az a dal, 98-ból hozom, csak slágerek közt, ilyen lesz a kereskedelmi szünet után a Milanio.

0: Beat. 7 óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia.
2: Próbáld ki te is, jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1. Az ajánlat nem teljes körű, részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
3: Figyelem! Valami egészen új érkezik. Szeptember 1-én megnyílik az új oroszlányi Komód bútoráruház. Hihetetlen választék, rengeteg szín, stílus és bútor az egész otthonodhoz.
4: Ráadásul különleges nyitási akciókkal várunk.
3: Jegyezd meg! Szeptember 1-e oroszlány, népek barátsága útja 35. Komód! Bebútorozunk!
5: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom barátainak egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom barátainak egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670-391-99-92-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

adott pénz is, persze Báj Alex közös. Ó, igen, 3 évvel ezelőttről hoztam. Koktél kerek 5 órában, amiből ma csak 3-at kaptok. Kevés duma, de jó sok zene. Ez tuti! Na és mindemellé szia Fuller, ahogy ígértem a bulvár csokorban. Gondoltátok volna, hogy az Unstoppable 50 éves ikonja, aki eddig szinte bujkált a kamerák elől, most a legdurvább reality drámába tenyerel vele? Bizony-bizony, a legfrissebb hírek szerint az énekesnő teljesen megörült a Netflix reality sztárjáért, a nála jóval fiatalabb Harry Josieért. A bennfentesek szerint szia annyira ráfüggött a srácra a Perfect Match után, hogy konkrétan jelentkezett a Netflix legújabb párkereső műsorába, hogy megküzdjön a szívéért. Na képzeljétek el a következő jelenetet, ott áll a 20 éves Insta modellek között a mi parókás királynőnk, és harcol egy reality celebért. Zseniális, gyerekek, zseniális, de tényleg. Tudja ez a nő, hogy hívja fel magára a figyelmet? Például énekhanggal, na hozom mindjárt, itt lesz Robin Schulz és Cyrillel és Sam Martinnal, a Fadeless féle nagy klasszikot is hozom 95-ből. Tuti tudjátok, melyik az. Elsőként pedig David Guetta és Sia a blogban, csak slágerek közt küldöm.

Lady Gaga, ő zárta az órát itt a koktélban. Így a dal 2 évvel ezelőttről hoztam. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Jön Kitty, hozza a legfrissebbeket, aztán nyit Ed Sheeran.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Három üzlet, elképesztő bútorválaszték.
4: A Komód tatabányai üzletében Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is.
3: Széles választék és fantasztikus akciók várnak.
4: Kanapék, ágyak, nappali és konyhabútorok.
3: És még sok más, rengeteg színben és stílusban. Három helyszín, elképesztő választék, kihagyhatatlan akciók. Komód. Komód. Bebútorozunk.
5: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban először lépnek hazai pályára. 2026. szeptember 13-án vasárnap 18 órakor a Szeged együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabdaklub. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva. Szép napot kívánok! 2 napos ülést tart jövő héten az országgyűlés. Szeptemberre lefékezett a lakbérek emelkedése. Újvári országos csúccsal nyert a súlyemelők egyetemi világbajnokságán. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Jövő héten ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés, a hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól. György Bálint, az országgyűlés sajtófőnöke a házbizottság csütörtöki ülése után arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az interpellációs időszakot követően bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitáját tartják, amelyekről kedden szavaznak a képviselők. Augusztusban még országosan 0,7%-kal, Budapesten 0,9%-kal emelkedtek a lakbérek júliushoz képest, míg éves összevetésben országosan 5, a fővárosban 5,2%-os volt az emelkedés, de szeptemberre fékeződött a drágulás, derül ki a KSH ingatlan.com lakbérindexének csütörtökön közzétett legfrissebb adataiból. Szeptember elején azonban Budapesten 260 ezer forint volt a kiadó lakások medián bérleti díja, ugyanannyi, mint a augusztus elején és egy évvel korábban. A vidéki nagyvárosok közül Debrecenben 220 ezer, Veszprémben 210 ezer forintért kínálták a kiadó lakásokat, míg Győrben, Kecskeméten és Szegeden egyaránt 200 ezer forint volt a kiadó lakások medián bérleti díja. A legolcsóbb megyeszékhelyek közé tartozott Békés Csaba 120 ezer, Miskolc 125 ezer, Szolnok és Szekszárd pedig 130-130 ezer forintos mediánnal. Szeptember 12-én rendezik meg a 6. bornapot környén, most szombaton az óvoda téren 16 órakor kezdődik a program, ahol a helyi fellépők mellett 18 órakor Magyar Rózsa lép színpadra, 19 órától pedig a TEP Parti zenekar gondoskodik a jó hangulatról, várják az érdeklődőket. És végül sport, Újvári Lajos aranyérmet nyert szakításban a súlyemelők egyetemi világbajnokságán Dohában. A 22 éves magyar versenyző a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség honlapjának eredményközlője szerint a 75 kg-os kategóriában 131 kilós fogásnemi eredményével szerzett világbajnoki címet. Lökésben 164 kg-mal harmadik lett, összetettben pedig 295 kilóval ezüstérmesként végzett a katari fővárosban. Az Óbudai Egyetem hallgatójának mindhárom eredménye országos felnőtt csúcsa súlycsoportjában.
0: Időjárás.
1: Ma borongós időben lesz részünk a térségben, jelentős csapadék nem várható, sokfelé lehet élénk erős a szél, 20 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé valószínű esőzápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Következő órában, sziasztok, ez a Koktél 5 órában, kevés Duma, jó sok zene és persze Tamás, 3 óráig tölthetjük együtt az időt. Ádél, ön érkezik ebben az órában a Bulvár Csokorba, őt pakolom bele, Chappell Roan, addig is Bob Sinclair, Stadium XL, Blue Tan Gang, klasszik.

Pearl van, és a Pink Pony Club a tavalyi évből érkezett koktél 5 órában. Kevés Dumával, jó sok zenével, Tamással, Bulvár Csokorral, benne pedig egy hölgy, aki színésznőként debütál, ő kérem Adél. Hozom a következő fél órában. Ha házat veszel, megveszed a szomszédokat is. Ez a szomáli mondás a mai napi koktélos bölcsességem. Na, de ne húzzam tovább az időt, a jó dalok itt előttem. Bibi Noman és Rich Brian közösebb Bruno Mars is énekel egy jó nagyot. A The Superman Lovers-től megkapjátok a klasszikot, Lotfi Begi pedig Búraival közösködik most. A negyedik darabja háborgó mélységnek. Csak slágerek közt küldöm.

0: knows.
1: Bibi Noman és Rich Brian, az Édamami volt a tiétek. Koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, na és mindez Tamással. A 10-es főúton az ürömi elágazás közelében a 11-es kilométernél építési munka miatt Solymár felé sávvel húzással halad a forgalom, így elém került ez az info. No és még egy, a Tata Győr összekötő úton Bábolna és Banna között a 28-es és a 29-es kilométer környékén építési munka miatt, valamint a 31-es és a 33-as között gyalogátkelőhely építése miatt félpályás korlátozás mellett lehet haladni. Van infót? Küld el nekem, továbbítom. 0620 97 8 97 85-ös a számom. Adél rövidesen a bulvár csokorban, addig Mr. Belt Vizollal, Tiesto, és persze Kygo Dan Timinskivel az újdonságot dobom, kapod a kereskedelmi szünet után, ilyen lesz a Heaven on Your Mind.

0: Csak slágerek és sport! Sport! Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal! Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha nem a pénz a probléma, akkor mi más? Fedezd fel egy inspirációs workshop keretében a pénzzel kapcsolatos nehézségeidet
2: szeptember 19-én Tatabányán.
1: Részletek a Határtalan Facebook csoportban.
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia.
4: Próbáld ki te is, jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1. Az ajánlat nem teljes körű, részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Adél és a híd alatti vizezés. Water Under the Bridge. 10 évvel ezelőttről hoztam. Ez a koktél. Kerek 5 órában, kevés dumával, nagyon sok zenével. És Tamással. Természetesen. Bulácsokor. Itt vagyok már is Adéllel. Tudtátok, hogy a mi imádott énekesnőnk nemrég még fennen hirdette, hogy bizonytalan időre visszavonul, pihenni akar, és egy darabig senkinek keressen új dalokat. No, de a legfrissebb belsős infók szerint Adél konkrétan titokban visszarepült Londonba, és bevacsorázott a híres észak-londoni Church Studio-ban. Bizony a benfentesek szerint gőzelővel írja és rögzíti az új slágereket. No és hogy a magánéletéről se feledkezzen meg, hivatalosan még mindig csak jegyben járnak a sportügynök Rich Paul-lal. Adél a koncertjein már többször is lazán férjemként hivatkozott rá. Lehet, hogy már titokban esküvő is megvolt. No, akárhogy is, kérem, Adél két kézzel kavarja a show business állóvizét. Én pedig egy kézzel indítom a jobbnál jobb dalokat. Beyoncé és Jay-Z közös, Edith lesz Sophie and the Giants, no meg Dr. Béres Tídenivel. Juanita, négy adal, csak slágerek között repül.

0: Kezdtél, még egy órán van, szórakoztatok tovább, Kitty a legfrissebbekkel, aztán Naked és Circa Waves, ilyen lesz a Sweet Emotion.
1: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
3: Városi túrák. Komárom őszi történetei. Van, amikor egy város legizgalmasabb történeteihez csak el kell indulni. Ősszel is várnak a Turinform iroda tematikus városi túrái. Legendák, különleges helyszínek, történelmi titkok és olyan történetek, amelyek mellett talán nap mint nap elsétálsz. Fedezd fel Komáromot más szemmel. Részletek várositúrák.ir

0: mikomárom.hu. Komárom. Lépésről lépésre élmény. Komárom. Határtalanul jó.
1: Vannak dalok, amiket nem csak hallunk, hanem érzünk is. Egy régi nyár, egy szerelem. Egy emlék, ami egyetlen dallamtól újra életre kell. Yesterday. Szeptember 12-én Tatán újra megszólalnak a Beatles felejthetetlen dalai. A The Blackbirds a legendás liverpooli hangulatot hozza el a tatai szabadtéri színpadra. Szeptember 12-e 19 óra. Jegyek már 5500 forinttól kaphatók a hellotata.hu oldalon. Ne csak emlékezz rájuk, éld át újra!
2: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 2 óra, üdvözlöm Önöket! Több mint 27 ezer darab iskolaszer gyűlt össze a rászoruló gyerekeknek. A visegrádi csoportnak újra súlya van az Európai Unióban, a cseh miniszterelnök szerint az idei nyár volt az eddigi legmelegebb Nyugat-Európában. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Több mint 27 ezer tanszert adományoztak a vásárlók a rászoruló gyermekeknek országszerte 25 áruházban. A felajánlások csaknem 2000 gyermek iskolakezdését és tanévét segítik, közölte az Ökumenikus Segélyszervezet az MTI-vel. Az adományok elsősorban olyan eszközökből álltak, amelyekre a gyerekeknek nap mint nap szükségük van az iskolában. Több mint 17 ezer füzet, több mint 2000 ceruza és ceruzakészlet, több mint 1000 csomag, írólap, valamint több száz radír, vonalzó és rajzlap került az adományok közé. A felajánlások az áruházak környezetében élő nehéz helyzetben lévő gyermekekhez és családjaikhoz jutnak el. Az ír kormányfő részvétele a visegrádi négyek kormányfőinek pozsonyi csúcs találkozóján annak bizonyítéka, hogy a csoportnak súlya van az Európai Unióban, jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök csütörtökön Prágában, mielőtt elutazott a szlovák fővárosba. Örülök, hogy Magyar Péter miniszterelnöknek köszönhetően sikerült felújítani a visegrádi négyek működését, mondta Babis újságíróknak a prágai repülőtéren. A cseh vezető arra számít, hogy a visegrádi kormányfők Pozsonyban megvitatják az Európai Unió következő 7 éves költségvetési tervét, a régió és az EU versenyképességét, az energetikai problémákat és a migrációt. Az idei nyár volt az eddigi legmelegebb Nyugat-Európában, globális szinten pedig augusztus volt a legmelegebb hónap, amikor az átlagos felszíni levegő hőmérséklet 1,65 fokkal meghaladta az iparosodás előtti becsült szintet is, valamint a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot, közölte az Európai Unió klímaváltozást figyelő szolgálata. A közzétett adatok szerint 2026. augusztusa a valaha mért legmelegebb hónap volt, holt versenyben 2023. júliusával. A C3S adatbázisa 1950-ig nyúlik vissza. A hónap során a sarkvidékeken kívüli óceáni vizeken mért havi átlagos felszíni hőmérséklet a 2024. márciusi értékkel azonosan elérte a valaha mért legmagasabb szintet. Emellett itt mérték a napi globális óceáni felszíni hőmérséklet eddigi legmagasabb értékét is, 21 fokot. Két helyen is végeznek faápolási munkákat Esztergomban ezen a héten. Ma 17 óráig a Visegrádi út 65-71 előtti, illetve a Kassai út Palatinusztó Murvás terület melletti fák, míg holnap 8 és 15 óra között a Lőrinc utca melletti nyugati ostorfák faápolási munkáit végzik el. A kivitelezés ideje alatt az érintett útszakaszokon ideiglenes útparkoló lezárás lehet, valamint hanghatással kell számolni. Kérik a lakosság megértését és türelmét.
0: Időjárás.
1: Ma borongós időben lesz részünk a térségben, jelentős csapadék nem várható, sokfelé lehet élénk erős a szél, 20 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé valószínű esőzápor.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Hölgyek, urak, elindítom az utolsó órát a koktélban. Sziasztok! 5 órában kevés Gyuma, jó sok zene, mindez Tamással. És persze a Bulvár Csokorral, benne nem tessék kapaszkodni Szikorral, Robert, hozom a gidákat is. Na jó, csak vicceltem. Liza, mindjárt Jude Law, V. Young, és persze Néked és Szirka Vérsz közös. Ígértem, hozom, kezd a Sweet Emotion, rádióz velem!

a koktél. Feltölt, kikapcsol, pörget. Sok zene, kevés duma. Forrás Rádió. Mindig

tudósok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.

Bizam, és persze, hogy a Lovers on Mars itt a forráson. 5 órában kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy, az utolsóban vagyunk már benne, de ígérem, ebben is hozok bulvárcsokrot. Szikora Robi érkezik, aki lecserélte az Ergo ikonikus gidáit. Na, hogy ennek mi az oka, kiderül, ígérem. Tessék majd nagyon fülelni, hozom a részleteket. Ha házat veszel, megveszed a szomszédokat is. Szomáli mondás a mai koktélos bölcsességem. Nincs melegünk, ugye? Nem is lesz, kérem, most egy darabig. Holnapra még hidegebbet ígérnek, és csapadékot. De legalább nem kell locsolni, ugye? John Legend, Savatyvel, Blond és Curtis Wellszel az újdonságot hozzá. Kelly Clarkson jó nagyot énekel, a Moonshine és Bandana közös pedig most dobom neked. Could you be love? Egy kiváló feldolgozás itt a Forrás színpadán, hozom. Csak

0: Ázsia Andi Szeveti, az All She Wanna Do volt a tiétek 3 évvel ezelőttről érkezett, bocsánat, 4 már számolni sem tudok. Hát igen, így a műsor vége felé az ember már, na, hagyd ne mondjam, pedig nem is paraszkodhatom, hiszen nem is 5 órám volt ma, hanem csak 3. Vagy lehet, hogy ez a hűvösebb idő teszi? Vagy lehet, hogy a parlagfű teszi? Mert attól függetlenül, hogy fúj a szél, mint a hülye, na és attól függetlenül, hogy volt egy kis csapadék, az még magas tartományban van, már ami a pollen koncentrációt illeti. Ilyenkor azt gondolná az ember, hogy a nagy szél elfúj mindent, lókukit kérem szépen, szépen felkavarja, és még rosszabb lesz. Bulmács akkor rövidesen Szikora Romival előtt az Offenbach, Sunfeld, Jack Style és John, no meg Megan Trainor ma kereskedelmi szünet után repül a No Excuses.
1: Light Session. Ha a napnak lassan vége, de a hangulatnak még nagyon nincs. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap este 7-től 9-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az ikonikus goodies-ek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harap rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia.
4: Próbáld ki te is, jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1. Az ajánlat nem teljes körű, részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
5: 3 üzlet, elképesztő bútorválaszték.
6: A Komód tatabányai üzletében Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is.
5: Széles választék és fantasztikus akciók várnak.
6: Kanapék, ágyak, nappali és konyhabútorok,
5: és még sok más, rengeteg színben és stílusban. 3 helyszín, elképesztő választék, kihagyhatatlan akciók. Komód. Bebútorozunk.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Az Offenbach és Sevesz, hogy a My Zoway volt a tiétek. Csak slágerek közt hoztam. Koktél, benne Tamás, és persze, hogy a bulvár csokorna, ki legyen terítéken jó, hogy szikora, Robi. Képzeljétek, fogta magát, és a legnagyobb titokban egyik pillanatról a másikra lecserélte az Ergo ikonikus gidáit. Bizony-bizony, a háttérben azonnal elindult a suttogás, a rajongók hatalmas kulisszák mögötti drámát és gigantikus veszekedést vizionáltak. Robi persze igazi úriemberként próbálja hűteni a kedélyeket, és a legfrissebb interjúban elmesélte, hogy egyszerűen bedobta az új fiatal lányokat a mélyvízbe, de mi tudjuk, hogy ahol gidacsere van, ott kérem, ízik a levegő. Vajon mi történt pontosan a színfalak mögött? Nos, én csak annyit mondok, csikidám, csikidám. No, és annyit is mondok, hogy van még hely, mert hogy jelentkezett egy kiváló újdonsággal, jön ám mindjárt, itt lesz Just A, Tom Crennan, és persze a New Level Empire Robi mellett.

0: magát a koktélt is. Meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmed. Na mondanám, hogy 10 órától, de nem, csak 12-től egészen mostanáig az idézőjelbe 5 órás magazinműsort hallottad. Kevés dumával, jó sok zenével, holnap viszont visszatérünk a normális mederbe, úgyhogy 10-kor érkezem. Addig tedd el a koktélos poharodat, aztán gyere szomjasan mindenképpen. A folytatás hozza neked Rolandot, a beat érkezik egészen 5-ig, 5-re viszont visszatérek, itt lesznek csütörtök lévén a netes kedvencek, aztán persze a Light Session DJ Major képpel. No, ciao, ciao mindenkinek, sziasztok! Eva Max kezdi az órát. A Wet Hot American Dream lesz az első dal. Holnap győzök!
1: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: iránykomárom.hu. Ősszel is élmény. Itt az ősz. Iránykomárom. Egy kellemes séta, egy izgalmas program, fürdőzés, vagy egy hangulatos ebéd. Komárom ősszel is tele van élményekkel. Programok, látnivalók, gasztronómia és kikapcsolódás egy helyen. iránykomárom.hu. Tervezd meg a hétvégét, és fedezd fel Komárom őszi arcát. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
4: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban először lépnek hazai pályára.
5: 2026. szeptember 13-án vasárnap 18 órakor
4: a Szeged együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabdaklub.
5: Jegyek a

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 3 óra előtt, köszöntöm Önöket. Gyors helyett sikeres euróbevezetésre van szükség Varga Mihály szerint. Az éghajlatváltozás és a generációváltás a mezőgazdaság legnagyobb kihívása. Hollandiában csökken a politikába vetett bizalom, egyre többen tüntetnek. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Az euró gyors bevezetése helyett sikeres bevezetésére van szükség, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke a 64. közgazdász Vándor gyűlés nyitónapján Egerben. Varga Mihály kiemelte, ha a közös európai fizetőeszköz magyarországi bevezetése gyors lesz, az ellen senki nem fog tiltakozni, de a hangsúlyt a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell helyezni. Kifejtette, az euró bevezetése gazdaságtörténeti jelentőségű projekt, a végső célt azonban ennek megvalósítása során sem szabad szem előtt téveszteni, az pedig a társadalom jövőjének jólétének fenntartható növelése és a gazdasági felzárkózás. A mezőgazdaság előtt álló legnagyobb kihívás az éghajlatváltozás, a vízellátás biztosítása és az, hogy a fiatalok számára is vonzó jövedelmező megélhetést jelentsen az élelmiszertermelés, mondta Bóna Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter csütörtökön Bábolnán. Úgy vélte, az öntözés kérdése az egyik legjobb példa arra, hogy őszintén kell beszélni a problémákról. Ha a szántó területek 10%-át öntözhetővé sikerült tenni, az már jelentős eredmény. Komoly beruházásokkal ez az arány 20%-ra is növelhető, de nem rövid távon, mondta a miniszter. Jelentősen csökkent a politikába vetett bizalom Hollandiában, elsősorban a 20-as és 30-as éveikben járó körében, miközben minden korcsoportban nőtt a tüntetésekhez csatlakozók aránya, olvasható a Holland Statisztikai Hivatal csütörtökön közzétett felmérésében. A tavaly egész évben végzett kutatásban a 25 és 35 év közöttiek körében mérték a legnagyobb visszaesést, ebben a korcsoportban a politikusokba vetett bizalom az 50,6-ről 42,4%-ra csökkent. A tüntetéseken való részvétel minden korcsoportban megnőtt, de a legaktívabbak a 25 és 35 év közöttiek voltak, akiknek 9,5%-a vett részt demonstráción az elmúlt 5 évben. Idén 12. alkalommal rendezik meg a Motorosok is lehetnek angyalok elnevezésű jótékonysági motoros rendezvényt szeptember 12-én, vagyis most szombaton. A cél továbbra is az, hogy támogassák az esztergomi vaszarikolos kórházat. A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött, további részleteket az esztergom.hu oldalon találnak.
0: Időjárás.
1: A többfelé megnövekszik a felhőzet és elszórtan esőre, záporra, zivatarra is számítani lehet. A szél többfelé megerősödik, a hőmérséklet 17 és 20 fok között alakul. Pénteken továbbra is sok felhő lesz felettünk, és több helyen kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar is. 16 fok lesz a maximum.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Kész csók a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, bizony-bizony ma is elindul a Beat, a délután ritmusa. Hozom nektek a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket. Eva Max-el indulunk, Wet Hot American Dream. Így hangzik az első slágerünk. Tartsatok velem a mikrofonnál, és

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa. Hozom nektek a kedvenceket az elmúlt néhány percben a hazai frontról. Azaria énekelt nekünk. Ez volt az introvertált dal. A folytatásban pedig jön a horvát származású DJ producer Bruno Pietri és Pete Spruce közöse. Ez már is a Hold My Love.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyaghegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
3: Három üzlet, elképesztő bútorválaszték.
4: A Komód tatabányai üzletében Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is.
3: Széles választék és fantasztikus akciók várnak.
4: Kanapék, ágyak, nappali és konyhabútorok.
3: És még sok más, rengeteg színben és stílusban. Három helyszín, elképesztő választék, kihagyhatatlan akciók. Komód. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a beat, a délután ritmusa, tudjátok jól, egészen délután 5-ig, ezt követi a Charter Zimmerer Tomival 5-től 7-ig, majd pedig szokás szerint a Light Sessionnel zárjuk a napot, az lesz a Forrás Rádió hétköznapi mix műsora, ma is este 7-től 9-ig, és mivel csütörtök van, ezért aztán DJ Major Gabe lesz a rezidens, ő fog ma este a lemezjátszók mögé állni, addig mi hozzuk nektek a jobbnál jobb slágereket, Üzsel, Topik és Árás így együtt, ők a folytatás, ez már is az I Adore You.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa. Egészen 5 óráig hozom nektek a legújabb slágereket. Pörögjön már is egy újdonság a német DJ-től és producertől. Ő nem más lesz, mint Aleph Farben, és jöjjön a 2026-os Disco EP című kislemezen is helyet kapott Baby Goodbye.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, fél időhöz értünk, már ami a beatet illeti, tudjátok jól, délután 5-ig tart a műsor, viszont most egy pár perc erejéig én átadom a mikrofont, jön Kitti a legfrissebb hírekkel, utána azonban visszatérek, és egy kis nyári hangulatot azért még csempészünk a ma délutánba, még akkor is, hogyha az időjárás ehhez már nem adja magát. Jön a hírek után teljes egészében a Golden Summer.
1: Sok zene, kevés duma.
2: Kevés duma.
1: Itt úr a csak slágerekkel.
2: Csak slágerekkel.
1: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Vannak dalok, amiket nem csak hallunk, hanem érzünk is. Egy régi nyár, egy szerelem. Egy emlék, ami egyetlen dallamtól újra életre kell. Yesterday. Szeptember 12-én Tatán újra megszólalnak a Beatles felejthetetlen dalai. A The Blackbirds a legendás liverpooli hangulatot hozza el a tatai szabadtéri színpadra. Szeptember 12-e 19 óra. Jegyek már 5500 forinttól kaphatók a hellotata.hu oldalon. Ne csak emlékezz rájuk, éld át újra!
4: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Menő dizájn, modern technológia és 7 év gyári garancia.
5: Próbáld ki te is, jelentkezz tesztvezetésre. Geringer Automotor Kft. Komárom, Báthory út 1. Az ajánlat nem teljes körű, részletek az mgmotor.hu oldalon. MG. Find your more.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk 3 perccel, köszöntöm Önöket. A rendvédelmi szakszervezetek közlése szerint türelmetlenek a munkavállalók, magas

0: magyarországi gáztárolók töltöttsége az uniós átlagnál, átadták az érték és minőség nagydíj pályázat elismeréseit. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kinti. A magyarországi gáztárolók töltöttsége 70% feletti, a mutató magasabb a 67%-os uniós átlagnál, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MTI megkeresésére. A tárca tájékoztatása szerint a mostanáig betárolt mennyiség az ország ellátását 88 téli napon, a családok szükségleteit 188 téli napon át fedezhetné. Az elérhető készlet a 4,5 milliárd köbmétert közelíti, harmadával, felével meghaladja az elmúlt évek lakossági felhasználását, ami 3,2 milliárd köbméter volt. A fogyasztás arányos töltöttség is meghaladta az 50%-os szintet, jelentősen felülmúlva a 21%-os európai középértéket. A rendvédelmi és belügyi dolgozók már 2026-ban elvárták volna, hogy a kormány intézkedjen a bérrendezésük érdekében, ezért türelmetlenek és több a helyzetük javításáról szóló konkrétumot várnak a tárcától. Hangsúlyozták az MTI érdeklődésére a munkavállalókat tömörítő szakszervezetek, a belügyminiszter csütörtöki nyilatkozatára reagálva. Ugyanakkor biztatónak tartják, hogy mint azt a miniszter a Kossuth Rádióban tett nyilatkozatában jelezte, a 2027-es költségvetés tárgyalása során sor kerül a belügyi dolgozók bérrendezésére, illetve üdvözlik, hogy az elmúlt évek gyakorlatával szemben sokkal intenzívebb a párbeszéd a tárca, illetve a munkavállalókat képviselő érdekképviseletek között. Kucsera Miklós a belügyi érdekegyeztető tanács munkavállalói oldalának elnöke, a független büntetés végrehajtás szakszervezetek országos szövetsége főtitkára az MTI-nek azt mondta, türelmetlenséget tapasztal az állomány részéről, mert a választási kampányban, idézem, nagyok voltak az ígéretek. Átadták az érték és minőség nagydíj pályázat idei elismeréseit csütörtökön a Gödöllői Királyi Kastély lovardájában. Az idén 19 pályázó 22 pályázata érdemelte ki a nagydíjjal járó védjegy használat jogát. A tájékoztatás szerint a díjazott 3 mikro, 8 kis, 5 közép és 3 nagy vállalkozás közül 11 az agráriumhoz és az élelmiszeriparhoz kapcsolódik, de építőipari, orvostechnikai, kozmetikai, oktatási, turisztikai és más vállalkozások is vannak közöttük. A cégek az ország 8 megyéjéből, Budapestről, Erdélyből, Szlovákiából és Csehországból érkeztek. A Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon is számít az önkéntes véradók segítségére. Egészen 18 óráig Dunaalmáson a művelődési házban nyújthatjuk karunkat. Ne feledjék, aki vért ad, életet ad.
1: Időjárás.
0: Ma többfelé megnövekszik a felhőzet és elszórtan esőre, záporral, zivatarra is számítani lehet. A szél többfelé megerősödik, a hőmérséklet 17 és 20 fok között alakul. Pénteken továbbra is sok felhő lesz felettünk, és több helyen kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar is. 16 fok lesz a maximum.
1: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

kívánok mindenkinek, annak ellenére, hogy ma már tényleg beköszöntött a picit ősziesebb időn, meg csütörtök délután van, és nyilván sokan még dolgoznak. Kitartás, most már tényleg lassan nyakunkon a hétvége. Egy pici nyári hangulatot csempészünk a napba, már is forog a Golden Sun.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a beat, a délután ritmusa. Kaptunk egy jó szolgálati információt, egy kulcs csomót hagytak el a tatabányai bányásznapon, hát pontosabban találtak meg a szervezők a Vértes agórájában vehető át. Egy igen jelentős méretű kulcs csomó, mégpedig egy nyakba akasztón lóg több kulcssal, ha valaki hiányolná, irány tehát a Vértes agórája a tatabányai bányásznapon találták, mi pedig megtaláltuk a legjobb slágereket, és jól össze is fűzzük őket, elhozzuk nektek. Például itt a beatben jön a Jonas Brothers már is, ez a Sucker.

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ha nem a pénz a probléma, akkor mi más? Fedezd fel egy inspirációs workshop keretében a pénzzel kapcsolatos nehézségeidet
4: szeptember 19-én Tatabányán.
3: Részletek a Határtalan Facebook csoportban.
5: Milyen kanapé illik hozzád? Milyen ágyban aludnál igazán jól? És milyen lenne álmaid konyhája? A Komód tatabányai üzletében, Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen, a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is elképesztő választékkal és kihagyhatatlan akciókkal várunk. Komód. Bebútorozunk.
6: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban először lépnek hazai pályára.
7: 2026. szeptember 13-án vasárnap 18 órakor
6: a Szeged együttesét fogadja a MOL Tatabánya kézilabdaklub.
7: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
6: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
2: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa, ne feledjétek. Zimmerer Tomi már nagyon-nagyon készül, nem sokára visszatér, és hozza magával a charterben a slágerlisták legjobbjait, majd pedig DJ Major Gévál a lemezjátszók mögé. Érkezik este 7-től 9-ig a Light Session, a Forrás Rádió hétköznapi mix műsora. Mindezek előtt azonban még Selena Gomez énekel nekünk, ez az In The Dark.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a beat, a délután ritmusa. Nézzünk egy újdonságot, pontosabban hallgassunk hazai frontról. Valmar és Notár Méri közös, ez már is a Beleúszok.

0: Ez a Forrás Rádió, mindig veled, mindig veletek vagyunk. A következő 2 órában Zimmerer Tomival, majd pedig DJ Major Gabe-bel, előbb a Charterben, utána pedig a Light Sessionben. Belőlem már azt gondolom, ennyi éppen elég volt. Kaptatok délelőtt 6 órát, meg most még 2-t. Holnap reggel 6-tól pedig ismételten találkozhatunk a Buenos Morgenben. Ébredjetek velünk akkor is, ne feledjétek, holnap vendégünk lesz Bodó Ricsi, a MOL Tatabánya KC játékosa, mert hogy vasárnap MOL Tatabánya KC OTP Bank Pix Szeged rangadó, ráadásul holnap idei jegyeket is sorsolunk, 8 belépő fog gazdára találni a vasárnapi kézi meccsre, úgyhogy mindenféleképpen érdemes lesz minket hallgatni holnap reggel is. Köszönöm, ha az elmúlt 2 órában velem tartottatok, Illyes Rolandot hallottátok, Tali holnap reggel.
1: Elhozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól 7-ig!

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
4: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak a régiek. Mint például a Plazma Center kiemelt juttatásai. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások, vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
5: Figyelem! Valami egészen új érkezik. Szeptember 1-én megnyílik az új oroszlányi komód bútoráruház. Hihetetlen választék, rengeteg szín, stílus és bútor az egész otthonodhoz.
6: Ráadásul különleges nyitási akciókkal várunk.
5: Jegyezd meg! Szeptember 1-e oroszlány, népek barátsága útja 35. Komód! Bebútorozunk!
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva. Köszöntöm Önöket. Szeptemberre lefékezett a lakbérek emelkedése. Kétnapos ülést tart jövő héten az országgyűlés. Újvári országos csúccsal nyert a súlyemelők egyetemi világbajnokságán. Hozom a részleteket a mikrofonnál Nemes Kitti. Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés, a hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól. György Bálint, az országgyűlés sajtófőnöke a házbizottság csütörtöki ülése után arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az interpellációs időszakot követően

0: illetően bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitáját tartják, amelyekről kedden szavaznak a képviselők. Augusztusban még országosan 0,7%-kal, Budapesten 0,9%-kal emelkedtek a lakbérek júliushoz képest, míg éves összevetésben országosan 5, a fővárosban 5,2%-os volt az emelkedés, de szeptemberre fékeződött a drágulás, derül ki a KSH ingatlan.com lakbérindexének csütörtökön közzétett legfrissebb adataiból. Szeptember elején azonban Budapesten 260 000 forint volt a kiadó lakások medián bérleti díja, ugyanannyi, mint a augusztus elején és egy évvel korábban. A vidéki nagyvárosok közül Debrecenben 220 000, Veszprémben 210 000 forintért kínálták a kiadó lakásokat, míg Győrben, Kecskeméten és Szegeden egyaránt 200 000 forint volt a kiadó lakások medián bérleti díja. A legolcsóbb megyeszékhelyek közé tartozott Békés Csaba 120 000, Miskolc 125 000, Szolnok és Szekszárd pedig 130 000-130 000 forintos mediánnal. Szeptember 12-én rendezik meg a 6. bornapot környén, most szombaton az óvoda téren 16 órakor kezdődik a program, ahol a helyi fellépők mellett 18 órakor Magyar Rózsa lép színpadra, 19 órától pedig a TEP Parti zenekar gondoskodik a jó hangulatról, várják az érdeklődőket. És végül sport, Újvári Lajos aranyérmet nyert szakításban a súlyemelők egyetemi világbajnokságán Dohában. A 22 éves magyar versenyző a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség honlapjának eredményközlője szerint a 75 kg-os kategóriában 131 kilós fogásnemi eredményével szerzett világbajnoki címet. Lökésben 164 kg-mal harmadik lett, összetettben pedig 295 kilóval ezüstérmesként végzett a katari fővárosban. Az Óbudai Egyetem hallgatójának mindhárom eredménye országos felnőtt csúcsa súlycsoportjában.
1: Időjárás.
0: Általában erősen vagy közepesen felhős idő várható, az északnyugati szelet élénk helyenként erős lökések kísérik. A hőmérséklet 17 és 19 fok között alakul, késő estére 15 és 17 fok közé hűl le a levegő. Holnap felhős időre van kilátás, többfelé várható eső, zápor, szivatar.
1: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

Szép délutánt a zenei és a slágerlista őrülteknek. Sziasztok, indítom a Forrás Charter csütörtök netes kedvencek visszatek rovat, no meg Üzsel útra, Natési Mál Angel. Jön a Moving to the Sun, mert hogy a 20. Én Zimmerer Tamás vagyok, tartsatok vele!

0: voltam.
1: A 20. héten Üzsel vagy Hugel, kérek, hogy tetszik Utránát, és Imán Angel közöse a Moving to the Sun. Szép délutánt kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 7 óráig pörgetem a netes kedvenceket, és tudjátok, jön a Visszatek rovat. Itt lesz veletek Topic és E7S, no meg a Breaking Me, jön DJ Major Gébi is. A Light Session 2 órája ma az övé, 7 és 9 óra között, előtte pedig, no tessék kapaszkodni, biztos, hogy itt lesz Bruno Mars, aki bejelentett valamit, hogy mit is megtudod, jön Nagy Bogi. Vajon mi a helyzet Sziklai Matyival? Na erről is regélek, sőt, hivatalosan is sztrájkba lépett Ray, na ő is terítéken. Addig pedig legjobbjaink Just Stay és az újdonsága Just a Little, jó lesz. Elsőként pedig a Halott Pénztől egy Gyerekeket repítem, mert hogy a 19. a héten, de zene is, nem élő gyerekeket repítek, nyugi. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem és a netes kedvencekkel rádiózom.

A 18. az Állott és 54 Ultra közös Talk to You. Te a Chartert hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy, ez a netes lista. Felkészül Ray, aki hivatalosan is sztrájkba lépett, és Kerekperec megtagadta a harmadik albuma rögzítését. Az énekesnő augusztus 20-án az amerikai Today Show-ban dobta le a hatalmas bombát. Kijelentette, hogy a következő nagylemezének címe már megvan, de egyetlen árva hangjegyet sem hajlandó felvenni addig, amíg igazából meg nem találja az igazit. Mármint pasira. Idézem, elegem van a szomorú szakítós számokból és abból, hogy arról énekeljek, melyik pasi hogy bántott meg. Pedig kérem, a keresgélés már gőzerővel folyik, és a pletykafészkek szerint bődületesen nagy hal akadt a horgára. Rét a napokban Los Angelesben látták forró hangulatban randizni a világ egyik legszexi pasiával, az Oscar díjas Michael B. Jordannel. Csak barátok. Vagy lesz itt más is? Na ki tudja? Azt tudja, hogy most énekel? Ray? A Where Is My Husband érkezik a netes listán. Na 17.

minden csütörtökön az internet kedvenc slágerei Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A 16.

a 14. helyen. A kérdést kicsit átírva én is feltehetném, ugye velem rádiózol? No, de ez nem TNT dal volt, hanem Tamás dal. Köszi, hogy itt vagy. A netes listát egészen 7 óráig kapott, felkészül Nagy Bogi. Vajon közötte és Sziklai Matyi között még forra levegő? No, állítólag a Campus Fesztiválon félreérthetetlen ölelkező szituban látták őket együtt. Augusztus közepén egyébként a rapper már kénytelen volt élőadásban magyarázkodni, és váltig állította, hogy soha nincs senkivel semmi, és csak tiszta a férfi-női barátság köti őket össze. Közben egyébként zeneileg sincs megállás, a magánéleti drámát teljes egészében a karrierjébe forgatta. A Hűtlen Déli Báb című legújabb stúdióalbuma hatalmasat megy, alig egy hónap alatt aranylemez lett. Nos, ez ám az igazán jó hír, meg az is, hogy most éppen őt fogjuk hallgatni. Nagy Bogi a terítéken a BSV mellett. Always Be Mine, így a dal, a netes listán a 13.

zene pénz lenne, most milliómos lennél. Ez a Forrás Charter minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. 5-től este 7-ig.

nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 6 óra előtt, köszöntöm Önöket. Csak a Dunántúl egyes részein van esély az aszály számottevő csökkenésére, megduplázza az alap és innovatív kutatásokra szánt forrást a kormány, Budapesten rendezik meg a hidrogeológusok világkongresszusát. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Többfelé várható eső, zápor csütörtökön és pénteken, de az aszály számottevő csökkentésére csak a Dunántúl egyes részein van esély, írta a Hungarometz ZRT agrometeorológiai elemzésében. Az elemzés szerint a szerdán délután érkezett hullámzó frontrendszerhez kötődően a Dunántúlon és a Duna térségében többfelé voltak záporok, zivatarok, néhol 5 mm-t meghaladó mennyiség is előfordult, és csütörtökön is főként ez a térség kap némi esőt. Az elmúlt 30 napban a Dunántúl nyugati-délnyugati felén és helyenként észak-keleten hullott 20 mm.

0: métert meghaladó mennyiségű csapadék, azonban ez is csak fele harmada a sok éves átlagnak, a középső és déli országrészekben azonban nagy területen 5 mm sem esett. Megduplázza az alap és innovatív kutatásokra szánt forrást a kormány, jelentette be a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter azt mondta, a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal jelenleg 103 milliárd forintos alapját 3 év alatt 225 milliárd forintra emelik. A politikus úgy fogalmazott, ez talán a magyar tudomány és innováció történetében az egyik legnagyobb emelés, a kutatási fejlesztés és innovációs kiadások GDP-hez viszonyított arányát a jelenlegi 1,33%-ról 2%-ra növelik. Budapesten rendezik meg a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetsége 53. világkongresszusát szeptember 14-e és 18-a között. A felszín alatti vizekkel foglalkozó szakmai rendezvény 50 év után tér vissza Magyarországra, közölték az MTI-vel a szervezők. A rendezvényre a világ 75 országából közel 900 kutató mérnök, vízügyi szakember, ipari szereplő és döntéshozó érkezik a fővárosba. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb kérdéseit vitatják meg. Szeptember 12-én 15 és 22 óra között rendezik meg Tatabányán a 15. Kertvárosi Lecsó Fesztivált a Kertvárosi Bányász Művelődési Otthonban. Fellép Kéri György, Skót Dudás, a Tatabányai Bányász Dalkör, a Tatabányai Bányász Mazsoret, 17 órakor MC Haver és Teknő, a programot Utcabál zárja. A délután során arcfestés, csillámtett, kólufis, bohóc, ugrálóvár, szabadtéri játékok is lesznek, a rendezvény ingyenesen látogatható.
1: Időjárás.
0: Általában erősen vagy közepesen felhős idő várható, az északnyugati szelet élénk helyenként erős lökések kísérik, a hőmérséklet 17 és 19 fok között alakul, késő estére 15 és 17 fok közé hűl le a levegő, holnap felhős időre van kilátás, többfelé várható eső, zápor, zivatar.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

Taylor Swift és az Apple Eye-t. Szép délutánt kívánok mindenkinek, ma már másodszor, sziasztok! Folytatom a Forrás Chartert, csütörtök lévén persze, hogy a netes kedvencekkel, valamint mindjárt a Visszatek rovattal is érkezik Topic és Ezt itt lesz a Breaking Me, jelentkezem DJ Major G-ben is, a Light Session 2 órájában 7 és 9 között, előtte pedig Bruno Mars, aki bejelentett valamit, hogy mit is, na megtudod. Addig pedig legjobbjaink Tóth Abigail és Accent, no meg Alex Warren, kezd már is a Fever Dream, hiszen a héten ez a 9-én. Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem és a netes kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel.

0: 8. Tom Thumbigail Accent-tel, a Sugar Daddy volt a tiétek, a 7. pedig Nagy Bogi Dash-sel közösködött. Jól leszek újra így a dal. Ez a Charter. Köszönöm, hogy itt vagy. A netes listát egészen 7 óráig hozom, de mondom a menetrendet, fülej. Hétfő Európa, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak, péntek pedig Dance Chart. És ha már emlegettem a neteset, 2020 legyen a dátum. Abban az évben ezen a héten Tupik és E7-es közöse volt az első éme. Itt a Breaking Me! I'm just right here dancing
1: around. What up guys, I'm Topi.
2: Forrás Rádió. Mindig veled.

Louis és David Puentes az újdonsággal, a Golden Summer volt a tiétek, ez a charterben, pedig a világháló legjobbjait felvonultató lista nem sokára Bruno Mars-szal. Addig díjazás és ment, itt az újdonság a méreg, ez a hatodik.

Ophelia volt a tiétek, ez a netes lista. Köszönöm, hogy velem tartasz, én Tamás. Bruno Mars felkészül, hivatalosan is bejelentette, hogy a világ körüli turnéja, a The Romantic Tour teljesen kezelhetetlenné vált, és rekordokat döntöget. Augusztus 7-én ki is dobták gyorsan a menetrend legújabb gigantikus bővítését. Így kérem, a fellépések száma már átlépte a brutális 115 stadionos határt. Bruno beveszi Mexikóvárost, Ázsiát és egy hatalmas 2027-es kanyarral Ausztráliát is. A turné kísérő gárdája egyébként konkrétan egy kész szerelmi és szakmai olvasztó tégely. Bruno ugyanis különleges vendégként magával cipeli egész Ausztráliába a kétszeres Grammy győztes Tylert, miközben a Sig Sonicos zenésztársa Anderson .Paak pörgeti a lemezeket minden egyes új állomáson. Hollywoodban pedig már is elindult a sugdolózás, hogy a színfalak mögött az intenzív éjszakai próbák és a fergeteges afterpartik során Tyler és Bruno között több is pislákolat, mint pusztán kollegialitás. No, a fene tudja, úgyis kiderül majd, nem? Tyler nem rossz csaj. Bruno Mars érkezik, ő pedig egy helyes jópofas rá.

Shakira és Burna Boy, na persze, hogy a Die Die szólt az imént a második ezen a héten. Te a Chartert hallgatod benne a netes listát. Köszönöm, hogy velem tartottál eddig. Maradj mindenképpen, mert hogy már az első helynél vagyunk. A BB Rexa és Faithless közös ez ügyben. Itt a mai number one. Na New Religion!

az első ezen a héten. Persze, hogy a New Religion, Bibi Rexa és a Fét lesz a porondon. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmed, az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint a netes listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, itt lesznek majd a klubok legjobbjai, valamint Blake Lively és Justin Baldoni egy picit összecsapnak. Már persze, hogy a pénzzel. Hozom holnap, addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek.

Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgass minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 7 óra előtt, szép estét kívánok! A kormány célja a közösségi közlekedés erősítése, Vitézi Dávid szerint folytatja kampányát a Média Unió a tinédzserkori szerhasználat és függőség ellen, a pékségeket és pékáru üzleteket ellenőrzi a NAV. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A kormány és azon belül a közlekedési és beruházási minisztérium célja a közösségi közlekedés erősítése, a vasúti fővonalakon a megyeszékhelyekre történő versenyképes eljutás biztosítása, valamint minden nagyvárosban, Budapestet is beleértve, vonzó elővárosi forgalom létrehozása, mondta a közlekedési és beruházási miniszter egy konferencián Balatonfenyvesen. Vitézi Dávid közölte, a korábbiaktól eltérően nem a vállalkozói érdekek, hanem a közérdek vezérli a minisztérium munkáját. A miniszter a MÁV és a HÉV jelenlegi helyzetéről szólva elmondta, a MÁV és a HÉV járművek átlag életkora 43 év, a járművek 73%-án nincs utastájékoztató kijelző, jelentős részükben nincs se klíma, se légjavító, a vasúti férőhelyeknek csak a harmada akadálymentes, valamint csak a járművek 32%-án működik zárt rendszerű WC. Ennek a kiinduló helyzetnek a javítása érdekében tett jelentős lépésként értékelte, hogy a kormány döntése értelmében szeptember 1-jét felállt az országos közlekedés szervező. Kiszálló kártya néven folytatja a tinédzserkori szerhasználat és a viselkedési függőségek kockázataira fókuszáló kampányát, a Média Unió alapítvány közölte a szervezet az MTI-vel. Az alapítvány 2025 őszén indította el a Függőség 7 jele című kezdeményezést, amelynek során a korábbi felismerés központú megközelítést gyakorlati kapaszkodókkal egészíti ki, a fiatalok mellett a szülők és a pedagógusok számára is. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyőfüggőséghez kapcsolódó 53 kártyán olyan kérdéseket tesznek fel, amelyeket a szervezet szerint sokan talán magukban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és a lehetséges következő lépés olvasható. A NAV Komárom-Esztergomvár megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai szeptember 18-áig a pékségeket és pékáru üzleteket ellenőrzi. Az adóellenőrök vizsgálják a nyugdíj számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését.
0: Időjárás.
1: Az esti órákban már gyenge vagy mérsékelt légmozgás lesz jellemző. Pénteken délután a középső, majd a keleti ország részekben nő meg a csapadék hajlam, hevesebb záporok délkeleten, keleten lehetnek. Eközben nyugaton vékonyodhat a felhőzet, előbújhat a nap. A hőmérséklet holnap reggel 14, délután pedig 18 fok körül alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsor!

0: ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Idén ősszel új szakaszába lép az M1-es bővítése. Megkezdte működését az egészségfejlesztési iroda a Tatabányai Szent Borbála kórházban. Világbajnoki címet szerzett Tóth Jessica és Nyári László. Hittaler Andrát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket 2026. szeptember 10-én, csütörtökön este 8 órakor. Idén ősszel új szakaszába lép az M1-es bővítése, tájékoztatott közösségi oldalán az MKIF, Magyar Koncesziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT az M1-es autópálya bővítésével kapcsolatosan. A tájékoztatás szerint több ütemben már a kiszélesített Budapest felé tartó pálya oldalra kerül mind a főváros, mind a Győr felé tartó 2-2 sáv, és a forgalmi irányokat betonelemekkel választják el egymástól. Ezzel egy időben megkezdődik a Győr irányába tartó pálya oldal 100-120 cm mélységig történő visszabontása, és megtörténik a pálya újraépítése. A korábbinál másfélszer vastagabb 32 cm-es aszfaltburkolat kerül az új, kibővített pályára. Az új burkolat alatt nem hidraulikus kötésű alap lesz, hanem egy folytonos, szemeloszlású zúzott kő. A hajlékony pályaszerkezet miatt sokkal strapabíróbb, nagy teherbírású és hosszú időn át ellenálló útpálya épülhet így. Fontos információ az autósoknak, hogy a bővítés teljes ideje alatt biztosítják a 2x2 sávot a közlekedők számára az M1-en. Tehát Győr és Budapest irányába is rendelkezésre áll a 2x2 sáv, igaz sebességkorlátozás mellett, de ugyanúgy, mint a terelések előtt. A bővítés munkálatait, ahol és amikor csak lehet, a pálya melletti szervizutakról és a munkaterületekről oldják meg, így a lehető legkisebb mértékben akadályozzák a főpálya forgalmát. A pálya üzemeltetési feladatait pedig, ahol és amikor csak lehet, az éjszakai, kisebb forgalmú órákra szervezik, közölte Tata Városa honlapján. Szeptember elején megkezdtem működését az egészségfejlesztési iroda a Tatabányai Szent Borbála kórházban. Az új kezdeményezés célja, hogy a térség lakói számára könnyen elérhető programokkal és szakmai támogatással tegye a mindennapok részévé a megelőzést és az egészséges életmódot, áll az intézmény által küldött közleményben. Az FI többek között mozgásprogramokkal, prevenciós előadásokkal, dohányzásról való leszokást támogató csoporttal és szülésfelkészítő programmal várja a lakosságot. A kezdeményezés különlegessége, hogy a kórház a gyógyítás mellett a megelőzésben és a lakosság egészségtudatosságának erősítésében is aktív szerepet kíván vállalni. Elkezdődött az iskola, és a gyermekeknek a nyári, lazább időszak után visszatér a hétköznapi rendszer az életükbe, az étkezés terén is. Hogy mire figyeljünk, arról Barnán és Usa Éva, a Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal, népegészségügyi főosztály, egészségfejlesztési szakügyintézője, dietetikus beszélt.
2: Biztos, hogy nem könnyű így több, talán 11 hét vagy mennyi a nyári szünet, szóval biztos, hogy nem könnyű visszaállni, nem csak a gyerekek, hanem mi magunk étkezés is érdemes figyelnünk. Hogyha nem is jut idő, hogy otthon együtt reggelizzünk egy hétköznap, de arra mindenképp figyeljünk, hogy csomagoljunk a gyermeknek reggelit. Ugye, hogyha úgy fizetjük be a gyermeket a közétkeztetésre, hogy háromszor étkezése van, akkor ez valahol valóban egy reggelit jelent, valahol 10 óra étet, ezzel nyilván tisztában vannak a szülők. Én azt gondolom, hogy az, hogy az első tanóra előtt, ha nem is sikerül megreggelizni, de egy tartalmas folyadék legyen a gyermeknél, ez lehet egy ivójoghurt, vagy a termoszban egy kis kakaó, tehát hogy valamilyen tartalmas folyadék. A legtöbb suliban vagy az első, vagy a második óra után van azért egy hosszabb szünet, ami úgymond a reggeli, vagy a 10 órainak a szünete. Itt mindenképp úgy csomagoljunk a gyereknek, vagy hogyha nem sikerül és belépünk a legközelebbi boltba vagy pékségbe, hogy arra figyeljünk, hogy mindenképp legyen a reggeliben valamilyen szénhidrát, és mindenképpen legyen folyadék. És itt a szénhidrát alatt nem feltétlenül a cukros dolgot értem. Ha ez úgy hozza, akkor nyilván jó lesz egy túros botyú vagy egy kakaós csiga, de hogy ne legyen órákon keresztül üres gyomorral a gyermek, de próbáljunk meg azért legalább egy korpás kiflét, magvas zsemlét, teljes kiörlésű kenyeret, tehát most már olyan széles a paletta, hogy szerintem mindenki megtalálja a neki tetszőt. Ebben mindenképpen tegyünk valamilyen állati eredetű fehérjét, tehát akár egy szelet, sovány felvágottat, egy sajtot. Hogyha van időnk esetleg készülődni, akkor kehetünk bele egy házi készítésű túrókrémet, vagy egy tojáskrémet. Tehát, hogy valamilyen állati eredetű fehérje mindenképp legyen a szendvicsbe, és mindenképpen tegyünk valamilyen zöldséget. Érdemes megbeszélni, meg nyilván tudjuk, hogy a gyermekünk mi az, amit el fog fogyasztani, de azért azt gondolom, hogy egy uborka, vagy egy pár falat paprika, tehát hogy valami kis zöldség legyen mellette.
1: A párzási időszak és a hosszantartó aszály miatt fordul a kirándulókhoz a Vértes Erdő ZRT a kezelésébe tartozó egyes vadászterületeken. A vadállomány védelmében a túrázókat és erdőjárókat arra kérik, hogy az érintett területeken kizárólag 9 óra és 16 óra között tervezzék az erdei kikapcsolódást, és ebben az idősávban se térjenek le a kijelölt turista jelzésekről. 4 óra után azt kérik, ne menjenek az erdőbe. Szeptember 12-én 15 és 22 óra között rendezik meg Tatabányán a 15. Kertvárosi Lecsó Fesztivált a Kertvárosi Bányász Művelődési Otthonban. Fellép Kéri György, Skót Dudás, a Tatabányai Bányász Dalkör, a Tatabányai Bányász Mazsorett, 17 órakor MC Haver és Teknő, a programot Utca Bál zárja. A délután során arcfestés, csillámtetkó, lufis bohóc, ugrálóvár és szabadtéri játékok is lesznek. A rendezvény ingyenesen látogatható. És végül sport. Világbajnoki címet szerzett a tatabányai Tóth Jessica és Nyári László a Koszovóban zajló IFMA felnőtt világbajnokságon. A Magyar Muay Thai Szakszövetség hivatalos közösségi oldala szerint Jessica határozottan, erőből dolgozva indult a döntő első felvonásának. Távolról gyönyörűen előkészített bemenetelei és az abból kialakított rögzített helyzetek eredménye lett a világbajnoki cím. Nyári László óriási mérkőzést prezentálva, az első menetben szerzett hátrányt ledolgozva, hatalmas energiákat mozgósítva vette át a vezetést, amivel megérdemelte a világbajnoki győzelmet. A tatabányai származású Tóth Enikő bronzéremmel zárta a világbajnokságot. A hírperceket hallották Hittal Randreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Még egy órát! Legyen tánc! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. A Light Session, a Forrás Rádió mix műsora

Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Ha otthon vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az Instát pörgeted,

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: Morgan.
1: Buenos Morgan!
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.

0: kezdjük általában.
1: Ha ismerős dallamokra vágysz, Forrás Rádió, csak slágerek!

0: utazó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

0: következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Mindig vele. Tájcsi mozdulat, amitől valaki összefogta magát, anélkül, hogy tudná miért.
2: Nem akarok hazudni. Van ilyen mozdulat. De még nem vagy rá

0: nálam mindig csak a cuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltöri.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összetett mozdulatot.

0: ha a tested és az elméd is koncentrál, akkor el tudod érni, hogy képességeid csúcsán teljesíts.
1: Igen, Sensei.
0: Nem kell Senseinek hívni.
2: Csak slágerek. Forrás Rádió.

elkezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar sláger.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1.

statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazin.

0: Egy újabb hazai sztár, egy újabb sláger. Forrás Rádió, mindig veled.
1: Az ablakon még átszűrődik a fény.

0: előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgen, a Forrás Rádió ébresztősója. Tarts minden hétköznap reggel így és

0: hallod, akkor jó az ízlésed. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.